Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék.

Ha tévémaci nem hoz lázba, még este is pörögnél. Mondjuk a megoldást. Forrás Charter. Benne a világ és Magyarország aktuális kedvencei. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig Zimmeren.

Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en.

hivatalosan bizonyított tény. A magyar slágerek javítják a hangulatot. Most ellenőrizzük is. Forrás Rádió.

0: itt hagyjam.
1: Tudósok szerint a jó zene boldogabbá tesz. Mi pedig minden nap bizonyítjuk. Forrás Rádió. Mindig veled.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő két órában legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Ez a Light Session. A mai műsor rezidense Spy the Ghost.

Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye bírjátok még? Még egy órát! Legyen tánc! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session

0: Rossz Morgan Best of Így és Rolanddal és Riddle Ádámmal. Az előző epizód tartalmából.
1: Van még egy nagy sztori, mint a vonaton mindig össze lehet szedni az ilyen kalandokat. A bácsi, nagyon nem bácsi, férfi ember, munkás ember, aki megérkezett a vonatra, éppen becsobbanott az előttem lévő székbe, és titokban akar elcigizni, mert hogy az tilos a vonaton. És ilyen nagyon sunyi, nagyon körbenézve, tudod, mint amikor a Balatonba fingasz, de nem akarod, hogy észrevegyék, tehát hogy így látod a fején, hogy így nagyon, nagyon körbenéz, még nem tudom, milyen rosszaságra készül, mert még nem láttam nála az elcigit. Előkerül valahogyan belső zsebből az elcigi, ezt így megszívja, majd bedugja a fejét a hónajába, és titokban kifújja, de egyébként a mögötte lévő ülés teteje az füstölt.
2: Látod rakta, hogy... De ezt ő nem látja.
1: Elégedetten megcsinálta, hogy ő nem bukott le.
2: Igazából az egész kocsi látta, hogy mit csinál.
3: Jó, ez jó.
1: Na figyelj, Roland, biznisz javaslatom van. Nézegettem itt reggel a friss posztokat. Megjelent az Origon, olcsóbb tűzijátékot szeretne a kormány, már keresik az új szervezőt az augusztus 20-i ünnepségre. Én tudok olcsóbb tűzijátékot szervezni. Vállaljuk?
2: Hogy gondoltad? Figyelj, a vizuális kivitelezést azt rád bízom. Én nagyon szívesen kiabálom közben azt, hogy puff! Bam, bam, bam!
1: Hozod a hangot.
2: Puff, puff!
1: Hát az egyik kedvenc tűzijátékom az volt, amikor bemutatták a híres Duda Popot, mint kísérőzene. Tehát szerintem lehetne nálunk is valami nagyon, nagyon szürreális, nagyon elvetemült zene, amit játszunk. A zene végül is ingyen van vagy olcsón, de úgy csinálnám, hogy mindenki hozzon magával JBL-t, tehát hogy alapból ilyen egy linket adnék ki, és akkor azon mindenki bejátszhatná magának a zenét, hogy ne kelljen kihangosítani a partot. Ezen más spóroltam.
2: Vagy pedig mindenki olyan zenét játszik be alá, amilyet ő szeretne.
1: Az nagyon jó, az még jobb, mert akkor ez lehet úgy, hogy interaktív tűzijáték zenélés, nagyon tetszik.
2: Így van, tök jól eladható, ez így marketingelhető.
1: Akkor nem drónok lesznek, hanem drón, egy darab. Azt felküldjük.
2: Jó, legalább mindenki tudja, hogy hova kell figyelni.
1: Így, és nem kell félni, hogy elromlik az alakzat. Tehát, hogy az is működik.
2: Mert nem lesz.
1: Mert nem lesz, igen. Aztán arra gondoltam, hogy a megoldható lenne a dolog ilyen szilveszterkor árusított tűzijátékokkal, tehát, hogy azzal kéne megoldani a bulit, és maga az, amit a tortára szoktak venni, tudod, az a kis tűzijáték, ami ott ég a tetején, igen, az is egészen látványos, hogyha messzire dobod. Tehát meggyújtott dobod. És erre keresek ingyenes önkénteseket, akik tűzijátékot dobnak.
2: De várjál, abban több is kell. Vagy úgy gondoltad, hogy egyet betanítod őket, fődobja, jön a másik, gyorsan elkapja, megint fődobja, és ezt addig csinálják, amíg ki nem alszik.
1: Vagy van ugye egy drónunk, azzal számolhatunk, arra költünk, tehát nem mindent adunk el, vagy engedünk el belőle.
2: Nem azt ad a szponzor.
1: És ja, a szponzori drón, igen, és arra damilon fölkötjük a tűzijátékot, és mindig lehozzuk, meggyújtjuk, fölvisszük, te meg mondod, hogy puff!
2: Meg vagyunk. Én úgy érzem, megalkottuk a világ legolcsóbb tűzijátékát.
1: Tök olcsó lesz, ezt egy ilyen 40-50 millióból megcsináljuk.
2: Alig lesz rajta haszon, tényleg. Minimális árréssel dolgozunk.
1: És amúgy tök környezetbarát.
2: Amúgy igen.
1: A végén a drón lehozza az elégett anyagot, és össze tudjuk gyűjteni.
2: Figyelj, és elég hozzá egy szemetesek.
1: Igen, és lesz benne, bocsánat, mert ugye olcsó drónt kell használnunk, hogy ott spóroljunk, tehát lesz benne egy ilyen fél órás töltési szünet.
2: Hülye vagy, mit töltés, hogy papír sárkány repülőn vagy mivel fogjuk húzni.
1: Igen, igen, de ott is kitöltjük a szünetet, majd papírrepülőket gyújtunk meg, és repítjük a Duna fölé.
2: Na, szóval ezt mi így megalkottuk, szeretnénk eladni magukat a szervezőknek.
1: Mondom, 40-50 milliónál nem drágább.
2: Szerintem a hülyének is megéri.
1: Abszolút.
2: És a világ legkülönlegesebb tűzjátéka lenne.
1: Most a német újságvilágba ástam el magam,

0: kicsit is a Hojte lehozta, hogy egy iskolai felszereléseket áruló szaküzletnek elege lett abból, hogy az emberek bemennek, kérdezgetnek, ott töltenek egy órát, nem vesznek semmit, ezért úgy döntöttek, hogy nem vesztek semmit, akkor felszámolunk 25 eurót, nagyjából 9000 forintot a tanácsokért.
1: Kemény buli. Jaj, Istenem.
0: Elsőre én is így reagáltam, Andi, és aztán rájöttem, hogy ez zseniális.
1: De ne haragudjál már, miért ne kérdezhetnék egy boltban?
0: Kérdezhetsz.
1: Miért én érezzem rosszul magam azért, mert mondjuk válaszol, és nekem utána már nem tetszik az a termék.
0: Ne.
1: Miért kéne már megvennem?
0: Ez a jó eset. Tehát te most nagyon kedvesen állsz a boltosokhoz, de a rossz eset, amikor fogom, bemegyek a MediaMarktba, összehasonlítom a tévéket, megkérdezem a dolgokat, majd utána online megrendelem egy 10-essel olcsóbban.
2: Máshol.
1: Hát igen.
0: Erre a legtöbb bolt, ilyen nagyobb bolt már reagált, és tök jól, és az is egy megoldás, hogy biztosítják a legolcsóbb árat, amit megtalálsz online hivatalos boltban. Tehát, hogy vannak ilyen megoldások is, de most maradjunk az alapsztorinál, nem veszel semmit, eltöltesz egy rakat időt az eladóval, élvezed a klímát, nem tudom én mi, fizes. Vagy akkor vegyél egy rágót, és akkor ne fizes. Nem?
1: De miért kéne már fizetnem? Hát ne haragudjál már, hát azért vannak ott a segítségek, hogy válaszoljanak a kérdéseidre. Most, ha te utána úgy döntesz, hogy máshol veszed meg azt a terméket, szíved joga szerintem.
2: Na jó,
1: nehogy már fizetnem kelljen ezért. Akkor írják azt, hogy külön tanácsadóért fizetni kell, azt kész. Azt akkor maximum nem kérdezgetek.
2: Hát mert most feltartod az eladót, érted? Addig ő nem tud mással foglalkozni, mert éppen neked ad tanácsot.
0: Neki az a munkája,
1: hát azért, azért vannak többen, nem?
0: Nem az a munkája, hogy tanácsadó. Meg amúgy mikor voltatok úgy utoljára boltba, hogy volt eladó? Tehát, hogy nekem mindig az a problémám, hogyha valakitől valamit kérdezni akarok, akkor tudja, hogy nem lesz ott senki.
2: Amúgy ez tényleg gyakori. Pont múlt héten jártam így, hogy szerettem volna egy bizonyos kérdést föltenni, mert egy dolgot kerestem, és abban az üzletben nem találtam, nem is tudtam, merre van, és nekem ilyenkor zsibbad az agyam. Tehát, hogy elkezdem keresgélni, és érzem azt, hogy egyszerűen ideg állapotba kerülök, és nem találtam eladót. Amiatt is ideg állapotba kerültem.
0: Igen, és ilyenkor például, hogyha mondjuk tudná az eladó, hogy ő azért jutalékot kap, hogyha tanácsot ad valakinek, akkor lehet, hogy ő keresne téged.
1: De akkor adjon neki a cég jutalékot, de ne rajtam vezess, vagy ne rajtam vegyék le.
0: Akkor így odajön ilyen fekete-fehér igen nem stílusban, és megpróbál belőled kérdést kicsikarni, akkor is, ha te nem akarsz kérdezni. Uram, ez egy kérdés volt?
1: Hát ez az, mert például én, ha jól tudom, kapnak jutalékot, ha eladnak rajtuk keresztül valamilyen terméket, és én például engem már idegesíteni szokott, hogy tukmálják a dolgokat. Hűtőt szerettem volna venni, és akkor jött oda ugye az eladó, hogy hát akkor, hogy mit szeretnék, és akkor mondtam, hogy mit szeretnék, és akkor így mondom neki, hogy de hát, hogy nem szeretnék hitelt felvenni. Tehát, hogy és hogy van egy büdzsém, amiben bele kell férnem, és hogy ennyi. És akkor utána mondja, de, hogy most 0%, és csak folyamatosan nyomta, hogy de, hogy mert, hogy megéri, meg minden. És 50-szer elmondtam neki, hogy de nem akarok hitelt felvenni. Nem érti? És akkor utána meg mondja, hogy de, hogy jó, mondom jó, de hogy ne tukmálj. Tehát ha én azt mondom neki egyszer, kétszer, hogy nem szeretnék hitelt fölvenni, akkor fogadja már el.
0: Hát meg egy olcsóbb hűtőbe is elfér a hulla. Tehát, hogy
1: feldarabolva meg pláne.
0: Erről is érdemes majd egy kört beszélnünk, hogy egy iskola szerboltban mi a szöztől beszélgetsz 40 percet az eladóval. Mert azt írják, hogy itt amúgy 40 perces beszélgetések vannak, csak még elmondom az infót, a YouGov felmérése szerint minden harmadik fogyasztó csak kérdezget. Ez azért durva.
2: Hát ő csak nézelődni jár be.
1: Tényleg egyébként ez meg fura. De,
2: hogy... Jó, mondjuk figyelj, ha valaki nincs úgy képben, tehát mondjuk azért a gyerekeknek általában, nem tudom Németországban, hogy működik. Itt nálunk ugye van egy megadott tanszerlista, ami alapján neked be kell vásárolni, és ha ott mondjuk nincs minden részlet kellően kifejtve, hogy te pontosan milyen típusú füzetet keresgélsz, mert hányadik osztály, mondjuk az rá van írva a füzetekre, hogy hányadik osztályosnak való, vagy esetleg ugye a ceruzán belül is vannak többféle típusok. Tehát akkor lehet, hogy azért úgy tudsz mit kérdezni, de hogy 40 percet beszélni.
0: Meg amúgy az is szempont, hogy most az mennyivel több idő annál, hogy kimondod, hogy tol, hogy Kugelschreiber. Tehát, hogy az is már buksz egy időt. Tehát, hogy itt vannak szempontok, de 40 perc, az egyetlen dolog, ami így felmerül bennem, jó, nyilván HBB, nem tudom milyen szerúzák, ezekkel is el lehet egy kicsit időzni, de ami felmerül bennem, hogy a hátizsák, a gyerek hátizsákját kipróbálni, jól le a háten elbírja ilyen, ezt lehet, hogy letesztelgetném, mert ezt online nem tudod, de színes szerúzát tudsz online is venni.
1: Na jó, de az se tart ilyen sor. Tehát megkérdezem, hogy szerintük melyik a három legjobb táska, és akkor azt én utána köszönöm szépen, és akkor utána kipróbáltatom a gyerekkel.
2: Nem, hát egy 40 percig akkor beszélgetsz, hogyha
0: rükzek.
2: Férfi eladó van és tetszik.
1: Ja, igen.
0: És tudod mit? Lehet, hogy a online vásárlás javára fölhozom azt is, hogy ott hamarabb megszerzed a terméket, de hogyha fölajánlottak nekem eddig bármilyen boltban olyat, hogy oké, nálunk drágább, de látjuk, hogy máshol ennyi, és volt már ilyen, és odaadjuk annyiért, akkor én a boltot választom. Tehát akkor megveszem ott. Mert úgy érzem, hogy itt kaptam egy kedvezményt.
2: Ebben van logika, meg úgy általában az ember, egyszer olvastam egy ilyen pszichológiai fejtegetést, hogyha kedvezményt kap, akkor lekötelezettnek érzi magát, és az még jobban emiatt motiválja őt a vásárlásra, mert úgy érzi, hogy ha ő kapott egy gesztust, akkor azt neki viszonoznia kell.
0: De megint oda fut ki a dolog, hogy egyébként nem kevés kisboltról tudom, hogy szépen lassan bezárnak, és csak az online felületet hagyják meg, mert bérleti díj, klíma, stb. Mind-mind pénz is bennek be az emberek nézelődni, meg kérdezősködni. Oké, hozok néhány bolttípust, mert ugye magyarok vagyunk, és nyilván a 25 eurós pénzt nem fizetjük ki azért, hogy itt tanácsot adott bárki is, hát ezért valami kis apróságot le kell venni a polcról, hogy azért mégis vettünk valamit, és akkor nem büntetnek meg minket, vagy hát nem is büntetéshez, de nem jön. Technikai boltban. Mi az apróság, amit megragadsz és kiviszel magaddal, és akkor hozok néhány boltot. Mondjátok, hogy mi az, amivel megúsztátok a 25 eurós bírságot, hogyha kérdezősködni mentek be. Technikai boltban mit veszel le a polcról?
1: Elem.
0: Elem? Tudod, milyen drága már az elem? Okay,
1: hát, de még mit tudsz olyat, ami nem olyan drága?
0: Hát, csak kíváncsi vagyok, melyikünk hozza ki a legolcsóbban.
1: Valami kábel, nem tudom.
2: Az jutott nekem is eszembe, igen, hogy esetleg
0: jó kábel.
1: Egy jó kábel,
2: egy jó kis
1: jó, ha van.
2: Telefontok.
0: Egy Keep Hub Boys CD, 99 forint, mert nincs senkinek CD lejátszója, valami ilyesmit.
2: Ja, ez olyan, mint hogy tegnap kaptunk egy kis kulisszatitok, tegnap kaptunk egy promóciós lemezt, itt bent a
0: legjobban.
2: Bakelitet küldtek, gyerekek.
0: Az de szép.
1: Bakelitet.
0: Aha. Megjelent a Happy Gang lemeze, most 20 éves.
1: Egyébként most újra divatba jönnek a bakelitek. BTS-ről tudom, meg a Stray Kids-esek is kijönnek bakelittel, úgyhogy
0: meg sokan kazettel.
1: Durva, hogy most visszahozzák.
0: Amúgy a régen volt az, hogy a CD-t lógattak fel a kocsiban ott elől, hogy azt meg lehetne csinálni bakelittel, lehet, hogy belógatom ma az autóba. Mint zavarná a forgalmat?
2: Ki mit lógat be, tudod?
0: Okay. Bútorbolt.
2: Jövőre jön az új COVID-VH-s.
0: Bútorboltból mit hozol ki, hogy olcsón úszd meg?
1: Párnahúzatot.
2: Szövetmintát.
0: Ez ingyen van.
2: Tudom.
0: Melyikünk ússza meg a legolcsóbban?
2: Hát a párnahúzat az jó. Hát annál olcsóbban. Annál olcsóbban
1: nincs.
0: Gyerek műanyag kanálszett.
2: Ja, az jó.
0: Az, és az mindig kell. Ruhabolt, zokni? Nem, az is drága.
2: Hát de még leginkább talán tényleg az zokni.
0: Ez milyen, látom magam előtt, hogy sétálok körbe a boltba, és keresem a legolcsóbb szart, hogy ne kelljen kifizetnem a 25 eurót.
2: Hát mindig kell, tehát az
1: igen, csak
2: azért
1: azokat
2: jó.
1: Már ugye nem darabonként árulják, hanem ugye hármas csomagolásba.
2: Vagy ötösével, vagy tízesével, igen.
0: Hát összefogsz öt baráttal, bementek, mind felteszitek ugyanakkor a kérdéseket, majd szétosztjátok a költséget.
2: És leszünk egy csomag ilyen ötös zokni.
0: Amúgy ebben is lehet valami, tehát hogyha ilyen szituba keveredsz, akkor már érdemes összefogni a barátokkal, és egy valaki fölteszi mindenkinek a kérdéseit, hogy akkor...
1: És akkor más kérdés. És elosztjátok a pénzt.
0: Utolsó, a végére hagytam, mert ez még egy olyan, amit szívesen kipróbálsz előtte. Autó. Autókereskedés.
1: Hát onnan mit hozol el? Hát. Egy autóillatosítót.
2: Hát onnan nem tudsz. Kulcstartó. Onnan nem tudsz mit elhozni, szerintem.
0: Bocsánat, ezt a 10 milliós autót most mégse venném meg, de a kulcstartót már megvenném hozzá, hogy legyen benne a fejemben, hogy én ezt akarom venni.
2: Igen, egy színvonalas 690 forintot szívesen itt vagyok.
0: Közben Máté kiegészíti a sztorit, itt behozta azt a hangszerboltot, én is láttam valahol, most nem találtuk meg a linket, ahol felhívják a figyelmet arra, hogy a sok online vásárlás meg rendelés miatt a kis hangszerboltok, ahova le lehet menni gyakorolni, meg kipróbálni a dolgokat, azok szépen lassan csődbe mennek. Igen, ebben van valami, tehát hogy a hangszerbolt is egy tipikus olyan hely, ahova lemész és lejársz.
2: Egyébként szerintem egy hangszerbolt az ilyen szempontból speciális. Egyrészt amiatt, amit itt azért Máté is érint az üzenetében, hogy a legmegrázóbb dolog nem is az volt, mármint hogy a bolt esetleg megszűnik, hanem az, hogy a hangszerboltban találkozó zenészek közössége is megszűnik. Aha. Emiatt. Ez az egyik. A másik meg, hogy a hangszer az szerintem is egy olyan dolog lehet, ezt egyébként laikusként mondom, mert ugye én jó magam nem játszom hangszeren, amit azért úgy tényleg, tehát hogy lemész, a kezedbe fogod, hogy az úgy az igazi. Tehát, hogy különösen mondjuk a gitároknál tudom én ezt elképzelni.
0: Igen, most mondtál egy nagyon jót, hogy igazából azért hangszer típusok között is vannak különbségek, tehát most egy szinti meg egy szinti, az nem nagyon tér messzire el egymástól. De például két gyártósoron gyártott gitár között lehet olyan különbség, ami még a hangzásban is megnyilvánul.
2: Tehát, hogy én biztos, hogy ha gitárt vennék, akkor azt én személyesen szeretném megvenni egy boltban, úgyhogy azt a kezembe veszem, megfogom, úgy valahogy jobban át is érzem.
0: Igen, tudod milyen még? Az állat. Tehát én lovat is úgy vennék, hogy megfogom, megnézem.
2: Sőt, nőt is.
0: Tehát egy csomó mindent szívesebben vesz az ember boltban. Lássuk be. Mi? Lenne egy ilyen rossz lányok kereskedés valahol, akkor...
2: Nem csak online, hanem lenne egy ilyen...
0: Próbafülkével? Nem, ez nem működhet.
2: A piros honfoglalónak lenne egy ilyen...
0: Egy bolt.
2: Valós üzlete?
0: Egy kis bolt. És lehetne tanácsot kérni az eladóktól.
2: De várj, akkor lenne outlet is.
0: Minden lenne. Nem, szerintem nem.
2: Hallod, most láttuk valakinek élete biznisz tripjét.
0: Tripjét? Azt hiszem, most álltuk fel a Hollandiát, nem? Na jó,
2: egy
0: más.
2: Egy kis mini Amsterdam itt ott a bányán vagy valahol.
0: Más. Most menjünk nyaralni pihenés nélkül. Ez egy nagyon akut téma. És
2: hát
0: egyébként...
2: figyelj, van két gyerekem, én ezt átérzem.
0: Na, akkor te innen
1: gyerek
0: is...
1: nélkül is megy amúgy.
0: Megközelítheted innen is a témát, de az alapcikk az arról szólt, hogy egyre többen választanak úgy nyaralást, hogy ilyen teljesítménytúrákat, vagy egy lehetetlen távot lesétálnak, vagy egy hihetetlen távot letekernek, vagy nomád körülmények között túlélnek, de nem azzal töltenek pihenést, hogy ott kikapcsolódjanak, meg strandoljanak, hanem mindenféle teljesítménytúrákat vállalnak. Miért szeretünk úgy nyaralni, hogy közben szenvedünk? Andi!
1: Miért pont én?
0: Nem, te is eszembe jutottál, amikor ezt a cikket megtaláltam, ugye azzal kapcsolatban, hogy te vagy az, aki nem tudsz úgy nyaralni, hogy leülsz a strandon és ott eltöltöd a hetet, hanem neked menned kell napi 40-60 kilométereket.
1: Hát azért 40-60 kilométereket nem kell mennem, de azért a 20-an valamennyi meg szokott lenni.
2: Atya úristen, annyi?
1: Van olyan, amikor... Hát igen, mert ha mindent meg akarsz nézni...
0: Szállásról a strand az 200 méter, onnan a büfé az még egy 100-as, azt megteszem napi 3-szor, talán ez 1 kilométerem összejön valahogy estére. Én egyszer voltam egy ilyen túlélő XCC nevű kihíváson Anglia valamely részén, azt hiszem, és ott éjszaka kellett aludni -4 fokban, meg nem volt WC, meg hegyet mászni, tehát ilyen férfi hétvége volt, de azt nem nyaralásként fogtam fel. Egyébként tényleg feltöltött, meg jó volt, de hogy a nyári nyaralásomat valamilyen teljesítménytúrára cseréljem, az nekem teljesen kizárt.
2: Na, hát ezt én sem tudom elképzelni. Amit nézzetek rám, hát tizek.
0: De mert azt mondják, hogy ezzel kiszakadsz a mindennapi stressz világából, a kihívások feszültséget adnak, de ez pozitív, és a felkészüléshez kell igazodnod, és hogy nem mehet az egészséged rovására a dolog, de hogy utána olyan önbizalommal jössz vissza, ami az erődet megsokszorozza, nincs gyerekhiszti többnyire, mert ugye a gyerek ide nem is megy el, tehát egy kicsit kiszakadsz úgymond a hétköznapi családi közegből is, bármi, ami ebből megfogott.
2: Amúgy...
0: Semmi, köszönöm.
1: A gyerek nélkül pihenni.
2: Nyilván az, hogy van egy adrenalin löket, nyilván az, hogy tudod, hogy te valamit teljesítettél, és akkor az jó érzéssel, önbizalommal tölt el, hát ennek én értem a logikáját, és tényleg van ennek egy klassz oldala. Ezzel együtt nekem a nyaralás az inkább szóljon a pihenésről, legalábbis részben.
0: Amerikában vannak ezek a tök népszerű fogyi táborok. Nem tudom, sose voltam olyan helyen, pedig egyébként voltam olyan állapotban, hogy be lehetett volna rakni. Tudod, amikor egymást tölik a elrejtett süteményekért a kis párna alól, meg kiszöknek a kerítésen valahogy, hogy a meghígás suranjanak. Tehát, hogy lehet ilyen kihívás is, hogy mit tudom én, valamilyen bőjt, vagy ilyen nomád életvitel, hogy akkor szerezd meg az ennivalót. Voltak ilyen nomád táborok, például egy ismerősöm szervezte, ahol az volt az egyik esti program, hogy tessék itt egy nyúl, ha tudtok vele mit kezdeni, eztek. És az egyik csapat evett, a másik csapat aznap nem evett.
2: De az egy élő nyúl volt?
0: Persze, hát a nyúlat megeszik.
2: De hogy amikor odaadták, akkor még élt?
0: Nomád tábor, igen. Az egy vágásra szánt élő nyúl volt.
1: Jaj, Istenem.
2: Jaj.
0: Hát de miért? Te is eszel a húst. Most szerinted mi történik a csirkékkel?
1: Hát öregségben, mi abban a csoportban lettünk volna, akik nem esznek aznap.
0: Öregségben elhunynak, és akkor a végtisztelet után azért megrákcsálhatod a szárnyukat?
2: Hát valahogy így, igen.
0: Így képzeled? Igen, a marha is beteg volt a pörkölt előtt, igen, persze, ez így megy. De most, hogyha Andival egy csapatban vagy, és már baromi éhes vagy, akkor hogy győzöd meg, hogy megesszük a nyulat?
2: Hát akkor lehet, hogy nem győzni, őt nem tudom róla meggyőzni. Mm-mm. Ez kizárt dolog.
0: És ennél is, hogy egy kicsit fordulja. Mi ez a hang? Aj, utána még
1: de azt még meg is kell nyúzni amúgy, csak mondom. Tehát, hogy ott nem elég az, hogy ki kell nyírni csóri nyulat, hanem utána azt le kell nyúzni a bőrét.
2: Hogy visszaragasztom a fejét, mint a, tudod, a Dumberben a papagájnak. Hozzatod
0: a fejét egy botta. Zsolt kérdezi, hogy bedurrant Roland?
2: Be.
0: Be. A végén ez a, igen, előjön ez az időszak.
2: Bedurra. Hát legalább az allergiám, az be tud durrani.
0: Roland orrcseppel mászkál mindenfelé, meg begyógyszerezi magát reggelente az az időszak, Jan.
2: Ez, de hallod? Egyébként nem tudom, hogy írjon már, aki át tudja érezni, hogy úgy dörzsölöm a szemem, mintha folyamatosan meg lennék hatódva. Tehát én ott érzem,
0: hogy nem én váltottam ki belőled?
2: Nem miatt a sírok, miatt a belülről sírok.
0: Nem is a hagymás húsgolyó, amit elrákcsáltam.
2: Ez az egyik. A másik meg ugye nyilván a tüsszögés, meg az orrfolyás dráma, a szem szúrás, meg hogy egyszerűen, mint egy rossz drogos körülbelül folyamatosan be van vérezve a szemem.
0: Minden esetre ez az allergia dolog, ez izgé. Nem tudom, neked volt-e valaha ilyen tesztet, tudod, amikor így megkarcolgatják a bőrödet, rádraknak egy ilyen rácsot, és akkor megnézik, hogy mire vagy allergiás, meg hogyan. Mi most tervezünk menni ilyen családi szinten, hogy felmérjük a Hajnalnál is, meg Petránál is tudjuk, hogy mi van. Neked ott mindenre bejelzett?
2: Nem mindenre, de sok dologra bejelzett. Azt tudom, hogy a legerősebben, mondjuk ez már rég volt, mert ilyen, mondjam, kamasz voltam, amikor ezt megcsináltattuk, macskaszőrre.
0: Arra bejelzett?
2: Igen, arra a legerősebben, és nekem macskától soha nem jött elő allergia.
0: Komolyan, tehát hogyha most azt mondom, hogy idehozom neked a perzsa cicát, és megnyalod a hátát, akkor is azt mondod, hogy jól vagy?
2: Hát, ha én macskákat nyalogatok, akkor azért vigyetek el orvoshoz, mert akkor fejben valami csúszik, de elvileg nem lenne tőle bajom.
0: Értem, és mikre van ez még? Tehát, hogy gondolom, így az általános dolgokat végignézik, tehát akkor feltételezem, kutya is van, de nem mennek végig minden háziállaton, tehát gondolom teknős nincs.
2: Hát az nincs, szerintem kutya macska van, meg ugye nyilván mindenféle ilyen pollenek. Nekem általában ez a tavasztól, tehát tavasz elejétől mondjuk ilyen kvázi nyár végéig terjedő időszak, akkor ezek a mindenféle szálló szírszarok meg pollenek. Na, amikor bejön a parlagfű, akkor nekem jön a megkönnyebbülés, mert arra nem vagyok allergiás. Tényleg? És amikor az elnyom mindent, akkor az én allergiám is enyhül.
0: Tehát akkor igazából, hogyha egy parlagfű ültetvény lenne nálad, akkor az elnyomná a körülötted lévő macskákat?
2: Nem is rossz ötlet, lehet jövő héten cseréljük a műfüvet.
0: Itt közben kérdezi tőlünk Kristóf, hogy Roland, hogyha rossz drogos, akkor milyen a jó drogos? Mi, időben fizet, vagy? Te tényleg?
2: Hát attól függ, a dealer szempontból nézve, vagy? Jogos a felvetés. Hát, nem tudom, celeb világból tudnék egy pár nevet mondani.
0: És akkor itt azt írja Móni, hogy én tudom, milyen érzés, minél jobban dörzsölöd, annál jobb, és annál rosszabb is. Vonatkozzon ez bármire.
2: Móni, erről beszéljünk privátban, hogy ezt hogy gondolod? Attól függ, hogy dörzsölöd, ugye? Egy kézzel, két kézzel.
0: Hát igen.
1: Na, hát képzeljétek el, hogy a szenegáli válogatottal, hát elég sok gond van.
0: Na.
1: Hát először is ugye a kapitányok fizetése körül is kialakult komoly vita. Egyébként őt a vereség után hát így elküldték melegebb éghajlatra is, gondolom, meg amúgy is.
0: De és amúgy tényleg ennyire egy ilyen emberem múlik az, hogy teljesít a csapat, tehát hogy ő ront el valamit, hogyha így játszanak?
2: Nem feltétlenül.
1: Hát nem feltétlenül, de azért nagyobb motiváció szerintem.
0: Aha.
1: Tehát, hogy azért nagyban hozzájárulnak. Ha egy rossz csapatkapitány van, akkor szerintem ott...
2: Mármint szövetségkapitány.
1: Szövetségkapitány.
0: Itt van a nap SMS-e. Szenegálnál melegebb éghajlatra. Kívánom.
2: Hát jogos. Igen.
0: Ott
2: de
0: ez
2: mennyit keresett amúgy a szenegáli kapitány, azt közzé tették?
1: Fogalmam sincs, nem tudom azt.
2: De hogy sokalták.
0: Hát magyar pénzre váltva 22 000 forintot havonta. Plusz ebédjegy. De hát a Szenegálban az durva. Hogy senki nem keresi.
1: Hát biztos többet keresett, mint kellett volna, hogyha vitát váltott ki.
2: De ott most egyébként ugye áll a bánner, hogy ott egymásra mutogatnak, tehát hogy valaki a szövetséget hibáztatja, aztán valami játékos nyilatkozott valami ilyesmit, tehát hogy közben ugye a kapitányt is kirúgták, de hogy van azért még itt a talomban úgymond egy-két dolog.
1: Igen, hát a főszakácsukról, a csapat főszakácsáról pedig hát ilyen zaklatási panasz érkezett, akit aztán időközben haza kellett küldeni.
0: Nem már.
1: Igen, de azt írják, hogy a szövetség szerint az ügyet lezártnak tekintik. Tehát, hogy ezzel, hogy akkor őt hazaküldték, gondolom.
2: Te vagy gondolta, hogy nem csak az evéret főzi meg, hanem valamelyik csajt is ott a hotelben.
0: Éppen kevergette az acskos levest is közben.
2: Vett a kis kuktát. Valamelyik felszolgáló lány.
0: Eddig nagyon szimpatikus a csapat.
1: Ez a legviccesebb, kiderült a csapat orvosukról, hogy hát valójában nőgyógyász.
0: Ne.
1: És ez 10 évvel később derült ki.
2: És? Volt valakinek gondja a méhével? Lett valaki terhes? Na ugye, hogy nem.
0: Minden le volt ellenőrizve. De ez pont fordítva szokott kiderülni, hogy a nőgyógyászról derül ki, hogy egyébként fogás csak szereti a nőket. Tehát, hogy ez ebben az irányban ez nem szokott. De hogy egy nőgyógyász, tehát nem volt semmi olyan végzettsége, ami ide kellett volna? Vagy nem tűnt fel neki, hogy nincsenek méhek?
2: Általában sebészeket szoktak például előszeretettel alkalmazni. Ők dolgoznak a sportvilágában nagyon-nagyon sokat.
0: Nem lehet, hogy ő felügyelte a szakácsot, hogy senkit ne ejtsen teherbe?
1: Hát de...
2: Csapatmunka van. Neki ez volt a dolga, igen.
0: De volt bármi panasz a szenegáli csapatorvosra? Tudsz ilyet, Roland?
1: Hát ezek szerint 10 évig nem volt.
0: Tehát, hogy jól csinálta a dolgát? Akkor meg mi van? Vagy mi a baj?
2: Hát én nem tudom, lehet, hogy egyébként volt rá panasz, hogy nem úgy látta el a sérüléseket, nem kellően szakszerűen.
0: Ha nekem egy marha jó pék megjavítja a csonttörésemet, akkor én engem rohadtul nem érdekel, hogy ez egy pék volt.
1: Na jó, de hát most nem véletlenül vannak szakosodások. Mert igen, egy általános orvosi dolgot megtanulnak.
0: Jó, de hát most nézd a kezem, János kórház. Na, papíros hát orvosok csináltak.
1: Jó, akkor úgy mondom, hogy többnyire.
0: Inkább lett volna egy jó nőgyógyász, aki
1: igen, de azért a sport.
0: Kell bármilyen végzettség ahhoz, hogy valaki politikus legyen?
2: Hát mondjuk az semmi, igen.
0: Mondjuk ez kár, de...
2: mondjuk azt mondták, de...
1: Igen.
0: De hogy vannak ilyen munkák, hogy például autóvezető oktatónak kell, hogy legyen szerintetek olyan papírja, hogy ő azt csinálhatja, hogy nyilván kell, mert így működik a törvényben, de hogy szerintem, hogyha valaki jól csinálja, akkor mint Amerikában, hogy beülsz az apukáddal és tanít vezetni.
1: Hát, én szerintem ahhoz azért csak le kell tenni egy vizsgát.
2: Sőt, például Mexikóban jogsi sincs, tehát, hogy ott betöltesz egy bizonyos életkort, és akkor vezethetsz.
0: Tényleg így van?
2: Igen, ott így működik. Mondjuk ott,
1: ezt itt is bevezethetnénk.
2: Marha jó lenne.
1: Nem kéne annyi. Nem, hanem, hogy már kritikán aluli, amennyi pénzt elkérnek.
0: Akkor téged zavarna-e, hogyha a tűzoltó...
1: Vannak is örülnének sokan szerintem.
0: Tűzoltó, aki eloltja a házadat, amikor lángol, nincsen neki papírja.
1: Hát de legyen papírja. Hát ott is, azért, mert tök ott is benne tudni kell a technikákat, meg mindent. Hát úgy nem lehet berongyolni egy épületbe.
0: Hát de megállítod az ajtóba, hogy elnézést, mutass a papírját, mielőtt itt locsol.
1: Hát nem mutatod,
2: legyen,
1: de
2: slagja legyen meg, jó sok vize, az legyen. Az...
0: Ne fröcsköljön itt, amíg nem mutatja meg a papírját. Legyen szíves.
2: Először a papír, csak utána a spritz.
3: A műsor, ami mosollyal ébreszt minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig élőben a Forrás Rádióban. A srácok már készen állnak. Hamarosan innen folytatjuk.

0: madárfajok együtt állnak, a madarak csicseregnek. És jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kávé is gyorsabb. A reggeli show, ahol megtörténhet bármi. Vagy annak az ellenkezője is. A mikrofonnál Illyés Roland és Rédl Ádám. Illyés Roland és Rédl Ádám. Morgan.
1: Csodálatos csütörtököt kívánunk mindenkinek, szevasztok, csuhává!
2: Jó reggelt, hello bello!
1: Na hát elindítjuk a hét utolsó előtti munkanapját, az a helyzet, hogy nyakunkon a hétvége most.
2: Nekem kedd óta péntek van.
1: Valahogy igen, hát nyáron azért szerintem könnyebben van az embernek hétköznapokon is hétvége érzete, az időjárás az gondoskodik róla, meg hát ugye kevesebben vannak az utakon, az utcákon, munkahelyen, mindenhol.
2: Meg amikor olyan hírekkel indítja az ember a napot, hogy nem tudom, hogy jött elém, de figyelj, mi történne, hogyha a parlamentben verekedni kezdenének?
1: Más helyeken, például Ázsiában azért lehetett ilyet látni például, meg korábban talán ukrán parlamentben is, tehát hogy azért másra Fülöp-szigetek ugrik így be hirtelen, ahonnan azért jöttek korábban ilyen sztorik.
2: De te tudtad, hogy nálunk is volt egy ilyen nagy verekedés? 1904-ben volt a zsebkendő szavazás, ami állítólag egy picit el volt csalva, és egy zsebkendővel jelezte a pártjának az illető, hogy na most akkor itt a lehetőség, Perczel Dezsőnek hívták, hogy akkor most szavazzanak, és ott elkezdtek verekedni, és még 1905-ben, amikor a pártot lemondatták, akkor is voltak nyomok, mert hogy még a székek is megsérültek, és elkezdték egymást ütni és verni.
1: De hogy kell szavazni? Hát akkoriban még nem létezett a párt utasítás, meg a frakció fegyelem és hasonló kifejezések?
2: Hát nem tudom, de figyelj, itt kikeresték, hogy mit lehet olyankor csinálni, hogyha mondjuk ott elkezdenének verekedni, hogy verekedésig fajulnának a dolgok, és ezt a mondatot figyeld, megfoghatják, lefoghatják, szétválaszthatják, vagy kikísérhetik az érintetteket, de egyéb eszközöket, mint például gumibot, bilincs, vagy paprikaspré is bevethetnek.
1: Nézd, volt szenvedély akkor a képviselőkben, úgy tűnik.
2: Ez nagyon durva. Miért kezdenek el ezen gondolkozni újságírók, hogy mi történhetne, hogyha...
1: Hát mert az újságíróknak az a dolga, tudod, részben. Jó, manapság ezzel... is elkezdenek gondolkodni, csak manapság mi kell? Hát például bulvár hülyeségeken. Várjál, most rámegyek például itt az egyik nagy bulvárlapnak a címlapjára. Kíváncsi vagyok, hogy... Na, hát abban a hobónak a házasságáról írnak. Ez most mennyire ízki. Mondjuk, aki a hobót 33 éve el tudja viselni, annak minden tiszteletem.
2: Ott is be lehet vetni gumibotot, bilincset és paprikasprét, hogyha úgy alakul.
1: Hát nézd, amilyen élményeim nekem eddig voltak a hobóval, én nem tudom, te eddig mit tapasztaltál belőle, de
2: hasonló.
1: Hát mondjuk úgy, hogy a kedvesség kifejezés mellé nem feltétlenül lőttem illusztrációként.
2: Hát most nekem mindig, ha őt mondod, akkor mindig az irigyhonajmirigytől a redves bitang ugrik be. De hogy alapjáraton igen, hobó egy művész. Csak hát addig jó, amíg nem szól hozzád, és hát a színpadról is hozzád szól.
1: Nézd, attól,
2: pontosabban rád szól, hobó rád szól.
1: Én azt szoktam mondani, attól, hogy senki nem ért meg, még nem biztos, hogy művész vagy. De a hobó ezzel együtt művész, csak igen, tehát hogy én azért, ha tehetem, akkor inkább elkerülöm.
2: Jó, egyébként az ideges ember solvasás műfaj, ez elég iszki. Tehát, hogy képzeld el hobót egy locsoló verssel. Zöld erdőben jártam.
1: Amikor a végén már azért mondod azt, hogy szabad elocsolni, mert félsz.
2: Igen, muszáj. Tehát, hogy ha nem mondod, akkor itt bajok lesznek.
1: Én viszont tehát én egy ilyen másik vonulatot is el tudnék képzelni, hogy valami nagyon szép, nagyon mély vers, tudod, valami nagyon költői. Tehát nem ilyen Petőfi, minimum adít tőle is valamelyik bonyolultabb, összetettebb, de lehet egy Tóth Árpád, vagy tehát, hogy valami olyan, és a Kiszeltündétől.
2: Most éppen valahol külföldön fotózkodott egy repülőtéren, szóval ott szerintem onnan nem biztos, hogy meg tudná csinálni.
1: Nyaral, tudom, mert kaptam TikTok videót.
2: Ja, te is mindenki tudja, hogy Kiszeltünde nyaral, ti is tudjátok, hallgatok?
1: Nem, azért tudom, mert addig küldött videót, hogy bejelentkezett, becsekkolt Dubrovnikból talán.
2: És szép.
1: A maga nagyon. Dubrovnik szép.
2: Helyen van, igen.
1: Dubrovnik szép.
2: szép mentés volt Roland.
1: Becsekkolt, és hát a maga őszintén meglepődött stílusában mondja el, hogy
3: itt vagyok? Mondta, nagyon szép.
2: Mondta, hogy hol van?
1: Mondta talán, igen.
2: Jó. Egyedül van, vagy vitte Donatellácskát?
1: Hát a videón egyedül van, úgyhogy nem tudom. Várj, ugye rákeresek egyébként.
2: Hát jó volna tudni, hogy Kiszeltünde
1: nyaralásáról. Bejátszom hangosan itt a telefonon keresztül.
2: Meg tudod csinálni?
1: Hát biztos, hogy meg tudom csinálni, a kérdés, hogy a hallgatók akarják.
2: De kérem szépen, ez újságírás, drága kérem. Hallgatók. Tehát, hogy ennyire rajta vagyunk a sztárvilág vénáján.
1: És Dani, azon gondolkodom, hogy melyik volt az a videó. Mert van neki több... Figyelj! Itt az utolsó nem tudom hány videója, az onnan van. Önye visszakeresem. De vannak neki egyébként rendszeresen ilyen nyaralós videói. Ma ismét lecsúsztam a csúszdán, például.
2: Yes!
1: Dubajban medence partin vagyunk. Tehát azért, hogy...
2: Hol érdekel engem politika, vagy bármi, hogy helyen van?
1: Ugye, hogyha a Kiszel Tünde nyaralásáról tudunk beszélgetni, akkor az egyből izgalmasabb. Egyébként azért Tünci a maga módján egy ilyen bájos jelenség. Szóval most, ha választanod kéne őszintén, hogy a Tüncivel vagy összezárva egy napra, vagy a Hobóval.
2: Hát egyértelmű Kiszel Tünde.
1: Ugye?
2: Ránézni, tehát nem ránézni tudok, de kommunikálni egy napig.
1: Azért, szóval a Tünci tényleg kedves. Na megvan egyébként, hogy melyik, várjál, csak akkor hangot kell adnom a telefonomra.
2: Szeretném ezt hallani most, akkor kérlek, hogy avasd be a titkóba.
1: És akkor tartsam ide így a mikrofonhoz, igen. Hogy várjál, most megpróbáljuk akkor. Várjál, zene, de aztán beszél is benne.
2: Mi stílusos? Mondd, mit látsz?
1: Most az integet, de várjál, lehet, hogy nem ez a beszélős, lehet, hogy ez másik. Hát akkor most meghallgattunk egy szép zenét. Igen, ez nem az volt.
2: Kiszeltünk, de így énekel a nyaral. Addig elmondom, amíg megkeresed, hogy mi meg ugye nézzük azt a sorozatot, amit Andi ajánlott, kifejezetten szeretjük egyébként, és szerepel benne Michelle Keegan, nem tudom, hogy tudod-e, egy brit színésznő.
1: Nem, Michelle Wilde-ot tudom.
2: Jó, oké. Ez a Fool Me Once című sorozat, és Petra így elemezgetni kezdte, hogy mennyire mértani, meg mennyire kicentizett az arc, és hogy biztos szét van plastikázva, meg hogy ez annyira tökéletes, meg hogy mekkora füle van, tehát hogy így kielemezgettük, hogy néz ki ez a nő, és elkezdett róla képeket keresni. És itt van, hogy hogyan nézett ki régen, meg hogyan néz ki ma. A kettő között körülbelül akkora különbség, mint hogyha az első képen szerepelnél te, a másikon meg mondjuk valamelyik Playboy csaj, és alá van írva, hogy kikéri magának, ő soha semmit életében nem plasztikázott. Hogy ezek most komolyan hülyének néznek minket?
1: Igen.
2: Pontot csípte meg a darázs, vagy mi?
1: Egy jó kis, várjál, ezzel ajánlhatnánk majd a műsor végén a Tominak a műsorát, jó? A Buenos Morgan végén a Tomi műsorát.
4: Sziasztok! Sok puszit küldök nektek Dubrovnikból. Finom Porsztár Martini koktélt iszom. Kedves egészségetekre!
2: Ezt olvassa?
1: Hát nem, csak ő így beszél. Dubrovnikból. Ő nem Dubrovnikban van, hanem Dubrovnikban.
2: Na látod, hogyha most össze akarod hasonlítani egy ilyen szétplasztikázott valakivel, aki ilyen nagyon műnő, a Kiszel Tündét, akkor már inkább a természetesség, nem?
1: Hát, figyelj! Én azt gondolom, hogy igen. És de szólott, koktél, hogy kalapban, mutatom a képet is hozzá, most már hangot nem, de hogy ott nagyon szép kalapban van.
2: Engem egyébként nagyon emlékeztet az énektanárnőmre, így kinézetben is, stílusban is. Ott iszogatja koktélt, látom, valaki kamerázza, tehát nem egyedül van, tehát itt már lehetne újságírni, hogy kivel nyaral Kiszel Tünde.
1: Hát szerintem a Donatellával.
2: Gondolod?
1: Én úgy érzem, igen, hogy ő videózza anyukát. De
2: Donatella kikér egy stracciatellát, Kiszel Tünde meg közben iszogatja pornstar koktélját. Így ez van. Történik most ott.
1: Jó. Pornstar Martini. Na, hát figyelj, ne várjál,
2: azért megnézem, hogy honnan... Kiszel Tünde mihez ért?
1: Szerepléshez.
2: Ennyi?
1: Figyelj, a Donatella pózol szerintem ugyanonnan, mármint, hogy Horvátországban, tehát gyanítom, hogy ott van.
2: Egy nagyon-nagyon szép lány, de miért kell így pózolni, hogy ilyen, mint akit megijesztettek, de közben... ezt nem is értem. Ez olyan, mint egy banki azonosítás. Tehát, hogy fordítsd balra a fejed, fordítsd jobbra, szád meg van, füled nem látszik, jó? Csodálkozz, halszemek, aranyosan nézni egy kis mosoly a végére, kim van a poszt?
1: Na, most konkrétan leírtad a TikTokozó lányok posztjainak nagyjából 80%-át.
2: Szerinted ezzel átmennék egy banki azonosításon? Tehát, hogyha odaraknám, mert pont most küzdöttem vele, hogy azonosítsam be magam, és így mondták, hogy tegyem a fejemet a kamerához, fordítsam balra, fordítsam jobbra. Nagyon hülyének néztek a mávon, de azért én megcsináltam. De kicsit olyan volt, mint hogy a TikTok videót forgattam volna.
1: Na, azt akartam mondani, hogy lehet, hogy a baknál hülyének néznek, de ha csinálsz egy ilyen TikTok videót, mondjuk akkor is hülyének néznek, mert a jó csajok szoktak ilyeneket csinálni. De figyelj, el kell is elismerni, hogy a Donatella egyébként konkrétan állom szép.
2: Tehát nagyon szép, és egyébként rajtul tehetséges is. Tehát pont a múltkor néztük meg ilyen opera műfajban, hogy miket énekel, meg hogyan, tehát hogy nagyon jó is benne, és ott viszont, ha valamit letett a tünde az asztalra, az valószínűleg az, hogy ilyen zenéket hallgattatott vele gyerekkorában. Tehát, hogy tehetséges és szép is.
1: Meg a Donatellának az apukája opera énekes, igen.
2: Na, te már többet tudsz egyébként. Itt a rajongók bekapcsolódtak. Zsóka Buanos, azonnal kérem Tüncikét, megkaptad. Donatellácskával és a nővérével van egy nővére. Na. Nem tudunk semmit Donatellácska nővéréről?
1: Én sem tudom. Tehát,
2: ha megírod, hogy Stracciatellácska, akkor meglepődhetek. Úton minden rendben volt egyébként idefele, én csak annyit. Meg jönnek az SMS-ek is. Buanos Morgan Zsolt írja, elmegy Pestől Tatabányáig. Közepesen erős forgalomra kell számítani, Pest felé nagyon sok autó halad, több helyen lelassul a forgalom, főleg a külső sávban.
1: Igen, és itt van Gyulánki is, mérsékeltebb forgalom, normál haladás, egyes út, tehát a Herceghalom vonalon, úgy néz ki, a bámészkodók elaludtak, vagy Szabin vannak. Igen, szerintem ilyen tömeges szabadságolások vannak, tehát ezért van az, hogy alig vannak az utakon, de nem baj, hát élvezzük ki, mert aztán majd szeptembertől beindul a Verkli, azt mi lesz? Visszasírjuk ezt az időszakot.
2: 21 fok van, 29 lesz ma, ugyanúgy lehet eső, mint ahogy tegnap mondták, de ma nem annyira sok, és közben megjött a megfejtés Zsókától, nincsen neki nővére, Tüncike a nővére. Ja, hogy ők úgy járnak, hogy nem anya és lánya,
1: ja,
2: hanem a nővér és a húg.
1: Így már egészen más a dolog. Értem.
2: Aha.
1: Hát természetesen, hát úgy is néz ki Tünci, mintha a Donatella nővére lenne. A jóval idősebb nővére, de hát az már egy más kérdés.
2: Hát, na.
1: Donatellával utaztam egyszer egy repülőjáraton.
2: Mindig mindenhová hárman mennek.
1: Ki a harmadik? Fiúk,
2: nem vagytok rendesen képben. De most hát tényleg elvesztem, mert az előbb mondtad, hogy tényleg ki a harmadik, vagy egy emberből általában mini kettő skizofrén. Hát, hogy ez hogy jön ki?
1: De tényleg, Tüncike nővére. Tüncikének is van nővére.
2: Ja, tehát akkor nem Donatellácska nővére Tüncike, ez már a harmadik forgatókönyv, hanem Tüncikének van egy nővére?
1: És ő az operatőr akkor ezek szerint.
2: Tehát Donatellácska, Tüncike nővére és Tüncike?
1: Igen, tehát akkor a nővér, és neki tudjuk a nevét. Akkor ő a Donatellácskának a nagynénje. Lassan családfát állítunk.
2: És igen, na hallod, ezt szerintem az elmúlt 10 percben összeraktam.
1: A kiszel családnak a felépítését.
2: Igen, csak azt mondjátok meg, hogy a kenyérből kiszel. Az, összeállt, jó.
1: Na, jó van, elindítjuk
2: ezzel. Tartalmas kezdés volt itt csütörtök reggelre?
1: Elindítjuk kiszel Tuncivel, meg a Pornstar Martini koktéljával, egyedül sem Dubrov Nikból.
2: Abban mi van?
1: A Buenos Morgan, nem tudom.
2: Pornstar.
1: Ez ilyen csajos.
2: Koktél.
1: Bár nem mondok semmit, mert egyébként én is szoktam ugye csajos koktélokat is inni, ezt pont tegnap adáson kívül tárgyaltuk ki pont az ebédnél.
2: Vaníliás vodka, marakuja likőr, vanília szirup, friss lájmlé, marakuja püré és jég díszítés fél marakuja. Tehát igazából egy ilyen nagyon cukrozott marakuja.
1: Igen. De azért megkóstolnám.
2: Csajos.
1: Csajos, de én azért úgy adnám. Na jó van. Figyelj, indítsuk el a mai műsort, szerintem szépen kulturáltan.
2: Ja, már adásban voltunk.
1: Jó.
2: Ez már kiment.
1: Aztán nem sokára elmondjuk, hogy mivel foglalkozunk ma, meg egyébként vendégeink is lesznek. Hozzuk a részleteket perceken. Ez mi volt?
2: Én csak megtaláltam, hogy kiszel Csilla orvos, és meg akarom nézni, hogy mit gyógyít.
1: Jó van, családfát állít, Rédül kolléga. Ti meg írjatok, ha van útinfó, 0620 978 978.
2: Fülörgégész.

0: 4 perccel járunk 3:47 után, téma ajánló következik 2 percben. 13 éves korhatárt javasol az Európai Unió a közösségi médiára, illetve a videójátékokra. A közösségi médiában egyébként már most is van ilyen felhasználói szabályzatban, azt hiszem benne van TikToknál, Facebooknál, Instánál, hogy 13 éves kortól lehet ezt használni, de sokszor a gyerekek pont szülői segítséggel játsszák ezt ki.
1: Igen, és a legutóbb, amikor erről a témáról beszélgettünk, akkor pont ilyen drasztikusabb helyeket vizsgáltunk, ahol kiskorúaknak meg is tiltanák. Tehát, hogy igazából itt lehet ilyen rendeleteket hozni, meg meglépni ebben az ügyben. Kérdés, hogy a 13 éves kor az mennyire reális, majd nézzünk ezzel kapcsolatban esettanulmányt, illetve megnézzük, hogy Európa szinten, meg talán így világszinten is mik a korhatárok, amiket megszabnak, illetve arra leszek kíváncsi, hogy mennyire játsszuk ezt ki, mert szerintem nagyon.
0: Szerintem is, abszolút. És itt azért tényleg érdemes lesz külön kitérni például a videójátékokra, de nem csak arra, hanem én be fogok dobni még egyet, a különböző videókat, tehát az ilyen influencereknek a videóit, az ilyen gameplay videókat, na mindegy, ezt majd részletesen kifejtjük.
1: Én meg még valamit, hogy mennyire jó az, egyébként szerintem jó, csak az is egy furcsa dolog, és engem sokkolt, amikor először szembesültem vele, hogy 18 év alatt nem lehet lottózni. Értem én, hogy szerencsejáték szenvedély, meg ennek elkerülése, meg szenvedélybetegség, meg minden, de én ezzel nem voltam tisztában 18 éves koromig. Szerintem én vettem 16 évesen sorsjegyet.
0: Hát sorsjegyet azt lehet, hogy adtak neked, de lottót, meg totót, meg ilyeneket biztos nem.
1: Hát de mi simán. Szerintem most próbált ki, beküldött Dávidot, feladhat egy lottószelvényt, szerintem.
0: Nem
1: egy
0: tudom.
1: Próbát megér.
0: Mindenképpen, persze.
1: Hát, hogy értek.
0: Amúgy sem lottózunk.
1: Aztán pedig hozom az Andit. Nem, Andi hozza a villámkvízt. Az van, hogy kvízezni szerettünk volna, és Andi hoz nekünk egy olyan kvízt, amit az emberek 92%-a elront. Roland, te jó vagy matekból, az hány ember?
0: Az szinte az összes. Úgyhogy az a helyzet, hogy meglátjuk, hogy vajon a 8%-ban vagyunk benne, vagy pedig a 92-ben. És egyébként vendégeink is lesznek. Para asztali tenisz, illetve szervált ültetett asztali tenisz, úgyhogy nagyon különleges részét hozzuk a sportnak, és Sajtos Gábor, illetve Lukács Csaba érkeznek majd hozzánk ezzel kapcsolatban.
1: Igen, és ne felejtjétek, szóvic csütörtököt tartunk, és ne felejtjétek, hogy mi sem felejtettük, hogy azért elég különleges VB meccsünk volt, szóval ezt mindenképpen megrágjuk, kitárgyaljuk majd a következő óra elején, szóval maradjatok velünk Andi hírei után is.

0: Ha túl sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazán. Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes, kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
2: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diazmin tartalmú végy nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Nyáron sem áll meg az élmény. Csatlakozz a Turinform iroda tematikus városi sétáihoz, és fedezd fel Komárom rejtett történeteit, legendáit és különleges helyszíneit. Minden hónapban új élmények várnak. Részletek várositúrák.iránykomárom.hu. Komárom lépésről lépésre élmény. Komárom határtalanul jó.
4: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
5: 188.
4: Hogy micsoda?
5: 188.
4: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
5: De ők biztosan tudnak. Mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
4: Kik ők?
5: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
4: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Szép reggelt kívánok! Az állatgyógyászati készítmények humán alkalmazásának kockázataira figyelmeztet az országos tisztifőorvos. Kerékpárút köti össze a Bledi és a Bohini tavat. Tervezett áramszünet lesz Oroszlányban. A mikrofon mögött itt Taler Andreát hallják, már is hozom a részleteket. Az ivermektin vagy fenbendazol tartalmú állatgyógyászati készítmények emberi alkalmazása nem engedélyezett, daganatellenes hatásukat tudományos bizonyítékok nem támasztják alá, használatuk pedig közvetlenül veszélyeztetheti a betegek egészségét és a gyógyulás esélyét. Hívta fel a figyelmet az országos tisztifőorvos szerdán kiadott állásfoglalásában. Oroszi Beatrix felhívását a daganatos betegek biztonságának védelmében azután adta ki, miután az elmúlt napokban a közösségi médiában és a sajtóban olyan felelőtlen nyilatkozatok jelentek meg, amelyek állatgyógyászati felhasználásra szánt féreghajtó készítmények humán daganatos betegségek kezelésében történő alkalmazásával foglalkoztak. A daganatos betegséggel élők és családtagjaik különösen kiszolgáltatott helyzetben vannak, ezért érthető, hogy minden lehetséges gyógyulási lehetőséget szeretnének megismerni. Éppen ezért kiemelten fontos, hogy egészségügyi döntéseiket kizárólag tudományosan igazolt, hiteles információkra alapozzák, ne pedig az interneten terjedő megalapozatlan állításokra, emelte ki Oroszi Beatrix. Új kerékpárút nyílt a Bledi és a Bohini tó között, így a két népszerű szlovéniai alpesi üdülőhely már nagyrészt autóforgalomtól elkülönített útvonalon is bejárható, jelentette szerdán a szlovén sajtó. A kedden átadott mintegy 20 kilométeres szakasz jó részt a Száva-Bohinka folyót követi erdők, szurtokok és kisebb települések között. A már meglévő Bohinska-Bistricát a Bohini tóval összekötő kerékpárúttal együtt csaknem 28 kilométeres útvonalat kínál a két tó között. A beruházás célja, hogy biztonságosabbá tegye a kerékpáros közlekedést, és az autózás helyett környezet kímélőbb lehetőséget kínáljon a környék felfedezésére. Az új összeköttetés nem csak a turistáknak kínál kényelmesebb közlekedést, hanem a helyiek mindennapjait is megkönnyíti. Tervezett áramszünet lesz július 17-én Oroszlányban. A város honlapján közölte, hogy most pénteken 8 és 15 óra 30 között a korlátozás a Bánki Donát utca, a Fürst Sándor utca, a Havasi Márton utca, az Irinyi János utca, a Rákóczi Ferenc út és az Óvoda köz egyes címeit érinti. A szolgáltató kéri az érintettek türelmét és megértését. Júliusban minden pénteken 18 órától különleges irodalmi és zenei estekkel várja az érdeklődőket a Jókai Mór Városi Könyvtár hangulatos udvarán, Komáromban. A programsorozat során komáromi hölgyek osztják meg a közönséggel kedvenc regényeik legszebb részleteit, amelyeket élő zenei kíséret tesz még emlékezetesebbé. A következő alkalommal, azaz most pénteken 18 órától Hajnal Dóra olvas fel, akit Lázók Rihárd hegedűjátéka kísér.
0: Időjárás.
1: Ma a napos, erősen felhős időszakok váltakoznak majd, vármegyénkben előfordulhatnak záporok, zivatarok is, 26 és 32 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár...

0: Onnál Illyés Roland és Rédl Ádám. Illyés Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Kiskezi csókolom mindenkinek, meg leginkább a hölgyeknek.
3: Jó reggelt!
2: Jó reggelt, jó reggelt. Mi ez a hang?
3: Ezek a tapsolóink, csak azt nem értem, hogy miért ebből a szögből jönnek.
2: Bezártuk őket egy vödörbe.
3: Dobozba, igen. Az van, hogy igazából nem nagyon tudtunk fizetni nekik a hónapban, és ezért be kellett őket zárnunk, hogy ne menjenek el innen messzire. Ez történt. Semmi más.
2: Így van, és igazából kényszerítjük őket a tapsolást. Na, az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a Bicske és a Biatorvágy közötti szakaszon természetesen lassulás is. Szakaszos torlódás alakult ki a külső sávban, nagyjából a 40-es meg a 20-as kilométer között érdemes ezzel tervezni, számolni. Annyira egyébként nem durva, mint szokott lenni, de valóban már ott Bicske magasságában, sőt már ott Újbaroknál is ez úgy megfigyelhető, úgyhogy azért számoljatok mindenféleképpen egy pici plusz menetidővel. Ezt leszámítva egyébként azt látom, hogy nagyjából minden rendben, Tatán már a reggeli csúcs azért az beindult, Komárom és Esztergom talán egészen nyugisnak tűnik, így van meg Tatabánya is.
3: 21 fokos felhős időnk van, 29 lesz a csúcs, most már eltörölték az esőikont, tehát ma nem lesz eső, mert eltörölték az ikont, holnap van ikon.
2: Van ikon.
3: Igen, holnap tervezhettek ezzel, és azt vizsgálom még itt, hogy rákanyarodhatunk-e arra, amiről reggel óta akarunk beszélgetni, az elefánt a szobában jelenség. Szóval, Roland, bejött a vágyad.
2: Igen, összejött a spanyol-argentin döntő. Innentől kezdve én úgy vagyok, hogy nekem már mindegy, hogy ki nyer, mert most már valóban úgymond a szebb foci fog talán nyerni, bár azért az argentinoknak, ha megnézed a szereplését, akkor azért nem lehet azt mondani, hogy végigparádézták a világbajnokságot.
3: Jó, de most ezen a mérkőzésen ezen kifejezetten frankó játszottak, tehát én nem is értem az angolok miért zártak be.
2: Hát nézd, azért a második félidőben jól játszottak, az első félidő nem feltétlenül volt a futballnak a legszebb reklámja.
3: Tehát ugye lőttek egy gólt az angolok, és akkor onnantól elkezdtek ilyen beállt eredményre fókuszált játékot játszani, és nem nagyon mentek előre.
2: Igen, és egy picit én ilyen szempontból azt mondom, hogy a Tuchel is túlságosan biztonságira ment, mert oké, hogy elkezdtek nagyon nyomni az argentinok, különösen ugye ott a második félidős hidratációs szünet után, akkor már egykapuztak, nagyon durván egykapuztak, és valahogy látszott a cseréken is, hogy a Tuchel nem arra törekszik, hogy na akkor esetleg megpróbáljunk egy picit labdát tartani, hogy beviszek olyan embereket, akik mondjuk a

0: pályán megpróbálnák ezt a nyomasztó argentin fölényt ellensúlyozni, és hogy legyen kicsit nálunk is a labda, ne boruljon föl a pálya. Nem, küldjünk még bevédőket. Tényleg de... látszik, hogy betoljuk a buszt, és akkor megpróbáljuk valahogy kihúzni. De azért valljuk be, hogy ez ellen az argentin csapat ellen. Megpróbálni kihúzni, úgyhogy folyton egy kapuznak, hát az nagyon nehéz.
1: De akkor már lehetne rendesen csinálni. Tehát miért nem csinálják azt, hogy a 11 játékost beállítják a kapuba? Így egymás hátára állva, és akkor nem hagyni teret a labdának bemenni. Aztán lődözzék őket. Aha. Ez van? Milyen kadíj?
0: Hogyne. Nem szóval tényleg egy picit túlságosan is biztonságira vették ezt a figurát, túlságosan defenzív játékot kezdtek el játszani. Azt meg nem lehet egyébként, meg figyelj, Messi, bár voltak azért neki rossz megoldásai, fiam jó párszor feltette ezt a kérdést, mikor elcselezte magát a Messi, hogy de miért egyedül akarja, miért egyedül akarja? Mondom, fiam, úgy látom, hogy nagyjából ő hajlandó fölvállalni az egy-egyeket, különösen hát az első fél időben. Aztán adott két gólpaszt, figyelj csak, 2022 óta 14 VB meccsen 22 gól plusz gólpasznál jár a Messi.
1: Ezzel fellépett az elejére a listának?
0: Hát figyelj, ez elképesztő. Tehát, hogy 33 meccsen 33 kanadai pontja van a VB-ken, az azt jelenti kanadai pont, tehát, hogy gól, illetve gólpassz összességében. Tehát, hogy minden egyes meccsen, minden egyes VB meccsen, amin valaha pályára lépett, van átlagban vagy egy gólja, vagy egy asszisztja.
1: Nagyon kemény. És ez megint, amit régen is megfigyeltem, hogy annyira a végén történik az először egyenlítő, aztán majd a fordító gól. Tehát a másodikat már értem, mert hogyha megtörik a jég, akkor onnan már bepottyan a második. De 85. percben volt talán, tehát nagyon a vége felé volt ez, hogy az argentinok egyenlítettek, ugye?
0: Hát most nem tudom, hogy
1: hányan. De mindegy, hogy a vége felé.
0: Végén. Igen. Ők nagyon erősek mentálisan, ezért látszott vég a világbajnokságon.
1: Tehát, addig az angolok elhiszik, hogy ez meg lesz?
0: Hát megpróbálják, persze.
1: És mindig a végén történik a baj, tehát amikor már nincs esélyük visszafordulni. Tehát érted, addig mentél, védekeztél angolként, érezted, hogy jó van, meg lesz, de hogyha bekapsz egy gólt, úgy szétesel fejben.
0: Hát meg onnantól kezdve tudod, hogy egy csapat nagyon nyom, és összejön az egyenlítés, óriási lelki fölénybe kerülnek. Tehát onnantól kezdve, hogy összejött az egyenlítés az argentinoknak, hát nem tudom, hogy lehetett-e arra fogadni, hogy lesz második gól, de ha lehetett, akkor hirtelen annak az otca nagyon-nagyon lecsökkent a fogadóirodáknál szerintem, mert egyértelmű volt, hogy onnantól óriási fölényben vannak az argentinok. Lelki fölényben, úgy értem. És egyébként nyilván a Messinek a klasszisa is kell hozzá. Nyilván kell a többieknek is a klasszisa, mert azért hát valljuk be, hogy kifejezetten jó futballisták alkotják az argentin csapatot. De mondom, valahogy ők mentálisan tűnnek nagyon erősnek. Egyiptom ellen is ugye tudtak fordítani, itt is tudtak fordítani. A döntő viszont szerintem egy sokkal keményebb dió lesz számukra, mert hogy a spanyolok nagyon-nagyon szervezett csapatjátékot játszanak, és nagyon szervezetten védekeznek. Azért ennek az angol csapatnak oké, hogy jó védők vannak a csapatban, de én úgy érzem, hogy a spanyol védekezés az szervezett. Ők nagy összegbe mernék tippelni arra, hogy nem fognak külön embert állítani a Messire, meg ilyenek, hanem ők megpróbálják a szokásos ilyen területvédekezésüket játszani, és azt nagyon fegyelmezetten csinálni. Uh-huh. Úgyhogy nem tudom, hogy ott mennyire fogják majd az üres területeket megtalálni az argentinok, amiket egyébként zseniálisan játszanak, tehát azért abból alakultak ki ugye itt is a helyzetek, hogy a Messi zseniálisan tudott oda nyesni mondjuk labdákat a berobbanó csatárok, meg középpályások, mert a középpályások is nagyon jól érkeznek be az üres területekre elé, és akkor fejjel például rengeteget veszélyeztettek, ugye? Szóval nem tudom, hogy ezt mennyire fogják tudni eljátszani a spanyolok ellen, akik szerintem a legjobb védekező teljesítményt nyújtják a VB-n.
1: Tehát akkor most két izgalmas mérkőzés jön, mert ugye a bronz meccset is lejátszák, majd mikor, tudod?
0: A szombaton lesz a döntő, pedig vasárnap. Figyelj, ilyen csalódott csapatok csatája lesz igazából a szombati. Nyilván az angoloknak jó lenne legalább a dobogóra odaérni.
1: De ezt a franciák fogják megnyerni, nem?
0: Hát, ugye nem tudom. Tehát ez ilyenkor szerintem nagyon-nagyon sok minden múlik a lelki kérdéseken.
1: Ki, én az angoloknak szurkolok ott. Tehát akkor azt mondom, hogy ott az angolok nyernek, mert sokkal jobban bejön az angol piros double decker busz, mint mondjuk a franciák Eiffel-tornya. Na jó, nem, ez nem igaz, de valamiért az angolok felé húz a szívem. Merecetet raknak a sült krumplira.
0: Na, itt Zsolt azt írja, hogy az is hihetetlen, hogy az angolok ellen beadásokkal nyertek a nagy tornyok ellen. Igen, úgy az argentinok egyébként, hogy a fél csapat ilyen 1,70 pár centi.
1: Igen.
0: A döntőbe két focizó csapat került be. A spanyolok védekezése nagyon jó. Most érdekes meccs lesz. Igen, abszolút egyetértünk. Én is ugye ezt fejtegettem itt az előbb.
1: Ott meg én a spanyoloknak fog szurkolni. Egyrészt azért, hogy te nyerd meg, tehát hogy bejöjjön a tipped. Másrészt meg azért, mert az argentinokra nagyon haragszom Csakón óta. De van bennem egy ilyen ellenérzés.
0: Tényleg, akkor a Kokót hívjuk majd fel, hogy ő kinek szurkolt.
1: Igen, az ott nekem nagyon beégett, az nagyon felhúzta az agyamat, és ezért hajrá Spanyolország.
0: Na, hát meglátjuk. Én azt gondolom, hogy a spanyolok nagyon szervezettek, tényleg nagyon jó a védekezésük, viszont az argentinok meg ugye mentálisan nagyon erősek. Na jó van, akkor gyorsan üljünk be az időgépbe, fussuk át a legfontosabb eseményeket, Valtereket lehet köszönteni. Névnapjuk van.
1: Jaj, de jó. Meg az Aténákat, meg a Lestárokat, meg a Riákat, meg a Márlénéket, Isten éltesse őket, ez nem egy ilyen sütemény. Ezen a napon született Mészöly Kálmán, magyar válogatott labdarúgó és mester edző.
0: Így van.
1: 1941.
0: És hát most nem idézünk most tőle, mert azt az adást nem bírja. Michael Flatley.
1: Ő a foci gangsta Zolia?
0: Hát körülbelül igen, okay. Igen. Ír származású amerikai táncos, koreográfus, 1958-es születésű.
1: Amúgy lehetne úgy Mészöly Kálmán idézett, hogy Pool kifütyüli.
0: Igen,
1: Sándor kifigyelő.
0: De az egészet ki kéne.
1: Jó, akkor ki legyen? Hát a Sarkutatót most átugranám, őt is átugranám. Legyen Kárász Zénó, mert őt ismerem személyesen. 1969-ben született, a Família Kft-ből lehet ismerni. Ádám Kám, szép Ádám ő. Egyébként meg vízilabdázó is volt.
0: Igen, ő jó magas fiú. Kb. Mint te, nem? Vagy magasabb?
1: Igen. Szerintem magasabb. Hát, nagyobb. Tehát, hogy így minden irányban nagyobb ember.
0: Igen, általában a vízilabdázók. Valkó Eszter, magyar műsorvezető, 74-es születésű.
1: Aztán, ami nagyon izgalmas számomra, és minden évben megörülök, amikor ezzel a dátummal szembe találom magam, hogy 1935-ben Oklahoma City-ben felállították a világ első parkoló óráját. Szerinted értették, hogy mi az? Én utána néztem amúgy.
0: Hát akik feltalálták, azok biztos értették, mások meg az édesanyjukat emlegették.
1: Hát az tuti, itt nagyon örültek az árusok, mert nem parkoltak egész nap ott a kocsik, és akkor több vevő tudott érkezni. Úgy nézett ki, hogy egy 5 centes érmét kellett bedobni, ez egy óra parkolást biztosított, ha nem dobtad be, akkor büntettek. Az elején még ott voltak a rendőrök, meg mindenkit segített a működést megérteni. Az az izgalmas ebben, hogy ez pont 91 évvel azelőtt történt, hogy Magyarországon, Budapesten meg megszüntetik a parkolóórákat.
0: Amerikában bemutatták az Eredet című filmet 2010-ben, ezt én azért még gondoltam megemlíteni.
1: Jó nagy szemétség az a film.
0: Tényleg?
1: Eldől, vagy nem dől el a végén? Az
0: ja, hát persze. De én nagyon szeretem, nagyon, nagyon kreatív, tehát maga az alapötlet szerintem nagyon jó.
1: Amúgy én annyira úgy csináltam volna meg, hogy a mozik felében fixen eldől, tehát hogy mutatják, a másik felében meg nem dől el. És hogy az emberek, hogy összevesznek, de rohadtul eldől, nem láttad? Én láttam, hogy dehogy dől el, nem szivat.
0: Jó, ez egy jó ötlet. Ha valaki csinál majd egy hasonló filmet, akkor ezt mindenféleképpen fogadja meg. Van még egy eseményünk, de ezt a végére hagyjuk. Nézzük a világnapokat, mondom én a mai kedvencemet. Tengeri malacok megbecsülésének napja.
1: Ma nagyon meg kell őket becsülni, jó? Tehát azokat is, akikkel Andi a vízben akar úszni, meg azokat a tengeri malacokat is, amik gyárilag tengeri malacok. Ma kenjétek körbe őket répával. És ma van a kígyók világnapja. Ez is fontos, sokféleségükre, ökológiai szerepükre és védelmükre hívják fel a figyelmet, amit egészen biztos, hogy Kínában most nem ünnepelnek, ott 900 kígyó, köztük mérges kígyók szabadultak el egy telepről, miután tájfun csapott le Kínára, és próbálják összeszedni. Hát én nem lennék nyugodt, hogyha azt mondanák, hogy megvan úgy kb. 850.
0: De 50 még felbukkalhat, akár nálad is. Ma van a friss spenót napja, ezt ünnepelje a Popeye, ha akarja, és 2014-ben ezen a napon jelent meg a Well Hello zenekar első dala, ami aztán hihetetlen népszerűségre tett szert, úgyhogy nem sokára jövünk a csillagok üzeneteivel.
1: Pont 12 éve.
0: Pontosan 12 évvel ezelőtt. Úgyhogy jövünk most, vagy hát folytatjuk ezzel a dallal. Jöjjön tehát a Well Hello és a Rakpart. Forrás Rádió.

0: Buenos Morgan! A csillagok üzentek, mi továbbítjuk. Jöjjön a horoszkóp!
1: Csillagok.
2: Csillagok, igen. Mondjátok el nekem, de nem mondják el, mi mondjuk el.
1: Hát ez is jó. Van az az út, nem? Az melyik út? Nem a hatváltás, vagy az? Amikor így az úton mész, és elkezd zenélni az autó. Mész a kerékkel, és akkor így elkezdi játszani a dallamot. Ez melyik Republik dal? Te tudod?
2: Mi? A 67-es út.
1: 67-es utat játssza?
2: A 67-es úton játssza a 67-es utat.
1: Jó, ez jó ötlet. Csak hogy a csillagok is nekem olyan, hogy úgy szívesen hallgatnám, mikor jövök erre felé. Tudom, a lakók utálják az ilyen zenélő utakat, de autósként tök vicces.
2: Jó, hát figyelj, amilyen utak vannak sokfelé, az ugyanúgy egyébként zenélő út, csak de mert átjátszik.
1: Magyarországon nagyon sok ilyen van, jó? Na, és mi van a kosokkal például?
2: Például az, hogy egy apró véletlen teljesen más irányba terelheti a napodat, ne ragaszkodj görcsösen az eredeti tervhez, mert a spontán döntések most meglepően jól sülhetnek el.
1: Bika, valaki kikéri a véleményedet, és többet számít majd neki, mint gondolnád. Légy őszinte, de diplomatikus, a szavaidnak ma nagy súlya lesz.
2: Egy régi tárgy vagy emlék nosztalgikus hangulatba hozhatja az ikrekjegyűt. A múltból most nem a hiányt, hanem az inspirációt érdemes magaddal vinni.
1: Azt a rohadt, ez nagyon jól hangzik, tiszta coach lettél, ahogy azt mondtad. Rák, ma különösen jó ráérzel arra, mire van szüksége másoknak. Egy kedves gesztusod visszaérkezik hozzád, talán még a nap végéig.
2: A humorod ma szinte minden helyzetet megmenthet, kedves oroszlán. Egy jókor elsütött poén feloldhat egy kellemetlen pillanatot, és új kapcsolatokat is hozhat.
1: Szűz, ma nagyon érdemes valami újat kipróbálnod, még akkor is, hogyha elsőre szokatlannak is tűnik. Egy másik útvonal, egy új recept, vagy egy új alkalmazás kellemes meglepetést tartogathat.
2: Egy rövid beszélgetés olyan ötletet adhat a mérlegjegyűnek, ami később sokat jelent majd. Figyelj azokra is, akikkel csak futólag találkozol.
1: Skorpió, ma türelem lesz a legerősebb fegyvered, amit most nem sietetsz, az később sokkal jobb eredményt hozhat, szóval érj rá.
2: Könnyen kedvet kaphatsz valami kreatív elfoglaltsághoz a mai napon, kedves nyilas jegyű. Lehet ez rajzolás, fotózás vagy barkácsolás. A lényeg, hogy alkoss valamit.
1: Bak, most érdemes egy pillanatra megállni most, és végignézni, mennyi mindent elértél az elmúlt hónapokban. Egy új lendületet adhat a következő célodhoz. Hajrá!
2: Egy váratlan meghívás vagy ajánlat kizökkenthet a megszokott rutinból, kedves vízöntő. Ha belefér, mondj rá igent, kellemes élmény lehet belőle.
1: És halak, a mai nap a részletekről szól, olyan apróságot veszel észre, ami mások figyelmét elkerüli, és ezzel megoldasz egy kisebb problémát.
2: Na hát probléma, például a közösségi média használat, meg a videójáték használat, már kiskamaszkorban gyakorló szülőként azért erről vannak élményeim, az Európai Unió pedig egy fix korhatár bevezetését javasolja, olyan korhatárit, ami egyébként a felhasználói szabályzatokban már benne van, 13 éves korhatár, hogy ezt mennyire tudják vajon végrehajtani, meg egyébként mennyire fogják betartani majd a felhasználók, na ezt jó alaposan körbejárjuk az óra második felében.
0: Forrás Rádió. Nyáron is mindig veled vagyunk.

0: hasizom.
1: Ahogy hinek, az. Ilyen, amikor az Áldinak ez a híres hasonmása énekelget. Na kérem szépen, itt vagyunk, 5 perccel járunk fél 8 után. Hello. Közben megkaptuk Norbitól is, hogy M1 kuka. Itt nagyjából óvaroknál.
2: Nagyjából hát, pár éve, nem?
3: Igen.
1: Nem, hát itt Tatabánya után óbarok, újbarok. Hát ott van azért egy ilyen elég masszív torlódás. Aki teheti, az inkább kerülje el ezt a szakaszt. Aztán ott Mány magasságában is van egy kisebb torlódás, rocska. Herceghalomnál most nincs, de majd lesz.
2: Óbarokkos túlzás.
1: Köszönjük szépen.
2: Na, én mindenhez hozzá tudok tenni valami izgalmasat és jót.
1: Azért vagy itt.
2: Szóvíz csütörtökünk van, Andi, úgyhogy ma többet kell elviselj, vagy...
3: Hát nekem igen. Nem, mert én nem szoktam itt lenni, és nem is tervezek itt.
2: Jó, de mi már
1: hangolódunk.
2: Mi már melegítünk
3: a dologra. Ne hangolódjatok, majd ha kimentem, akkor hangolódjatok.
2: Na már most az van, hogy az Európai Unió a közösségi médiára és a videójátékokra 13 éves korhatárt javasol. Mondhatjátok erre azt, amit Roland mondott teljesen jogosan, hogy de hát a legtöbb felületen 13 éves kor a limit. És teljesen igazatok van, és akkor vége a témának. Vagy mondhatjuk azt, hogy van itt egy ilyen teljesen semmit mondó gondolat, hogy az EU emiatt a rendelet miatt a szülők kezébe adna erősebb korlátozási lehetőségeket. Ezt szerintem 8-szor megrágták, hogy ne lehessen belekötni, tehát a szülők kezébe adna, tehát nem adna, erősebb, tehát nem törvényszerű, hanem csak erősebb korlátozási lehetőségeket, tehát nem is, na. Tehát ez egy olyan mondat, ami nekem egy kicsit semmit mondó, viszont arról muszáj beszélgetnünk szerintem, hogy hol legyen a határ, jó-e, hogy 13 évnél van a határ, illetve adhat-e mégis valamit, amit én nem látok bele ebbe a hírbe, hogy az EU most lép egy ilyet?
1: Nézd, szerintem mindenféleképpen jó, hogyha húznak egy határ, de eddig is megvolt, csak. Ugye az van, hogy tudtommal, most hogyha esetleg az Ákos, a Solymos Ákos hallgat minket, akkor majd lehet, hogy ráerősít, hogy Facebooknál, Instánál, meg a TikToknál is 13 éves kor az alsó korhatára, hogy be lehet regisztrálni, de sok esetben pont a szülők segítenek a gyerekeknek kijátszani ezt a bizonyos rendszert.
2: Hogy ne legyél ciki, mert hogy az osztálytársadnak már van, és akkor segítek, hogy te ne égjél be így.
3: Hát igen. Az esetek többségében ez van mögötte, sajnos, igen.
1: Hát gyerekek, ugye nekem a fiam, ugye a Dávid 11 éves. Na most szerintem a legtöbb haverjának már van.
2: De most tényleg ez hova vezet?
1: Vagy jó sok haverjának
2: mi lesz
1: van.
2: Még a végén, az lesz, hogy 13 év alatt már inni se lehet?
1: Meghallja a nyelkit, ami a grafikusunk összeborul. Rá se gyújthatnak, érted? Nem, szóval, hogy tényleg jóval kisebb, tehát azért ilyen 1-2 évvel fiatalabb gyerekeknek már van szerintem sok esetben Facebookja, Instája, TikTokja.
2: Értem. Ezt is értem, hogy valahol korhatárt kell meghúzni, és azt is értem, hogy tegyünk erre javaslatot. De alapvetően szerintem még szülő nélkül is könnyű kijátszani, nem? Vagy hát amennyire én emlékszem, amikor én ezt csináltam, és nem is annyira régen csináltam, mert rádiónak is csináltam, stúdiónak is csináltam ilyet, hogy ott is meg kell adni egy életkort, mert nem lehet az, hogy csak beregisztrálod azzal a dátummal, amivel létrejött mondjuk a podcast stúdió. Ott is csak visszatekered, leokézod és kész.
1: Igen, nem nagyon ellenőrzik ezt szerintem. Szóval azt gondolom, hogy egy ilyen élelmesebb kiskamasz ki tudja magától is játszani a rendszert. A kérdés az, hogy vajon a szülők erre odafigyelnek-e, engedik-e, ha igen, akkor mondjuk milyen feltételekkel, nézik-e, hogy kik az ismerősei, posztol, nem posztol, de mondjuk, posztor.
3: Hát jó, de tudnak azért most egy másik fiókot is létrehozni. De tehát van egy a szülőnek, meg van egy ugye, ami nem a szülőnek szól, hanem a haveroknak.
1: Nyilván lehet, nem szeretnénk tippeket adni, nem azért mondjuk ezt.
3: Hát de ez most figyelj. Tehát, hogy
1: valami álnéven, amit a szülők nem találnak
3: meg. Nem én fogom
1: ezt
3: elindítani, ez már létezik.
2: Jó, de csak most azon gondolkozom, nyilván mindent ki lehet játszani. Tehát, hogy mindenre lehet olyan trükköt, meg kerülő utat találni, amivel meg lehet fúrni a dolgot. De hajnal a kislányom 3 éves, van személyi igazolványa. Most néztük a tieden is, ezen már mindenféle ilyen vízjelek, meg nem tudom én, mik vannak, így forgasd, úgy forgasd, amúgy forgasd. Ha kéne egy ilyen ahhoz, hogy létrehoz egy ilyen oldalt. Ráadásul egyébként a szemét, meg a bántalmazó kommenteknél le is lehetne téged nyomozni. Tehát, hogyha kéne egy ilyen, akkor ezzel nem lehetne azt elérni, hogy a személyigazolványból látják, hogy nem múlt 13 éves, ergo nem hozhatja létre a fiókot?
3: Egyébként most pont eszembe is jutott ezzel kapcsolatban, hogy ugye több országban is behozták ezt, hogy nem használhatják a 16 éven aluliak, például ugye a Messenger, TikTokot, meg ezeket a közösségi oldalakat, és ugye mindig az a kérdés, hogy de hát ezt hogy ellenőrzik, és most ahogy így mondta, ugye a személyigazolványt meg mindent, én azon gondolkoztam, hogy meg kéne adni a személyigazolvány számodat. Tehát, hogy úgy jelentkezhess be a felületre legerősször, vagy úgy regisztrálhass, hogy mondjuk ott van a személyigazolvány számod, és abból már úgy is tudja a rendszer, hogy te nem múltál el.
2: Csak
3: 16
2: itt meg biztos
3: éves.
2: Jönnének, most magamra cáfolok, de egyébként szerintem is így lenne jó, csak itt biztos jönnek azzal, hogy jó, de ne adjuk ki Mark Zuckerbergnek a Metának az adatokat, mert akkor majd biztosan ő ezzel visszaél.
3: Na jó, de akkor hogy ellenőrzöd? Mert most hiába hozogatnak be ilyen szabályokat. Tehát most oké, köszönjük szépen, benne van a szabályzatban, de továbbra is ugye a dátum módosításával be tudnak lépni a fiatalok. Tehát most így akkor hogy ellenőrzöd másképpen? Vagy pedig akkor egy olyan felület kéne, ami felhoz egy már minden számítógépen található kamera, és akkor úgy fényképpel ellenőrzi. Vagy nem tudom, tehát hogy valahogy.
2: Megcsinálni a gyerekeknek a Facebookot, mit tudom én, Facebooki, és ott az lenne...
3: De az ugyanaz lenne.
2: Várjál. Ott az lenne, hogy oda csak 13 éven aluliak regisztrálhatnak, és úgy szűrnéd ki az idősebbeket, hogy ilyen diákszlengeket, meg nem tudom miket bevágnál, amit csak ők tudhatnak, és nyilván azok nem fogják tudni, és nem jutnak be a Facebookira.
1: A Facebooki.
3: Ez jó.
2: Nem? Tehát, hogy fordítva megszűrni a dolgot.
1: Hát az a baj, hogy...
3: De az ugyanúgy a káros. Tehát, hogy
1: mindenféle beteg állatnak lenne ez egy ilyen, ilyen csalogató.
2: Azon
1: hely,
2: meg megcsináljuk a Facebookit.
1: Nem, szóval az a baj, hogy nem tudsz olyan szabályozást szerintem létrehozni, ami 100%-ig véd, hanem itt talán a tudatosságot kellene, a tudatos közösségi média használatot kellene valahogy erősíteni a gyerekekben is, de a szülőkben is, mert azért sok esetben mondjuk egy 10-11-12 éves gyerek már milliószor többet tud a közösségi oldalakról, a videójátékokról, mint a szülők. És a videójátékok
2: is nagyon
1: fontosak.
2: Na ezt akartam mondani, hogy hozzuk be a videójátékokat, mert ott aztán tényleg teljesen el van szabadulva minden.
3: És ott már nem csak a 13 meg 10 évesek játszanak. Hát 8
2: éves,
3: ott már játszanak 8 a 8-7-8 évesek is.
2: Gépfegyverrel lövöldözi a nem tudom kit az ellent.
1: Igen, és nem is feltétlenül csak a videójátékokra kellene szerintem felhívni a figyelmet, hanem amik mondjuk hasonlóan ijesztőek lehetnek, rengeteg ilyen úgynevezett gameplay videó van fönt, akár csak a YouTube-on is. Amikben tényleg vannak ijesztő tartalmak, tehát én is láttam ilyet, amikor ugye játszanak elvileg felnőtt emberek, bár lehet, hogy agyilag 12 éves szinten állnak, mert sokszor úgy kommunikálnak, mindenféle olyan játékkal, amik ilyen horrorjátékok, meg ijesztő játékok, és hát ugye ott van Frankón a képernyőkép, tehát ugye le van videózva, és bizony ez meg tudja ijeszteni a gyerekeket.
2: És amúgy adjuk meg azt, amit meg kell adni. Tehát Ursula von der Leyen mondott egy nagyon jó mondatot. Itt nem arról van szó, hogy a gyerekek hozzáférhetnek-e a közösségi médiához, hanem arról, hogy a közösségi média hozzáférhet-e a gyermekeinkhez. És ez igaz mind a közösségi média felületekről, mind pedig a játékokról elmondottakra, mert most itt ezeknél a videóknál is beindul ugye a komment szekció, és akkor már is érintettek vagyunk.
1: Igen, kicsit ilyen bullshit mondatnak hangzott, de van benne igazság. Igen, csak mondom, tehát, hogy alapvetően én nem választanám ezt szervesen, külön legalábbis kiskamasz gyerekeknél, hogy akkor a gyerekek, meg a szülők, hanem együtt érdemes gondolkodni, és a szülők részéről is kellene egy olyan tudatosság, na de gondoljatok bele, hát rengetegszer felnőtt emberek is olyan idióta módon, már bocsánat, használják a Facebookot, vagy a bármelyik közösségi média platformot, hogy az valami döbbenetes.
3: És akkor itt... Kéne egy ilyen ingyenes oktatást csinálni.
2: Igen, csak ez megint
3: hogy hogyan használt helyesen a közösségi média felületeket, meg az iskolákba bevezetni egyébként a diákoknak, ugyanúgy, ahogy a szexuális felvilágosítást is vissza kéne vezetni szerintem, rendesen.
2: Meg kéne nézni megint a 86-ban készített fekete-fehér oktató filmet.
3: Nem,
2: hogy...
3: de most egyébként tényleg, tehát ha belegondolsz, igen, a fiataloknak fogalmuk nincsen.
1: Igen.
3: Dolgokról, és egyébként azért tartunk ott, ahol tartunk, meg azért lesznek megint a 20 évesek terhesek, mert itt tartunk, hogy nincs felvilágosítva.
1: Pont
3: a gyerek.
1: Mind
3: jó, most
1: legyen.
3: Csak mondtam egy számot, de...
2: Pont ettől tartok egyébként, hogy ez viszont egyébként jó ötlet, csak olyasmi, mint az érzelmi intelligencia oktatás, ezt mindig el szoktam mondani, hogy aki jelentkezik rá, meg akit érdekel, annak már alapból van elég sok, megfejleszgetni akarja, akinek meg szüksége lenne rá, az meg nem érti, hogy neki kell. Tehát, hogy pont azokat nem fogná meg szerintem, akik az érintett réteg, de ettől még legyen.
1: De nem kéne jelentkezni
3: rá.
1: Na jó,
3: de ha mondjuk most csak a felnőttekről van szó, akkor oké. De ha a gyerekekről van szó, és bevinnék ezt az iskolába, akkor szerintem szerintem már előrébb tartanánk. Tehát, hogyha nem indulunk el sem erre, mert ezt gondoljuk, hogy az esetek többségében nem fog működni, akkor valóban nem fog működni. De ha tényleg bevezetik, és akkor nem tudom, azért a 10%-át legalább megfogja, már azért valamennyit haladtunk
1: előre.
3: Igen,
1: gyerekek, és azért manapság is van számítás, amikor a digitális kultúrának nevezik, ugye ez az új neve a tantárgynak.
2: Ott, ahol neked tudnod kellett, hogy mit, hány RAM van a nem tudom milyen pixelben, amit beledobsz a gépbe.
1: Igen, meg hogy mi a hardware, meg mi a software, meg Word-öt tanulunk, meg Paint, meg
2: hasznos,
1: ezek a dolgok
2: vannak. A teknős béka, úgy gyűlöltem ezt a rohadt teknőst.
1: Szóval, hogy az van, hogy van a digitális kultúra tantárgy, a neve az új, de a tartalma nem az. Tehát nem nagyon követi le azt a dolgot, ami egyébként az aktualitás. Tehát, hogy én sokkal inkább tanítanék ilyet a gyerekeknek, hogy hogyan használjunk normálisan közösségi média felületeket, mint azt, hogy egyébként mi a hardware, mi a software, meg a Paint-be rakjál össze izét.
2: Jó, de azért 16 évesen terhessen a Paint jobban érdekel, mint mondjuk a...
1: Ja.
2: Amúgy egyébként csak két eset, mert Roland behozott egy vonalat, és mind a kettő aktuális, az egyik BBC vizsgálat indult, képzeljétek el, hogy gyermekek bántalmazását ábrázoló videókhoz vezettek az Instagram hirdetések úgy, hogy elvileg van szűrés a rendszerben, ráadásul 320 forintot kellett fizetni azért, hogy valaki belépjen olyan felületekre, ahol ilyen tartalmak vannak, és mindez az algoritmus által nem szűrt terület, tehát hogy ennyit arról, hogy mennyire tudunk ténylegesen védőfalat felépíteni, meg a másik az most egy magyar történet, tegnap olvastuk, hogy Jude Law koncertjén kiadta a mikrofont, és egy 15 éves lány énekelt, egyébként tök szépen, és felkerült a fénykép, és a kommentelőkből állítólag valami 860-an nekiestek valami ormótlanul. Egy valaki volt, aki védte ezt a kislányt, annak, hogy ő hogy néz ki, meg milyen a külsője.
1: Nem, kapott egy szexuális jellegű kommentet, amit több mint 600-an lájkoltak. Ez volt egyébként a sztori konkrétan, vagy majdnem 700-an.
2: Hát ezek gyakorlatilag nekiestek egy kisgyereknek, vagy egy gyereknek.
1: Igen, hát egy kamaszlánynak.
2: És ő már 15 éves, de még mégis egy gyerek, és már felnőttként is milyen pofon, hogyha egy ilyet kapsz meg, hogy dolgozott fel. Tehát, hogy ezeket most csak azért mondom, mert hogy azért lássuk, hogy ilyen a világ, és ebbe engedjük bele adott esetben a 12-11-10 éves gyerekünket.
1: Igen, közben itt azt írja a kommentben Tamás, hogy sziasztok, 2019-20-as tanév, koronavírus miatt online tanítás, a Facebookon Messengeren ment, mert a Google tanterem túl volt terhelve és nem működött. Igen, mondjuk az meg pont egy olyan helyzet volt, hogy arra aztán nem volt senki felkészülve szerintem, így digitálisan, és akkor valóban a Messengert használták. Mondom, szerintem nincsen gond ezekkel a felületekkel, hogyha ügyesen, okosan, tudatosan használod, akkor ezek tök jó dolga.
2: Úgy kéne csinálni, hogy fogod a gyereked, engeded, hogy ott legyen, de mögé ülsz és nézed. Biztos örülne a Dávid, nem?
1: Abszolút.
2: Beülne apa és bocsánat, most itt figyelem, hogy mire kattintasz meg hova.
1: Ja, de amúgy is ő hozza oda, meg a Nia is a videókat, de hát mondjuk Nia ő csak cuki kutyás videókat néz, tehát hogy naponta azért egy ilyen 5-6 Golden Retriever-es videót meg kell néznem.
2: Jó, hát ez, de legalább tanulsz. Figyelj, az van, hogy én még behoztam itt a felvezetőnkbe a lottó témát, meg a szerencsejátékot, ami engem sokkolt, mert én 16 évesen simán vettem kaparós sorsjegyet, és megtudtam később, hogy 18 év alatt nem lehet.
3: De akkor még nem lehetett? Mert hogy én is vettem, még emlékszem, általános iskolába jártunk, és nyertünk is vele.
2: Igen, szerintem én előbb vettem locsoló pénzből kaparós sorsjegyet, mint hogy alkoholt fogyasztottam.
1: Hát ez manapság általában fordítva van.
2: De igen, és itt jött is üzenet, mert mondtam Rolandnak, hogy próbálja ki, hogy tudná lottót venni a fia. Azt írják, sziasztok, 13 éves volt a fiam, amikor itt az egyik bolt lottozójában sorsjegyet akartunk venni. Nem is álltak vele szóba. Ha én mondtam ki a gyerek választását, mutatták a kupacot, ő még abból sem húzhatta ki, tehát az anyukának vagy az apukának kellett kimondania, hogy melyikre bökne a gyerek, mert a rábökött már nem adták oda.
1: Ja, nagyon helyes egyébként, mert tényleg az van, hogy most ha 18 év alatt nem szabad, akkor nem szabad.
2: Hát meg amúgy
3: dohányzás közben számít, is adnám ki gyereknek.
2: De hogy vannak ezek a korhatárok, nyilván be lehet tartatni, meg hozhatunk ilyen meg olyan rendeleteket. Most az a kérdés, hogy itt milyen plusz eszközt lehet a szülő kezébe adni. Tehát most tényleg, ha tegyük az 12 éves a te fiad, és könyörök, hogy legyen neki, mert már minden osztálytársának van, akkor te tartod magad? Vagy hova rakod te a fejedben a határt? Tudod, hogy 13 évnél van meghúzva szabályilag?
1: Figyelj, én tudnám ezt lazábban kezelni. Szerintem nagyon sok függ attól, hogy a gyerek mennyire érett erre, mondjuk agyban, gondolkodásmódban. Mennyire tudsz benne megbízni, mennyire hiszed azt el, hogy ő fogja tudni ezt tudatosan használni, illetve te mennyire tudsz odafigyelni az ő közösségi média használatára.
3: Hát, figyelj, megmondom őszintén, hogy az a baj, hogy bármennyire is tudatosnak gondolod a gyerekedet, attól függetlenül még belekeveredhet a neten egy olyan szituációba, amiben esetleg befolyásolják. És így ezt van. Nem fogod tudni lekövetni. Tehát, hogy
1: de ebbe ugyanúgy bele
3: ezért
1: tud
3: fontos,
1: kerülni.
3: Hogy igen.
1: 13 és fél évesen, mint 12 és fél évesen.
3: Persze, ez így van, csak hogy ettől függetlenül is, tehát, hogy nem fogod tudni lekövetni.
1: Tényleg, persze, 100%-ig nem. Ez tuti. Nem.
2: Meg kell fordítani tényleg, tehát nem a gyerekeket kéne kitiltani, hanem a felnőtteket.
3: Ja.
2: És akkor tök nyugi, meg béke.
3: De egyébként lehet.
1: Sokkal kevesebb gonoszság lenne. Az életben is, meg ott
3: igen,
1: is.
3: Kezd tetszeni ez a Facebooki.
2: A Facebooki.com?
1: Ja, vagy Facebook Kids, vagy valami hasonló.
2: Hát abból a Facebook Kidsből a Facebooki.
1: Ja, értem. Na jó van, ha van esetleg bármilyen hozzászólásotok, vagy hasonló kreatív ötletetek, akkor nyugodtan megírhatjátok 0620 978 978. 978.

0: szállunk a bulira! Hallgass a Club Session-t, a Forrás Rádió Mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. 10-től éjfélig. Club Session! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Ugye nem baj, ha baj?

0: Baj, Petőfi Sándor utca 58 per A. Start 21 óra. 21 óra. Dali ott. Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
1: Nyár, napsütés, kánikula és egy vadonatúj inverteres klíma, ami még gazdára vár a Plazma Centerben. Ha már úton vagy a fődíj felé, itt az ideje ellenőrizni, hány plazmadás hiányzik még a 10-ből. Július végéig még van lehetőséged lefoglalni a szükséges alkalmakat, hogy részt vehess az augusztusi sorsoláson. A tét egy vadonatúj légkondicionáló, beszereléssel együtt. Foglalj időpontot, teljesítsd a hiányzó plazmadásokat, és szállj versenybe a nyár leghűvösebb nyereményéért. A részletekért irány a plazmacenter.hu. Mit keres egy budapesti értelmiségi egy poros falusi kocsmában? És főleg, mikor indul végre Portugáliába? Különös figurák, fergeteges párbeszédek, egy csipet szerelem, egy adag pálinka gőz és rengeteg humor várja a nézőket. Ha szeretnél egy estét, amikor a nevetés után hazafelé menet, még azon gondolkodsz, hogy neked hol van a saját Portugáliád, akkor ezt az előadást ne hagyd ki. Jegyek elővételben kaphatóak a Szőnyi Petőfi Sándor Művelődési Ház irodájában hétköznaponként 8 és 12 óra között. További fizetési lehetőségért érdeklődni a szőnyikultúrház@gmail.com e-mail címen. Július 17. este 7:30. Szőny, Petőfi Sándor Művelődési Ház.
2: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Új útmutató segíti a Viszmajor bejelentést. Hivatalossá vált, hogy Andy Burnham volt manchesteri polgármester lesz a következő brit miniszterelnök. Retro kiállításhoz várják a 70-es, 80-as évek emlékeit Sári Sápon. Hozom a részleteket, a Forrás Rádió híreit Hittaler Andreától hallják. Új útmutató segíti a Viszmajor bejelentést, amely az aszály miatt az idén sok gazdálkodót érinthet, olvasható az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium honlapján szerdán közzétett tájékoztatóban. A gyakorlati példákat is tartalmazó segédlet bemutatja, milyen dokumentumokra lehet szükség a benyújtáshoz, és segítséget ad a mobil gazda alkalmazás használatához is. Hangsúlyozták, hogy az agrárkárenyhítési rendszerben tett kárbejelentés nem helyettesíti a Viszmajor kérelmet, ezt külön kell benyújtani. Az útmutató a kap.gov.hu oldalon érhető el. Szerdán hivatalosan is eldőlt, hogy Andy Burnham volt manchesteri polgármester lesz a kormányzó brit munkáspárt új vezetője, és így jövő hétfőtől a következő brit miniszterelnök, miután a párttal társult viszonyban működő szervezetek közül is az előírt minimumnál sokkal többnek a támogatását megszerezte. Burnhamet pénteken a munkáspárt rendkívüli egynapos kongresszusán választják formálisan a párt vezetőjévé, és a volt manchesteri polgármestert hétfőn harmadik Károly király bízza meg az új kormány megalakításával. Különleges időutazásra készül Sári Sáp község önkormányzata, a falunap alkalmából retro kiállítást rendeznek, amely az 1970-es és 80-as évek hangulatát idézi majd meg. A szervezők ehhez a lakosság segítségét kérik, és olyan korabeli tárgyakat várnak kölcsön, amelyek egykor a mindennapok részét képezték. Az önkormányzat hangsúlyozta, hogy a kölcsönadott tárgyakra a kiállítás ideje alatt gondosan vigyáznak, majd annak lezárását követően sértetlenül visszajuttatják tulajdonosaiknak. A retro kiállítás augusztus 20-án nyílik meg a Sári Sápi közösségi térben a falunapi programsorozat részeként. Azok, akik szívesen hozzájárulnának a kiállítás sikeréhez egy-egy régi emléktárgyal, augusztus 10-ig jelezhetik felajánlásukat Nyazovics Edinánál, e-mailben az igazgatás@sarisap.hu címen, telefonon a 0620 443 70 06-os számon, vagy messenger üzenetben, írja a dorogimedence.hu. Paratriatlon világkupa és elit Európa kupa futamoknak ad otthont Tata július 18-án. A Paratriatlon világkupa szombaton reggel rajtol, és a tervek szerint 11 óra 30 perckor zárul. Az elit Európa kupa esetében a női versenyzők 15 órakor, a férfiak pedig 17 óra 30 perckor rajtolnak majd. A versenyek a városon belül zajlanak, most is kiemelt szerepe lesz a Kastélytérnek, a Kossuth térnek, a Május egyútnak, és emellett a korábbinál jóval nagyobb hangsúlyt kap az Eszterházi kastélykertje. A verseny útvonalak, útlezárások és a közlekedési rend változásai megtalálhatók a tata.hu oldalon.
0: Időjárás.
1: Ma változóan felhős, napos időben lesz részünk, és az előrejelzések szerint záporok, zivatarok kialakulására is lehet számítani. 26 és 32 fok közötti értékeket mérhetünk vármegyénkben.
2: Az időjárás jelentést az Aladin szőnyeg tisztítás támogatta. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

A csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek. És jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár...

0: telefonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos Morgen!
2: 8 óra után járunk 4 perccel. Szevasztok!
3: Hello!
2: Közben a tapsoló brigád megkapta a gázsiát.
3: Felidegesítettem magam nem kicsit, úgyhogy most mindenki figyeljen, mindenki vegyen a kezébe papírt. 6260894.
2: Na, aki vissza tudja mondani, az kap egy túrórudit. Nem tőlem, hanem az állítól.
3: De felhúzták az agyamat. Ez a miből ki a csőrünket rovatban majd belemegy. Kaptam egy e-mailt az államkincstártól, hogy most azonnal lépjek be, valami nagyon fontos dolgot akarnak mondani. És hát először felmentem ugye a felületre. Ott nyilván gondoltam, hogy akkor megpróbálom ezt a dápos bejelentkezést, ezt a digitális állampolgáros dolgot. Bementem oda, akkor ott elfogadták a bejelentkezésemet, és mondták, hogy engedélyezzem, hogy belépjek a kincstárba. Engedélyeztem, visszaléptem, a kincstár jelezte, hogy sajnos így nem lehet belépni. Jó, akkor kell a jelszó. Beírom a jelszavamat, nagyjából emlékszem rá. Beírom, nem jó, nem enged be. Megpróbálom a másikat. Az se jó, az se enged be. Akkor kérek új jelszót, rendben kérek új jelszót. Felmegyek a felületre, kérem az új jelszót, beírom az új jelszót, erre közli, hogy ne adjam meg azt a jelszót, ami az előző nem tudom hányban volt. Mondom, az előbb ezzel próbáltam bemenni, és nem engedtél be?
2: Akkor elgépelted.
3: Nem, mert kis szemecskével megnéztem, hogy mi van.
2: Ja.
3: Adtam új jelszót, bementem az új jelszóval, akkor most beléptem oda, ott megadtam az új jelszót, azzal beléptem, ott SMS kód, rögzítőkód, stb. Ez a harmadik, amit kapok, és azért mondtam el ezt a számot, mert felhúztak, és ide van írva, hogy ne ossza meg senkivel ezt a kódot. Én megosztottam!
2: Ezért elmondod adásban.
3: Megosztottam, persze, hogy megosztottam, és most végre bejutottam az államkincstár felületére, de most megad egy kvízt, amit, hogyha végig kitöltök minden lépést, hogy mit csinálsz, ki vagy te meg, akkor talán majd bejuthatsz arra a felületre, ahova be kell jutnod. Hát pukkadjanak már meg!
2: Nem lehet, hogy ez a fontos info, ez a kvíz, ezt akarják kitöltetni.
3: Ezt a kvízt kell megcsinálnom. Várjál, visszamondta Mónika, mindjárt lecsekkolom, hogy jót mondott-e. Ez nem hiszem, hogy megvan, várjál. Mondjad, milyen számot írt oda?
2: Mónika?
3: Nem jó. Nem Mónika, jó. Nem jó. 0680 880 880. Jaj, de tényleg, ez mennyire bosszantó, amikor azt mondják, hogy megegyszerűsítik az életet, és hogyha én így felcseszem magam rajta, akkor szerinted egy nyugdíjas, akinek ugyanúgy be kell lépni erre a felületre, minden tiszteletem az övé, az hogy oldja ezt meg?
2: Hát ugyanúgy szitkozódva, mint te.
3: De hogy ez valakit boldogít, hogy ez ilyen?
2: Hát biztonságos, tudod.
3: De akkora biztonságban érzem magam, hogy saját magam nem jutok be a saját pénzemhez.
2: Az nem biztos, hogy pénz. Az, hogy
3: ja, lehet, hogy büntetés. Mit tud az államkincstár?
2: Államkincstár, hát persze. Azért ez nem azt jelenti, hogy ott akkor mindig pénzt adnak.
3: Nem, ez itt a hajnalnak a titkos számlája, tudod, amit ilyen havonta utalunk rá, mert megtámogatja az állam, és akkor mindig ebből veszem az Apple cuccokat. Ja, lehet, hogy már mínuszos.
2: Ez az, amiről a Petra nem tudhat.
3: Ez a titkos számlánk, igen.
2: Jó van. Na, nézzük itt közben az üzeneteket. Patrik azt írja, itt még az előző témához hozzászólva. Sziasztok, vagy lehetne, hogyha eléred a korhatárt, kapsz egy kártyát, amivel tudsz regisztrálni. És akkor, hogy annak a sorszámával, vagy ilyesmi.
3: Amúgy nem hülyeség. És Szilvi pedig a tegnapi műsort hallgatja. Sziasztok, allergiához érdekesség. Lila az ornyálkahártya, olyankor, amikor allergiás reakcióban van, a gyerekeknél tuti Roland.
2: Hát igazából nem nagyon láttam még a saját ornyálkahártyámat.
3: Te nem szoktad megnézni? Egyébként tényleg láttad már a fenekedet? Te csináltál már fényképet, hogy lásd a fenekedet?
2: Hogy neked milyen hülye elmebeteg ötleteid vannak néha, de tényleg.
3: Nem. Lehet, hogy tök szép feneked van, azt nem látod soha.
2: Nem nézegettem még a saját fenekemet. Ja, nem, én inkább bevallom, hogy így, ha már fenekek, akkor a női fenekeket pártolom.
3: Jó, de ezt látod. Már hogy ezt meg tudod kerülni. Már hogy a nőt.
2: Meg tudom kerülni.
3: Elnézést, hogy egy pillanat.

0: megkerülni.
1: Mennék egy kört.
0: Ornyálok a hátját. Nem, hogy a sajátomat másért sem nagyon nézegettem még.
2: De csak azon gondolkoztam, tudod, hogy most itt azon is kiakadtam ma, hogy a Facebookban vannak ezek a történetek fönt, és most már néha csinálja azt, hogy a fotógyűjteményedből fölrakod a valamilyen képet
0: ajánlónak,
2: és akkor mindig azt hiszem, hogy kiraktam valamit, amit nem akartam kirakni. Ezért nem szabad már egy kultúrált péniszképet tartani a telefonodon.
0: Ezért tartsáról egy külön galériát, ugye?
2: Egy titkos galériát valahol.
0: Mert akkor abból még össze tud vágni ilyen kis videót is.
2: Remélem, ti nyugodtabbak vagytok, mint én. Tehát most azért fölhúztak ezzel, és még mindig nem vagyok bent, vagy lehet, hogy tényleg ez a kvíz a cél, hogy én kitöltsem nekik, hogy én ki vagyok, meg mi vagyok.
0: Tudod, hogy nekik küld el a pénzképeket, aztán kész.
2: Tessék néhány friss fotó az azonosításhoz, az a tuti.
0: És az a durva, hogyha arra is azt írja ki, mint a jelszóra, tudod.
2: Tudod, mi az, amiből nincs két egyforma?
0: Hogy nem elég
2: F betűs.
0: Jaj, ne!
2: Mi az, amiből nincs kettő egyforma? F betűs.
0: Sejforma.
2: Nem, fül. Tényleg? Ezt tegnap tudtam meg, aha, hogy fül alapján is lehet azonosítani, és aki kitalálta ezt a rendőrségi fotózást, tudod, amikor előről, meg oldalról, nem tudom a nevét, őnek ez volt a nagy találmány, hogy nincs két egyforma fül, és ezért kell oldalról is fotózkodni.
0: Ma is tanultunk valamit. Robi azt írja, sziasztok, nekem is az a kedvence, amikor a nem elfogadott kódot nem engedi új jelszóként megadni. Hát akkor nem csak te jártál így, látod? Úgy látszik, hogy ez egy népszokás, csak eddig te ebben nem vettél részt.
2: És biztos, hogy jó az SMS? Megerősíted SMS kóddal? Ja, meg a másik kedvencem, amikor egy más készülékre kapsz értesítést, amit be kell írni az egyik készülékbe. És ha nincs nálad a másik készülék, mit csinálsz?
0: Igen.
2: Ja, meg a telefonra kapott QR kód, amit fotózz be ugyanazzal a telefonnal. Na hajrá! Átrajzolom papírra, és akkor indigo.
0: Nagyon ügyesen kell tudni rajzolni hozzá, és nagyon gyorsan, de hát Istenem, oldal.
2: Tehát szerintem mennyivel könnyebb volt az élet akkor, amikor annyi volt a dolgunk, hogy hol atyúk meg, hova ment a disznó.
0: Figyelj, ma is megteheted. Kiköltözöl a világ végére. Elkezdesz állatokat tartani.
2: De hogy veszek disznót? Az kell egy mobil.
0: Jó, hát most, na, előtte mindent beszerzel, aztán minden modern kütyüt magad mögött hagysz, de te erre úgy sem lennél képes.
2: Tehát egyszer nyomok egy nagyon idegeskedős napot, és akkor onnantól minden jó?
0: És onnantól kiszállsz a civilizációból.
2: Ez nem én vagyok. Viszont, hát a mai napon túl kell élnünk valamit.
0: Bizony, lesz Andinak egy kvíze.
2: A két valamit kell túlélnünk, úgy látom.
0: Igen, azt is, hogy miről szól, azt nem tudom pontosan, úgyhogy abszolút meglepetés lesz. Előtte azonban még jön a szóvíz csütörtök. Ráadásul Ádi itt azt mondogatja, hogy fú, ebben ma nagyon erős lesz.
2: Ezek ma nagyon jók. Vagy nagyon jók, vagy én vagyok teljesen eltájolva, de úgy lesz, hogy csak azoknak mondom el, akik visszamondják a kódot, amit beírok.
0: Elmondod újra, nem? Mert már te se tudod.
2: Várjál, most már három van, de a legutóbbi az...
0: most már három van. Gyűjtöd?
2: 62, 60, 80, 94.
0: Jó, ezt meg én is visszamondom. Hangja

0: Mondjuk ez a követni foglak.
1: Jó, hát
0: ez nem tudom, lehet akár fenyegetés is.
1: Titokban.
0: Ja, hát az ugye kicsit más.
1: Figyelj, bejutottam, megcsináltam a kvízt. Hát ez minden kérdés olyan volt itt az államkincstár kvízben, hogy kellett volna egy olyan választási lehetőség az opcióknál, hogy közöd. Hát, de most tényleg...
0: Azért ez, ha várjál Andinak, akkor ne tegyük oda, mert azért ő kicsit antiszociális. De
1: ilyeneket kérdez, hogy számíthatunk-e arra, vagy tervezed-e, hogy a következő időszakban valaki 30 millió feletti összeget utal a számládra?
0: Amúgy nagyon vágyom rá. Nem tervezem, de örülnék.
1: Jöhet. És akkor van 26 ilyen kérdés, és mindegyiknél ott a csillag alul, meg ott, hogy a csillaggal megjelölteket kötelező megválaszolnom. Megválaszoltam mindent. Volt egy olyan opció, hogy nem tudom, úgyhogy én végigmentem. Hát tényleg, hagyjatok már békén.
0: Jó, magabiztos embereknek ez teljesen jó. Na, itt a szóvisz csütörtök, úgyhogy ha valaki még nem érzi kellően zsibbatnak az idegrendszerét, akkor mi most gondoskodunk róla.
1: Ezzel nyitjuk meg a hétvégét hivatalosan is. Tehát ez az a pontja a hétnek, amit ha túlélsz, akkor már mindent túlélsz, tehát már nem lesz baj.
0: De az egész életedre vonatkozik ez.
1: Egyébként igen, minden héten mi az, teszteljük az életkedved. Ha ezen megbuksz, akkor ennyi volt.
0: Igen, ha megvan, akkor lehozunk róla.
1: Tartós tejvásárlási kvíz.
0: Ő így van. Na figyelj, azt mondtad, hogy te most mennyi van? Tehát kezdjük ott.
1: 5 van, egy rossz itt az elején rögtön, és aztán utána pedig jönnek a jók.
0: Jó, hát nekem van egy pár, úgyhogy én most így nem tudom.
1: Most dicsekszel?
0: Hát de egyik rosszabb, mint a másik, szóval ja, mennyiségre mentem.
1: Elmondom az elsőt, ami csak úgy tetszett, de nem egy nagy dolog. Miért nem látsz soha az erdőben rejtőzködő malacokat?
0: Mert rejtőzködnek.
1: Mert nagyon jól csinálják. Na, ennél csak jobbak vannak, de többi tényleg jó.
0: Jó, figyelj, a fagylaltosoknak rendeztek ökölvívó bajnokságot. Kehelysúlyban.
1: Nem is rossz. Amúgy, egy pillanat rájunk meg. Tudod, hogy hívják azt a kis poharat, hogy olyanba rendeled a fagyit, és nem töltsérbe?
0: Kehely.
1: Igen, de tudod, hogy hívják Balassagyarmaton meg a környékén, és amúgy Budapesten is átveszik a dolgot. Sétáló.
0: Ja, sétáló pohár.
1: De miért? Töltsérrel is sétálok.
0: Hát igen, de ez egy olyan pohár, amit...
1: Na jó, jogos, igen. Hogy hívják az erős WC készítőt?
0: Hagyjam egy... Bodybuilder?
1: Jó! Háj, de jó vagy, Roland! De és ugye milyen humoros.
0: És erre mondtad, hogy jó.
1: Miért nem jó? Nem, a következőre mondom azt, hogy a zseni. Most már én csak bemelegítek,
0: jó,
1: készít.
0: Most hozok egy olyat, amit mostanában egyébként ez lehet, hogy sokakkal szembe jött közösségi oldalakon, de hát ez mindenképpen.
1: Nyomjad.
0: Miért nem áll szóba egymással az ázott zsemle és a darált hús?
1: Nem tudom.
0: Mert fasírtban vannak.
1: Szép. Ezt imádom. Még nem annyira tudom, hogyan mondjam, de jó lesz. Melyik házi állatnak van nyomása, ellenállása és fázisszöge is?
0: Fogalmam nincsen.
1: Baromfi. De nem zseni? Mennyire kell ez kipiennek lenni? Jó. Nyomás ellenállás a fázisszöge. Meghalok. Az a baj, erre nem fog emlékezni.
0: Hozok egy állatosat én is. Hogyan kérdezi meg a pösze nyuszik a Görögországban?
1: Jó, életből vett szituáció.
0: Folytasd. Hogy ki a szamár?
1: Nem tudom.
0: Caci ki? Bocsánat.
1: Ezt imádom. Jaj, a Kannibálok szigetén eltéved a tudós csoport egyik tagja. Hosszas bolyongás után őslakosba botlik. Elnézést, nem látták véletlenül a kollégáimat? De igen, velük már több ízben is találkoztunk.
0: Ez jó. A következőre elnézést kérek, de muszáj így kimondanom, mert hát így van. Értelme, hát, hogy mennyire poénos. Szorulásom van. Mióta? Fingom sincs. Bocs.
1: Miért mennek a halottak a boltba?
0: Élesztőért.
1: Jó! Te jó vagy!
0: Jó. A hentes házi moziának hangját hogy nevezzük?
1: Hentes házi moziának hangját? Uh-huh. Nem tudom.
0: Hát ez a Colby Surround.
1: Jézusom, ez nagyon alja volt, ezt tudod?
0: Tehát, igen,
1: ez
0: tudom.
1: Ez a WC készítőmnél is rosszabb. Jó, akkor még egy, hogy miért nem lehet hinni a kínai asztrológiának?
0: Nem tudom.
1: Mert ferde szemmel készítik. Ez mennyire volt PC?
0: Hát ez semennyire. Szerintem ennyire jó, és akkor én is...
1: Legyen a zárleve végül.
0: Én is egyel zárok. Hogyan nevezzük, amikor feltakarítják a reptéri padlót?
1: Feltakarítják az airport?
0: Pontosan!

0: hitted csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
1: Buenos Morgan!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Elektrikus munkakörben keressük leendő kollégánkat. Ha jártas vagy a villanyszerelésben, értesz a villamos állomás kezeléséhez, és nem jelent problémát a folyamatos munkarendben történő munkavégzés, ne habozz! Küldd el önéletrajzot a toborzaskukac.hu e-mail címre. Feladatait közé fog tartozni az erőmű villamos gépeinek berendezéseinek üzemeltetése, ellenőrzése és a feszültségmentesítési, földelési műveletek elvégzése. Amint kínálunk, béren felüli havi plusz juttatások és kedvezmények, bejárás támogatás, évi nettó 450 ezer forint kafetéria, 13. havi fizetés. Címünk Tatabánya Erőmű Kft. Tatabánya Vájár Köz 2.
3: Best of Hungária koncert július 22-én 20 órától a Tatai Szabadtéri színpadon. Hozd el barátaidat, és énekeljük együtt a Hungária legismertebb slágereit. Best of Hungária koncert július 22-én Tatán. Jegyek már 4500 forinttól.
4: Csavad fel a szőnyeget, még ma éjjel! Csavad fel a szőnyeget!
3: Részletek a hellotata.hu weboldalon.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és

0: Próbáljunk már rá akkor, na egyébként a Bionics-ban nem lenne jó betörő, mert azt mondja, hogy ha innen elmennék, maradna egy lábnyom. Hát, ez könnyen megtalálnak.
1: Istenem. Még rajtatok maradt ez a szó, mit csináltak?
2: Bűbáj volt, Roland, bűbáj.
0: Igen, igen. Várjál, az a kedvencet elmondom Abdinak is, jó? Itt van még.
2: Az tényleg jó.
0: Hogyan kérdezi meg a pöszenyuszika Görögországban, hogy ki a szamár?
2: Életből vett kérdés.
1: Igen.
0: Hát, caciki.
1: Aj.
2: De nem, tehát ezen valahogy eddig még nem gondolkoztam, pedig úgy adja magát a kérdés.
0: Ez nem lehet rajta.
2: De úgy jó? Tessék, tetszik neki.
0: Tényleg életszerű. A pöszönyúzik a Görögországban szamáról kérdezik.
1: Ó, Istenem, nem bírom.
2: Jajaj. Na, figyelj, az van, hogy belibent az arénába, ami vágunk.
0: Igen.
2: A kvízmester.
0: A vízmester.
2: Aki készült egy olyan kvízzel, ami az emberiség 92%-a megbukik.
1: Hát ezt írják legalábbis. Tehát nagyjából olyan, mint az érettségi. Fog. Egyébként van benne egy olyan kérdés, én végigpörgettem, van benne egy olyan kérdés, amiről már beszéltünk nem is olyan régen.
2: Na, tehát akkor tudhatjuk.
1: Úgyhogy arra tudni fogjátok a választ. Abban biztos vagyok, de arra majd is rájöttök.
2: Ez egy oktató műsor.
1: Az igen.
0: Edukatív jellegű.
2: És a hallgatók is játszhatnak velünk, lehet írni Facebookon, meg fenn vagyunk videóban most mindenhol, például mi ez még, nem a Tinder, mik ezek, YouTube-ot is ott vagyunk, meg a Twitch.
0: Majdnem ugyanaz, mint a Tinder, tényleg, tehát, hogy OnlyFans-ünk
1: sincs. Még nem találták ki ezt a funkciót.
0: Nekem nincs OnlyFans-em.
1: Tényleg nem lehetne felrakni, egyébként át a pénzt is keresünk belőle.
2: Egyébként simán.
0: Oké, de akkor más lesz a dress code.
2: Meg máshova állítom a kamerát.
0: Igen.
1: Jó, igen, tényleg.
0: Jó van, na. Mielőtt elkezdjük a lábképeinket árulni, menjünk végig a kvízeket.
2: De nem egyébként, csak akarom mondani, hogy most találtam egy ilyen díjat, ahova be lehetne nevezni akár a műsort is, és valami 60 000 forint körül van a nevezési díj. Tehát, hogy ez kicsit olyan, mintha az Oscar díjgála előtt megkérnék a színészeket, hogy fizessenek be 1000 dollárt, hogy nyerhessenek díjat. Ez arra gondoltam, hogy akkor akár lehetséges, hogy benevezhetnénk ilyen felületekre az ott megkeresett pénzből, amit az imént mondtatok.
0: Jó, hát figyelj, tényleg érik már nagyon az a lábfétises OnlyFans oldal Andi képeivel.
1: Jó, majd... De egyébként most, hogy így emlegetitek a lábképeket, így csak egy kis kulisszatitok, hogy kedden a Kitty így mondja, hogy hát milyen képet csináljon magáról, és én megmondtam neki, hogy fényképezd le a lábat.
2: De mert egyébként az divat, hogy ugye a naplementét úgy fotózni. Van, aki virslikkel csinálja, hogy lerak két virslit, és akkor közelről fotózza, mintha combja lenne.
0: Na jó, de gyerekek, most például az én lábaimmal, hát most ezek a szőrös lábakkal, hát lefotóznám a naplementét.
1: Hát biztos, hogy van olyan, de hidd el, hogy mindig van olyan, akinek vannak ilyen.
0: Nem mondom, hogy akinek bejönne, írjon, mert ne írjon, semmiképp.
2: Nem, azon gondolkozom közben, hogy egyébként Andi, téged zavarna? Már hogy úgy, hogyha egy ilyen számodra teljesen aszexuális testrészed felkerülne valami felületre, és abból pénzt keresne. Mit tudom én, azt mondjuk, hogy minden nap tegyél föl a csuklódról egy képet.
1: Nem.
2: Ha egy betűt elírunk?
1: Ha nem nekem...
2: Nem, bocsánat. Tehát nem én zavarna?
1: Hát a csuklomról nem.
2: Nem, tehát az mehetne,
1: de,
2: nem?
1: És hát, ebből hát, pénzt ha nem keresnél? Nekem kell kezelnem a kommenteket utána, akkor nem zavarna.
0: Lenne, aki kezelgetne. Na.
2: De, jó, csak ez ebből, hogyha pénz lenne, az nem lenne gáz. Rólad, mit tudom én, az ornyálka hártyádat minden nap le kéne fotóznod.
0: Nagyon szép az ornyálka hártyám, biztos vagyok benne.
2: És mi lenne, hogyha...
0: Mert belülről szép vagyok.
2: Csinálnál, olyan már van, hogy nem a saját lábáról, hanem minden nap más lábát raknád föl.
0: Aha.
2: Tehát csak, hogy mennél a vonaton egy szandázokni hétfőre.
1: Jó, Istenem.
0: Nem, az
2: kedre egy csirkeláb.
1: Az már nem. Az már kimeríti a zaklatás határait.
2: Na jó, akkor kvízezzünk, mert ez egyre rosszabb.
1: Szerintem is. Bár nem tudom, az emberek mit fognak tanulni abból, hogy mitől retteg Johnny Depp, de ilyen hasonló
2: kérdések. Mi az fontos?
1: Na, szóval mitől? A bohócoktól, vagy hogy rátapos egy Lego darabra?
2: Várjál. Biztos, hogy fél a bohócoktól, nem? Az király lenne, annak én örülnék. Na akkor megértenénk, hogy miért nem játszik bohócos filmben.
0: Bohócos, én se ezen gondolkoztam, látod, ugyanaz a logikánk, én is a bohócra megyek, pont ezért.
2: Meg egyébként, nem tudom, vannak gyerekei? Ti tudjátok? Vannak kis deppek?
0: Kis deppek, nem.
2: Akkor nem hiszem, hogy legó van náluk.
1: Lehet, hogy van.
0: Minden nem vitt a cirkuszba.
1: Mindegy, bohócoktól fél, igen.
2: Jó, 1-0.
1: Sorstársam.
2: Gyerekeid, te félsz a bohócoktól? Én csak nem szeretem őket, de hogy mi, hogyha most itt bejönne valaki?
1: Kettő.
2: Bejönne Ronald McDonald?
1: Úgy nem félek, csak úgy, vagy hát nem tudom, olyan nagyon ellenérzéseim vannak a bohócokkal.
0: Csak ne szólítson meg, mert ne
1: érjen hozzám, meg ne akarjon nekem jó pofáskodni, mert nem.
2: Két gyermeke van, van Jack, meg Lily Rose Depp, igen, ezt igen. megfigyeltük. Egyébként azt tudjátok, hogy Amerikában már leálltak a Ronald McDonald-ról, mert az van, hogy nagyon megszaporodtak az utóbbi években a bohóc ruhában elkövetett gyilkosságok, meg büntények, és negatív asszociációja lett ennek a Mac is bohóc. Úgyhogy ott már nem kabala arc, vagy így eldugták.
0: Uh-huh. Napi hasznos infónkat hallottátok.
2: Na, lehet tanulni, Johnny Depphez ne menjetek bohóc jelmezben. Andihoz se.
1: Kivéve, hogyha ijesztgetni akarjátok, mert akkor menjetek.
2: Vagy ahogy Andihoz mentek, akkor megtudjátok, mi van a Spice-ban.
1: Igen. Jó, a következő. A régi, szabadtéri jégkorongban használt első jégkorongok miből készültek? Fagyott tehénlepényből, vagy fagyott lócitromból?
2: Úgy imádom. Úgy bíztam benne, hogy valamelyik jó lesz. Hát mi van a jéghez közel?
0: Tehát így is úgy is szar volt.
2: Igen, mi az, ami inkább vízi állat? A tehén vagy a ló? A ló, mert abból van vízi.
0: Nem, mert melyikből volt több, szerintem. Inkább ez. Én nem tudom. Mert úgy állakban, hát én nem nagyon tudom, hogy melyik élik jobban.
2: A ló az ilyen...
0: Panelparaszt gyerek vagyok.
1: Melyik keményedik meg jobban.
0: Igen.
2: A ló az ilyen gumókat kakil, a tehén meg a... Tehát az korong abba lakult. Tehát én ezért azt mondom, hogy tehén.
0: Jó, én akkor tippelek a lóra. Lóból talán több volt. Tehén volt.
2: Yes! És ezt miért nem tartották meg ezt a jó szokást? Képzeld el, amikor egy tehénlepény repül így a kapus feje lévő rács felé, és a rács így bedarálja.
1: Igen, bedarálja.
0: Azért ez egy zseniális kvíz, ezt elhiszem, hogy tényleg kevesen tudják.
2: Ez nem tetszik. És akkor mire jó a ló? Az ilyen gumókat, tényleg az teniszhez jó. Képzeld el, az ütővel így megcsapodott.
0: Vagy úgyis asztali tenisszel foglalkozunk majd, nem tudom, hogy mi régen mi volt a labda.
2: Oda tengeri malac izékeltem, de annak van ma a tiszteleti napja. Ma a tengeri malac tisztelet nap van.
1: Tényleg? Mm-hmm. Na, de ez oké.
2: Csomó információ, amit használhatsz ma, hogyha mész valahol. De utcán menj oda egy idegenhez, és mondd el neki, hogy régen tehén szarral hokiztak.
0: Érdemes minket hallgatni, de tényleg.
2: Edukatív a műsor, igen?
1: Lehet, hogy most is azzal csinálják, csak most már bevonták valami anyaggal, ami kemény.
0: Műanyagba csomagolt tehénszar, hogy ne? Persze.
1: De legalább szerencsét hoz.
2: Na de eddig kettőből kettőt tudok, csak mondom.
0: Ja, zseni vagy.
1: És számolod? Jó van.
2: Dehogy.
1: Na, a francia szőlő ültetvényeken törvényellenes, micsoda? Olaszul káromkodni a 10. sor közepén, repülő csésze aljjal leszállni.
2: Túl konkrét az első, úgyhogy az ufos lesz.
0: Szerintem is, mert...
1: Na most akkor melyik? A UFO? Az UFO?
0: Nem, Edda koncertet szerintem várnak, úgyhogy én az elsőt, én az
2: nem,
0: olasz...
2: Én azt mondom, hogy nem. Tehát a UFO nem szállat le.
0: Olaszul ne káromkodni. Vaffanculo! Ezt ugye megtanultuk annó a Big Brotherből, a Renátótól. Én az olaszra tippelek, az olasz UFO. Káromkodás.
1: UFO.
2: Yes. Hallod, Roland?
1: Most nagyon hasít a szádi.
2: Ha látod, ha tényalapú kvíz van, ami tudást igényel, akkor én nagyon megyek.
0: De ha hülyének kell lenni.
2: Benne vagy a 92%-ban. De most miért? Komolyan szerinted nem, az ment el a káromkodásnál, mert még az lehetne, hogy valami francia-olasz ellentét, de az ment el, hogy a 10. sor, tehát hogy nagyon, nagyon konkrétra vették, ennél valószínűbb egy UFO.
1: De
2: ez biztos, hogy valami történet van, nem? Tehát ennek sztoria, sztoria kell legyen.
0: És ezt amúgy tudják az UFO-k? Na mindegy, csak kérdezem, lehet nem szeretik miért a nem szőlőt vagy a bort.
2: Szállhat le UFO francia bormezőn, vagy szőlőmezőn?
1: Szőlőültetvényen.
0: Aha, az jó. Nem mező, tehát hogy jó van, azért látszik, hogy is városi gyerek.
2: Szőlősben, jó.
1: Mehet a következő, persze, még
2: persze,
1: rákeresel?
2: Persze.
1: Hogy hívják a zebra és a ló közös utódját?
2: Korcs.
0: Zeló.
2: Összvér.
1: Zebrinni. Zseb, paripa, vagy zebló.
2: Mi van? Zugló.
1: Ez egyébként lehet, hogy amúgy csak ilyen...
0: ez egy egetrengető valóság.
2: Mondd az opciókat.
1: Hogy ezt így nem tudom. Majd rákeresünk, hogyha kijön a jó válasz, hogy melyik. Zebrinni, Y-nal a végén, zseb, paripa, vagy zebló.
2: Hát a zebló az ilyen
0: a
2: magyar.
0: A zeblót én bemondtam poénból, de ezt tényleg csak poénnak mondtam.
1: Zsebparipa.
2: Hát akkor biztos ez a zebrinni, nem? Vagy
0: igen, zebrinni, én is. Még poénval a zeblót mondta, inkább a zebrinni.
1: Igen.
0: Ezt nehéz kitalálni.
2: Várják közben, egyébként megtaláltam. 1954-ben az akkori francia UFO észlelési hullám idején egy település polgármestere egy tréfásnak szánt, de hivatalos rendeletet adott ki. A rendelet szerint tilos repülő csészealjaknak, repülő szivaroknak és más földön kívüli járműveknek leszállni vagy felszállni a településen. A szabály azt is kimondta, hogy az elfogott UFO-kat és utasaikat őrizetbe kell venni. És ez így maradt.
1: Az UFO-kat őrizetbe veszik én.
2: Mi ez a repülő?
0: Ki kell hallgatni,
2: mi ez a repülőszivar? Ja.
0: Hát gondolom az...
2: Hát átdobja a csikket a Sanya a szomszédból?
0: Nem, az nem a kerek UFO, hanem a hosszúkás.
1: Hosszúkás.
2: Értem, bocsánat. Én kérek elnézést, hogy nem tudtam. Igen?
1: Jó. Ki mondta ezt?
0: Ki mondta?
1: Én vagyok. Én
2: Andi.
0: Ez a Mónika Somor.
2: Andi mondta, az, te mondtad az előbb. Elébb. Igen, mondjad.
1: Én vagyok az Egyesült Államok elnöke, és nem fogok enni több brokkolit.
2: Győzik-e?
1: Donald Trump vagy George W. Bush?
2: Nem fogok enni több brokkolit. Hát Donald Trumpnál az nem oké, hogy a több brokkolit, mert szerintem életében nem evett valamit, ami természetes. Szerintem itt el akarnak húzni minket, hogy mondjuk azt, hogy Donald Trump,
0: igen,
2: ezért én azt mondom, hogy a Bush lesz.
0: Igen, én is a Bushra hittét.
1: Igen.
2: Yes! Látod? A kvízmester feje mögé látunk. Agyába látunk.
1: Na jó, ezt valószínűleg én se fogom tudni kimondani, kettőt legalábbis semmiféleképpen, de azért megpróbálkozom vele. Hogy hívják a hosszú szavaktól való félelmet?
2: Oh-oh.
1: Hippopotomostresesquipedaliof, akrofóbia, vagy hexakoziohexerlapotty.
0: A harmadik.
2: De várj, de hogyha a hosszú szavaktól félsz, akkor valószínűleg nem egy hosszú szóval határozzák meg, mert befosol, amíg kimondod, hogy ez van neked. Tehát én ezért mondom a középsőt. Mi volt? Milyen fóbia?
1: Akrofóbia.
0: Azt én tudom, lesz. Hogy mi. Én a harmadikra tippelek.
2: De mi az
0: akrofóbia? Tériszony.
1: Jó, egyikötök sem találta, mert ez a hippopotomos az volt.
2: Jó, de legalább nem lettél jobb, mint én. Igen? Az a tériszony.
1: Ez elméletileg nem létező, ez egy filmben volt amúgy.
0: Micsoda?
1: Ez a hippopotó íze.
0: Ja, igen. Viszont az akrofóbia, mondom, a tériszony.
2: A hippopotó, az meg a vízilovaktól való.
1: Hippopotó.
0: Igen, de tényleg.
1: Hány foga van egy földi malacnak?
2: Na hát ezt neked kell tudnod amúgy.
1: Miért nekem?
2: Mert te akarsz velük úszni.
1: Ja, de ez nem földi malac. Ja, de földi malac.
0: Hát attól függ, hát ha a Mónika Show-ba szerepelhet, akkor kettő.
2: Na mondjad.
1: 0 vagy 4.
2: Mi? Ez a két, hát biztos, igen, hogy van foga, hát akkor 4.
0: 0. Én akkor arra tippelek. Csak azért is arra tippelek.
2: Péter, kell, hogy legyen
1: 0.
2: foga.
1: De amúgy szerintem
2: mi van
1: foguk.
2: Ez kamu.
1: Ez igen.
2: Ez hülyesség.
1: Biztos, hogy
2: mi
1: van
2: ez, földi
1: foga?
2: Malac?
1: Földi malac.
0: Fogatlan földi malac.
2: Malac. Hány fog? Próbálok egyszerűen fogalmazni, hogy itt is megértsék. Már jön is a gyors válasz. Nagyon gondolkodik.
1: De egyébként az az igazság, hogy az ilyen kvízeknél amúgy lehet, hogy előre le kéne ellenőrizni ezeket.
2: Tudod? De ez hülyességet. Egy kifejlett egyednek általában 20-22 foga van.
1: Na,
0: jó, hát ez az, amelyik még nincs.
2: Érdekesség, nincsenek metszőfogai és szemfogai. Szerintem félrefordították, és valamelyikre ezek közül akart rákérdezni a kvízmester.
0: Mindegy, akkor is most én válaszoltam helyesen.
2: Mi a foga? Hát te hol voltál disznók között? Ilyeneket láttál?
1: De, tényleg van foga.
2: Persze, hogy van foga.
1: Jó, ez viszont igaz lesz, mert erről már beszéltünk. Melyik állat nem tudja kinyújtani a nyelvét?
2: Krokodil.
1: Igen. Tessék. Ugye itt a zsiráf, a békát írták, és akkor igen, a krokodil.
0: Azt is tudjuk, hogy melyik állat nem tud ugrani, tehát ezekkel tisztában vagyunk. Állatokból jók vagyunk.
1: Mi volt Marilyn Monroe természetes hajszíne? Barna vagy vörös?
2: Gondolod, rőt volt.
0: Rőt?
2: Szerintem barna volt, nem?
0: Nekem is az ugrott.
2: De a vörös, ha jobban kiakadnánk.
0: Figyelj, akkor te mondd a barnát, én meg mondom a vöröset.
2: De nem,
0: aztán...
2: akkor tiéd lesz a pont. Én mondom a vöröset.
0: Most te...
2: Én vörös.
0: Akkor én is vörös. Én vörös, az
1: arra. Jó van, akkor nyertetek, na.
2: Azt sem értem a kvízmester működését. Igen?
1: Honnan származik a kiwi? Ausztrália, India vagy Kína?
2: Ausztrália.
0: Hát én Ausztráliához kötöm.
2: Kína. Ausztrália. Igen, ez olyasmi környékről.
0: Lehet, hogy becsapós. Ez becsapós?
1: Becsapós.
2: Hát szerintem ízre inkább Kína lesz. Mert engem... azért kiwi, mert hogy Kínából
0: madár.
2: Van.
0: Azt a rohadt nyelvész mindenedet, de tényleg.
2: És a kínaiak hozzák, ami nekik onnan nézve viszik. Tehát kiwi.
0: Meg kiviszik Kínából.
1: Nekik onnan nézve viszik az,
2: tök logikus voltam.
1: Akkor legyen a Kína.
0: Én akkor mondom
2: Kína.
0: Indiát, vagy mi volt?
1: Kína.
0: Tessék, yes. Ez ma Ádi parádi.
2: Egyszerűen tarolok.
0: Zseni vagy, tényleg.
1: És ennyi volt.
2: Kimondhatjuk, hogy én benne vagyok az emberiség 8%-ában, ami nem biztos, hogy előny.
0: Igen, tehát hogy benne vagy, de hogy most erre büszkének kell lenned, vagy sem, az már megint egy más kérdés.
2: Megint. Annyi mindent tanultak a hallgatóink, tehát ma lehet frankizni a kocsmában.
0: Az biztos, de akkor is a, még mindig a tehénszaros jégkoronga a kedvencem.
1: Igen. Nekem is amúgy, mikor megláttam. Zseniális. Meg azért az UFO-s leszállós, az is jó.
0: Azért jó, hogy vannak fejlesztések. Az első focilabdák azokat meg ilyen rongyokból gyúrták össze, képzeljétek. Az azért picit talán higiénikusabb volt, mint amikor a tehénszar röpült tényleg az arcok felé.
1: Igen.
2: De aki ezt kitalálta, tehát látod magad előtt, hogy unatkoznak a farmon, aztán befagy a tó, aztán kell valami, amit lehet ütögetni, és aztán ott a tehén.
0: És ennyi. Hát nem a tehén, hát a tehén szó. Hát
2: de egyébként néhány ütés után biztos, hogy rongálódik, tehát hogy valószínűleg sok kell. Tehát úgy biztos, hogy összeszednek egy kosárral, nem egy mérkőzés előtt.
0: Hát vagy csak óvatosan kellett ütni, tudod, erős ütés, az nem játszott már, akkor szétrepett.
2: Hallod? De mindegy, mindig tanulunk. A vidék mindig oktat.
0: Így van, na hát hasonlóan zseniális kvízekkel még biztos, hogy jelentkezünk. Viszont a következő órában teljesen más téma lesz. Asztali tenisszel folytatjuk, vendégeink érkeznek ugyanis.

0: a Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára. Legközelebb pénteken lesz kihelyezett véradás Vármegyénkben. Számos magyar filmet láthat a közönség a Palicsi Film Fesztiválon. Itt Talár Andrát hallják a mikrofon mögött, jönnek a részletek. Idén a Gyöngy Bagoly, a Macska Bagoly és a Füles Kuvik versenyez a 2027-es év madara címért. A szavazatokat július 31-e éjfélig várják a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján. Az MME 1979-ben indította el az év madara programot azzal a céllal, hogy a nagy közönség számára is bemutassa a természetvédelmi problémákkal érintett madárfajokat, csoportokat. A program rávilágít a védelmükkel kapcsolatos cselekvési lehetőségekre, valamint a társadalmi cselekvés fontosságára. A választás 2011 óta rendszerint közönségszavazással történik. A Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom vármegyei szervezete legközelebb pénteken várja a véradókat. 10 óra és 18 óra között a Tatai Újkajakház ökoturisztikai központban nyújthatják karjukat. Tokodon július 18-án átadják a pumpapályát, amelyet végre birtokba vehetnek a fiatalok. A program 9 órakor egy futóbicikli fesztivállal fog elkezdődni. A szervezők várják a helyi és környékbeli 2-től 6 éveseket egy kis közösségi élményre. Gondosan kialakított pályával, rajtszámokkal és rajtgéppel biztosítják majd, hogy az esemény felejthetetlen pillanatokat nyújtson. A hivatalos átadó 10 órakor lesz, majd Palotai Gábor downhill magyar bajnok és Szatmári Dani BMX freestyle rider tart bemutatót a pumpapálya helyes és biztonságos használatáról. 10 óra 30-tól pedig bárki kipróbálhatja a terepet, írja a dorogimedence.hu. Számos magyar filmet mutatnak be a szombat este kezdődő Palicsi Film Fesztiválon. Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című filmje a rendezvény fődíjáért indul, míg 5 alkotást vetítenek a magyar filmek válogatásában, illetve több film is helyet kapott a különböző kategóriákban, olvasható a rendezvény honlapján szertán közzétett programban. A versenyprogramban 9 film indul, közülük választja ki a zsűri, melyik kapja meg a legjobb filmnek járó aranytorony díjat, ki kapja a legjobb rendezőnek járó Palicsi tornyot és a zsűri külön díját. Emellett a közönség is szavazhat a legjobbnak ítélt alkotásra. A fesztivál életmű díját, a Livka Sándor díjat, Mundrucó Kornél magyar film és színházi rendező, valamint a Rados Bajcs szerb színész, forgatókönyvíró és rendező kapja. A díjazottak előtti tisztelgésként levetítik néhány alkotásukat, így megtekinthető lesz a Szép napok, a Delta, valamint a Szelíd teremtés, a Frankenstein terv is.
0: Időjárás.
1: Ma változóan felhős, napos időben lesz részünk, és az előrejelzések szerint záporok, zivatarok kialakulására is lehet számítani. 26 és 32 fok közötti értékeket mérhetünk Vármegyénkben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek. És jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kávé is gyorsabb. A reggeli show a csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek. És jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kávé is gyorsabb. A reggeli show, ahol megtörténhet bármi,

0: ma leginkább a főszerepben az utolsó órában, és hát itt van velünk egy már visszatérő vendég, mondhatjuk ezt szerintem, Sajtira, Sajtos Gábor.
1: Jó reggelt.
0: Szavas Sajti, bár ugye veled eddig itt igazából kosárlabdáról beszélgettünk, ugye a Keriben a maratoni kosárlabda kapcsán, de hát azt azért mondjuk el, hogy neked a kosárlabdánál még inkább meghatározó az életedben az asztali tenisz.
1: Lassan 40 éve, igen. De nagyjából ilyen 6 éves korú lehettem, amikor elkezdtem játszani. Ott segítünk, ahol tudod, a kosárlabda az ilyen mellék vonal, de inkább a asztali tenisz, amivel foglalkoztam, meg sportoltam. Hát...
2: Jó, tehát akkor nem lesz az, hogy jövő héten behívunk tűzoltósági szakértőnek, aztán meg...
1: Ott még nem tartok, de, képzem magam.
2: Amúgy asztali teniszben tök jók vagyunk. Már hogy én voltam már kint, azt hiszem Európa bajnoki fordulón a budaörsieknél, és tényleg láttam, hogy azért nyilván itt is a kínaiak elég elő vannak, meg Japán, meg erről a környékről, de jók vagyunk.
1: Jók vagyunk, de jobbak voltunk. Azt megkérdezem, azt tudjátok, hogyha van egy ilyen világranglista, ahol a világbajnoki aranyagat...
0: Hat. Tudja, mi a kérdés?
2: Nem, de hat.
1: Hányadikak lehetünk, mondjuk top 30, tippeld meg. Aha. Körülbelül.
0: Tehát, hogy most minden idők?
1: Minden idők világranglistáján mondjuk top 30 Magyarország hol szerepel?
2: De most csak benyomom a hatot. Ez nagy poja lenne, ha bejönne.
0: Benyomod a
2: egyébként
0: hatot.
2: Egyébként nem olyan hátrébb tippelnék magamtól, de most bemondom a hatot.
0: Én meg előrébb, én meg azt mondom, hogy mit tudom, hogy 4.
1: 2.
0: 2.
2: Azt a mindenit.
1: Második helyen vagyunk, képzeljétek el.
0: Aha.
1: Kína után. Tehát
0: jó. Azt mondjuk megmertem volna tippelni, hogy az
1: jók vagyunk, de egyébként ebbe az a rossz, hogy valószínűleg ez még így is fog még maradni egy jó ideig, mert anno a 50-es, 60-as, 70-es években, amikor tényleg volt az aranygeneráció, akik nyertek folyamatosan minden világversenyen, tehát ők annyira föltolták, hogy még egy jó ideig szerintem még ott is fogunk maradni. Hogyha ezt nézed, hogy megnézed a világranglistát, és ott vagyunk a második helyen, akkor azt mondod, hogy tök jók vagyunk. Azért egy kicsikét más a szitu.
2: Na jó, de ez engem nagyon érdekel. Mit tudunk mi magyarok, amiért ennyire elő lehetünk, vagy lehetünk? Tehát miért vagyunk mi ebben ennyire jók, és most minden iróniát félretéve, van ebben abból bármi, hogy mit tudom én, nyáron mindenki pingpongozott az üdülőkben, meg hogy maga a sport, mint asztali tenisz, az így felkapott lett, meg hogy nem kell hozzá túl sok pénz már, hogy szerez egy asztalt, meg két ütőt, vagy miért vagyunk ebben jók?
1: Hú, ez egy jó kérdés, szerintem Sabi, ezt majd lehet, hogy majd neked kéne majd ebbe.
2: Mit tud a magyar? Tehát ez a hátrafele nyilazós véna jön itt elő?
0: Miért a hátrafele szoktál ütögetni? Hallod, akkor zseni vagy,
2: hát csak, hogy megcsinálod. Tehát, hogy van valami a magyarban, amiért jó ebben szerintem.
1: Népszerű nyilván, de egész világon népszerű. És hogyha mondjuk belegondolsz, nyilván elmész nyaralni, elmész a strandra, iskolába, biztos, hogy van ott egy asztal, mint régen... A beton, ugye, lenne betonütővel, beton labdával játszottunk, majdnem lenne. Tehát biztos, hogy találkoztál már magával a sporttal az életedben, de szerintem mindenki.
0: Igen,
1: de...
0: és egyébként konstans a népszerűsége. Tehát én azt látom, hogy például a fiam is imád játszani, fiam haverjai is imádnak játszani. Tehát, hogy ez generációról generációra száll tovább, és nem kopik az asztali tenisznek a népszerűsége. Mm. Úgy egyébként. Tehát szerintem ez egy fontos tényező ehhez. Na térjünk rá, ugye igazából Dominik miatt vagy te itt, Varga Dominik, ugye hangozzon el az ő neve, és ugye itt most különleges hát részét visszük az asztali tenisznek. Egyébként itt van még a háttérben Lukás Csabavel is beszélgetünk majd, mert hogy szervát ültetett, illetve para asztali tenisz, ugye ezek kerülnek elő. Veletek kapcsolatban ugye itt a szervát ültetett sportolóknak a versenyéről beszélgetünk. Egy picit kérlek, hogy mesélj Dominikról, hogy alapvetően mit kell róla tudni, és hogy mióta dolgoztok ti együtt, hogy kerültetek ti össze?
1: Ő egy borzasztó mosolygós rác. Én nagyjából 3,5 éve találkoztam vele, és azóta dolgozunk együtt. Szerencsére el tudom mondani, hogy nagyon pozitív neki a hozzáállása, de úgy az élethez is, mert egyszer nem láttam őt szomorúnak. Pedig lehetne, meg oka is volna rá, de egy abszolút pozitív személyiség, sajnos sem tudott jönni munkahelyi elfoglaltság miatt. 3,5 éve kezdtünk el együtt menni ezen az úton. Szerencsére elmondhatom, hogy a nagyon kevés idő, ami ugye nekünk az idő az mindig az ellenségünk, tehát nem bővelkedünk benne, de megpróbáljuk mindig kimaxolni a lehetőségeket, és nagyon fogékony dolgokra szeret tanulni, és ennek szerencsére jönnek is a eredmények.

0: Események jönnek vele, ugye nagyjából 2 hete lett vége a Európa-bajnokságnak, ami neki most az első felnőtt volt Európa-bajnokság, és rögtön egy egyéni bronzzal tudott nyitni, amit megmondom őszintén, hogy de mondjuk már 3 éve is azt mondtam, hogyha fölmész az asztalhoz, és úgy jössz le onnan, hogy te mindent megtettél, te már nyertél. Tehát elvárása semmi nincsen, érezd jól magad, hát ehhez képest pedig hozza haza az érmeket folyamatosan.
1: Egyébként, ha már itt tartunk, hogy mondtad, hogy szervát ültetettek bajnoksága, akkor az engem érdekel, hogy itt neked vagy neki nagyon oda kell figyelni valamire, amire mondjuk tegyük azt teljesen egészséges embereknek nem, vagy egészen egyszerűen csak arról van szó, hogy átesett egy ilyen harcon, egy ilyen küzdelmen, és hogyha ne adj Isten mondjuk elfárad, akkor neki le kell ülnie. Tehát valamit másképpen csinál?
0: Neki hidratáció, ami mindenféleképpen kell, tehát nekik nagyon sokat kell inniuk. Az edzés az igazából az nálunk az úgy zajlik, hogy az első 5 percben megbeszéljük egyáltalán, hogy érzi magát. Aha. Tehát van-e valami, amire mondjuk oda kéne figyelni. Általában nem szokott lenni szerencsére, de hogyha van, akkor azt mindenképpen megbeszéljük, és akkor utána szépen lassan elkezdünk dolgozni. Fáradékonyság nyilván hamarabb fárad, mint egy egészségesebb sportoló, de szerencsére nem úgy kezeljük a dolgot, mint hogyha most azt mondom, hogy beteg vagy.
1: Ezért mondom, tehát hogyha kivágnál egy szettet a mérkőzésből videóra, és így megmutatnád nekem, akkor feltűnne, hogy itt mondjuk tegyük azt finomabb játék zajlik, vagy abszolút azt mondanám, hogy na hát ez olyan, mint amit láttam élőben a bajnokságon.
0: Olyan, mint amit látsz.
1: De ez a durva. Tehát, hogy gondolom, hogy ugyanúgy megállná a helyét abban a bajnokságban is, csak nyilván több pihenőre van szüksége.
0: Igen, őket figyelj, ez olyan, hogy kicsit azért nehéz, mert ez a rengeteg, tehát az, hogy folyamatosan ugye gyógyszeres kezelést kapnak, kontrollokra járnak, biztos hallottátok már azt, hogy finom kezű, vaj kezű, ami mondjuk ennél a sportnál éppenséggel nem hátrány. Na már most azt most elmondhatom, hogy neki sajnos a finom motorika az azért eléggé gatya, és pontosan amikor tanulod az ütéseket, és a végén hiányzik az a kis finesz, na azt megtanítani, hogy ilyenkor hogyan tudjad kezelni a dolgokat, mert gyakorlatilag nagyon-nagyon apró dolgokon múlnak.
1: És te ezt amúgy honnan tudod? Tehát, hogy így szépen lassan tapasztalatból megtanultad, meg türelmed van sok, vagy erre valahol képzik az embert?
0: Nem, hát ez jön abból, hogy ugye játékos múltad van, hogyha meglettél tanítva normálisan, akkor azért utána látod azt, hogy hol tudsz finoman segíteni neki abban, hogy a mozdulatok azok jól legyenek, mert ennél a sportnál igazából a legfontosabb dolog, hogyha van egy berögződésed, amit mondjuk felvettél anno, és azt nem tudod javítani, ez neked benned marad, és akkor most mint hogyha megfognál egy baseball ütőt, és akkor abba próbálnál mondjuk játszani. Na.
1: Világos. De feltételezem, hogy egyébként ahogyan fejlődik a sportban, az ottani fejlődése kiad az egészségügyi állapotára, és azt is húzza fel. Tehát, hogy ez egy idő után egy ilyen egymást generáló folyamat lehet. Egyre jobban van, egyre jobban játszik, nem?
0: Hát úgy, hogy fejlődik, persze. Igen.
2: És ugye azért mondjuk el, hogy nem akármilyen eredménysor van Dominik mögött, hiába ugye egy fiatal emberről beszélünk, ugye 4 korosztályos magyar bajnoki cím, itt ugye beszélhetünk EB egyéni és páros bronzról, VB kapcsán is ugye egyéni bronz, páros világbajnoki arany, ugye most, ahogy említetted is sajt, hogy ugye újabb bronzérem.
0: Az tenisz volt a VB arany.
2: Az tenisz volt?
0: Az tenisz, képzeld el.
2: Na. Tehát akkor több fronton is helytáll.
0: Igen, ők...
1: De tudta, hogy teniszezni megy oda. Persze, hát az nem a derült ki, hogy persze. Bocs, másik ütő.
2: Ilyen sztorik csak veled történnek, Ádi. Tehát, hogy ezt így veled nézném ki, hogy azzal sem, hogy tisztában, hogy mi a sportág. Oda, jó, hát akkor lenyomjuk.
0: És még padelezik is.
2: Óha.
0: De abban nem indult.
2: Nem vágod a padelt?
1: Az, amiben laktam sokáig, a padellakás.
2: Azt tudom. Erre majd külön kitérünk ki, az egy külön beszélgetés témája lehetne. Bemutatom neked a padel sportágat.
1: Köszönöm.
0: Igen, de abban nem indult. De a teniszbe igen. És még az volt a szerencse, hogy a tenisz volt hamarabb, mint a pinyó.
1: És aztán, pinyó?
0: Igen, délután írt, hogy szia Gábor, tenisz van, majd írok. Este ír, szia, megnyertük. Oh, mondom, Jól van.
2: Gratulálok. Megyezt kérem szépen. Figyelj, mik a célok, Sajti, most a Dominik kapcsán? Lehet ezt még fokozni, vagy igazából itt a szinten tartás a lényeg? Plusz a másik, amit ugye említettél, most lépett be a felnőtt mezőnybe. Tehát azt gondolom, hogy azért ez egy kategóriaváltás, ez innentől kezdve azért egy jóval nagyobb kihívás lehet.
0: Igen, én a nemzetközi mezőnyt abszolút nem ismerem náluk. Ugye 2 évente van EB és VB. Jövőre lesz VB. Minden év végén, illetve január elején van nekik egy válogató, és hogyha ezt meglépi, akkor ugye tudunk készülni. Hogyha úgy gondolja, hogy velem folytatja, akkor én nagyon szívesen segítek neki, természetesen, és hát addig megyünk, amíg megyünk. Tehát én úgy tervezek vele, hogy ha elfogadja a segítségemet, illetve a többi játékosnak is szeretném megköszönni, aki foglalkozik vele, amikor én nem tudok. Nyilván kicsi kis sportágom ilyenké, itt nagyjából mindenkit ismer, segítséget tudunk kérni, és szerencsére kapunk is ez ügybe. Tehát kérdésre visszatérve, hogyha ő szeretne menni tovább, akkor ott leszünk mögötte.
1: Ha ti egymással eljátszatok, ki nyer?
0: Még én.
1: Még te.
2: A még az egy fontos.
1: De csak ez tök érdekes lehet az a pillanat, amikor a mestert felülmúlja a tanítvány, nem? Mert hogy mondtad, hogy amíg benned bízik, meg hát nyilván az is kell, hogy te még érezd, hogy tudsz neki még átadni.
0: Természetesen. Biztos majd eljön majd az az idő, amikor lehet, hogy ez meg fog fordulni, de egyelőre még én vagyok.
2: Sajti, köszönjük! Gyors vendégcsere, addig zenélünk egyet, és akkor hamarosan Lukás Csabával folytatjuk.
1: Hát és le a kalappal, tényleg az az alázat, meg az a munka, amit Sajti belerak.
2: Az abszolút példaértékű. Para asztali tenisz, ez lesz a következő témánk. Néhány perc, és jövünk vissza.

0: 4 perccel járunk, 4:10 után, gyors vendégcsere a mikrofon előtt. Sajtos Gábort Lukács Csaba váltotta, és hát vele Arlói Zsófiáról fogunk majd beszélgetni. Hello Csaba, jó reggelt, köszönjük, hogy itt vagy.
1: Hello, sziasztok, én is üdvözlöm a hallgatókat.
0: Na, ugye itt előbb a szervát ültetett asztali teniszről beszélgettünk, veletek kapcsolatban pedig ugye a para asztali tenisz kerül előtérbe. Mesélj nekünk egy picit először is Zsófiról, mutasd őt be egy kicsit, mit lehet róla tudni.
1: Mielőtt Zsófira rátérnénk, mondjuk kinyugodtan, mi vagyunk a fogyatékos pingpongosok.
2: Ez olyan, amit ti kimondhattok, vagy ez olyan, amit műsorvezetőként egy interjúban mi is kimondhatunk?
1: Én azt gondolom a nemzetközi gyakorlatnak és a magyar gyakorlatnak megfelelően, hogy ki kellene ezeket mondani. Tehát nem szabad attól félni, hogy egy pejoratív fogalmat használunk. Csak egy példát szeretnék mondani rá, a paralimpiai csapatban, amikor valakit bemutattak, és nem pingpongost, és azt mondták, hogy ő fogyatékkal élő, akkor ő kikérte magának, azt mondta, hogy a feleségével és a két gyerekével él, nem a fogyatékával él.
2: És érthető amúgy.
1: És abszolút, de nincs jó magyar kifejezés, és ezért használjuk egyébként a parát, de fogyatékos sportolókról beszélünk. Arlói Zsófi egyébként egy 44 éves közgazdász, aki nem életvitelszerűen pingpongozik. Háromszor volt már paralimpián, és most is a Los Angeles-i paralimpiára készül. És itt a transzplantáltakra is visszatérve, hogy mi lehet a cél. Tulajdonképpen náluk mindig az a cél, hogy egy teljes élete való törekvés legyen. Nagyon-nagyon érdekesek ezek a sportolók, ők úgy építik fel az életüket, hogy része az életüknek a sport. Majdnem mindegy, hogy milyen eredménnyel, de gyakorlatilag minden napjuk arról szól, hogy ők készülnek ezekre az olyan feladatokra, ami egy ember számára, egy egészséges ember számára természetes. Gondoljátok végig azt, hogy ő Budapesten él, neki a 4 végtagja közül 3 sérült. És ő minden héten legalább 3 alkalommal felül a vonatra, eljön Tatára, leedz egy 3 órát, majd kiviszem a vasútállomásra, hogy véletlenül itt ne maradjon, és visszautazik. És ő egyébként dolgozik, emellett egy banknál dolgozik. Hihetetlen, hogy hogyan tudják úgy szervezni az életüket, hogy évtizedeken keresztül fontos része tudjon maradni ez.
2: És egyébként tényleg hihetetlen, hogy milyen munka van benne. Engem most egy kicsit érdekel az, hogy miért utazik le Tatára? Tehát itt a kapcsolatotok, a közös munka az, ami ide lehozza? Mert gondolom ott is lenne klub.
1: Ez nagyon érdekes, és én nagyon örülök, hogy ez szóba került, mert hogy mennyire kicsi a pingpongos világ, Sajti előbb említette a transzplantáltakat. Zsófi régi, az előző edzője, Miros Imre, aki egy 69 éves pingpongos, és ő jelenleg a transzplantált Magyar Válogatott Szövetségi kapitánya, aki egy klubot vezet Budapesten. Most Zsófi 3 paralimpia részvételénél azt kell tudni, hogy nagyon kevés múlt mindig az érem megszerzéséhez, vagy kevés hiányzott, és úgy érezte Párizs után, hogy neki váltani kell. És nagyon korrekt módon Miros Imrével ezt átbeszélték, és miután mi dolgoztunk már előtte is együtt Zsófival, nem hivatalosan és nem rendszeresen, de megjelent nálunk Tatán az edzésen, ezért úgy döntöttünk közösen, hogy megpróbáljuk ezt az olimpiai ciklust együtt megoldani.
2: És mit látsz, miben fejlődött a legtöbbet? Mi az, amin át tudtad segíteni?
1: Én azt gondolom, hogy nagyon sok mindenben. Tehát ami legesleges legfontosabb az, hogy ő egy vidéki klubba került. Tehát nálunk van kb. 20-25 játékos, aki úgy kezeli Zsófit, mint aki egyedül van ebben a közösségben ilyen feladatokkal, tehát neki nincs problémája azzal, hogy játékos partner találjon, tehát nagyon szeretik, hogy itt van. Nagyon fontos a klub számára is, hogy itt van. Ő az egyedüli ilyen játékosunk, amellett, hogy természetesen fogyatékos gyerekekkel, felnőttekkel is foglalkozunk, transzplantált világbajnokunk is van, tehát mi egy ilyen klub vagyunk, de azt hiszem, hogy a leges-leges legfontosabb ez a közegváltás volt Zsófi számára.
0: Igen, és egyébként azt, amikor ezt most így mondtad, és erről beszéltél, Csabi, akkor pont az jutott eszembe, hogy annyiszor elmondják sportolók, hogy mindennél többet ér, de tényleg mindennél többet ér, ha egy olyan közegbe kerülnek, ahol nekik nem kell másra koncentrálni, csak és kizárólag a szakmai fejlődésre, És ehhez ők minden támogatást megkapnak, és úgy érzem, ezekből a szavakból, amiket te mondtál, hogy pontosan ez a fajta ilyen egymásra találás valósult itt meg. Tehát nyilván ehhez kell persze rengeteg minden, kell a mögöttes szakmai tudás, kell az, hogy emberileg is azért megtaláljátok a közös hangot, de talán a kulcs, ami mondjuk előre segítheti őt ugye az ötödik helyről a dobogóig, mert ugye ötödikként végzett ugye a párizsi paralimpián, az talán ez lehet, nem?
1: Igen, ez egy teljesen nagyon jó megközelítés, mert hogy pont erről szól a történet. Tehát én nem gondolom magam semmifajta varázslónak, hogy én ezt meg tudom oldani, amit mondjuk az előző edzők nem tudtak megoldani. Én abban gondolkodtam, amikor Zsófőrrel elkezdtünk dolgozni, hogy egy tímet hozunk létre. Biztos nem baj, ha kimondom, hogy neki soha nem volt például még erőnléti edzője. És tavaly úgy kezdtük, hogy egy nagyon kedves barátunk Szabó Zsolt bevállalta, akinek semmi köze a pingponghoz, viszont hihetetlen fejlesztést hajtott végre egy másfél év alatt Zsófin. Tehát ő úgy mozog az asztalnál, hogy azt mondják a vele szemben álló felnőtt férfi játékosok, hogy nem tudják elképzelni, hogy ér oda. Tehát ő felvállalta azt, amit én nem értek, tulajdonképpen a fizikai képzését és olyan mozgás koordinációkat tanított meg, ami szerintünk egészséges és laikus emberek számára szinte elképzelhetetlen.
2: Te említetted már Zsófi életkorát. Paralimpiánál mennyire számít az életkor? Tehát van-e olyan, hogy eddig és ne tovább?
1: Biztosan van. Azt azért nagyon-nagyon jól kell látni. 1960 óta van paralimpia. Uh-huh. Már az elsőn ott voltak a pingpongosok, és azóta is van parapingpong. De óriási átalakulás van. Tehát amikor arról beszélünk, és a beszélgetés elején sajtitól megkérdeztétek, hogy tulajdonképpen a magyar pingpong hol áll, azért a magyar pingpong versenyasztali tenisz, az már régen nem ott van, ahol jó nyerpistáik voltak annak idején. Tehát itt 200-nál több ország van, gyakorlatilag mindenhol versenyszinten iszonyatosan nagy előrelépés van. És így van ez a parában is. Tehát ma a parában csak a Zsófi kategóriájában, sérültségi kategóriájában van körülbelül 25 olyan játékos, aki arra 12 helyre kvalifikál, akit majd meg fognak hívni az olimpiára.
0: Említette Csabi, hogy az erőnléti felkészülésre mekkora hangsúlyt fektettetek. Ugyanekkor a hangsúlyt kell fektetni a mentális felkészítésre is, és azért kérdezem ezt, mert ugye alapvetően az asztali tenisz egy hihetetlen pörgős sportág, és én azt gondolom, hogy ha valahol tényleg a koncentráció nagyon fontos szerepet játszik, akkor ez a sport mindenképpen, és különösen akkor, hogyha mondjuk hosszabb mérkőzések vannak, akkor az, hogy fejben ott tudj lenni, az gondolom, hogy meccsek sorsát, vagy akár komplett tornák sorsát tudja eldönteni.
1: Abszolút jó gombokat nyomogatsz. Tehát van 4 területe a versenyasztali tenisz fejlesztésének: a technikai képzés, a fizikai képzés, és mellette azonnal jön a mentális képzés és a dietetika. És az első kettőben gyakorlatilag már nagyon kicsi az előlépés lehetőség. Tehát ennél gyorsabban már nem nagyon lehet pingpongozni, mint ahogy a világ elit tud. De a legfontosabb területek az valóban a mentális felkészülésben, és hogy ez Zsófinál is hogy működik, ő neki van mondjuk 3x3 óra asztali tenisz edzése, van 2 alkalom, amikor kondi edzésen van, és minden héten ő mentál tréningre is jár az ország egyik legjobb mentál tréneréhez, pontosan azért, hogy abban segítsen, hogy egy kritikus szituációban hogyan dönt, hogyan viseli el mondjuk a monotóniát, hogyan viseli mondjuk a kudarcot, és ez még egy 44 éves sportolónál is fejleszthető, és óriási igénye van. Az asztali tenisz tehát azzal, hogy 11 pontra játsszák a szetteket, olyan szinten gyorsult fel, olyan mentális igénybevételről van szó, amire külön kell készülni. Beszélek minden, hogy a hallgatók is ezt értsék. Zsófi egy nagyon értelmes közgazdasági egyetemet végzett hölgy, aki énekel mondjuk egy kórusban mellette. És azt hinni az ember, hogy 44 éves korára mindent kihozott magából, és akkor vannak olyan pillanatok, amikor elbizonytalanodik, amikor rosszul dönt, és ezeket kell előkészíteni, és kialakítani benne egy olyan mechanizmust, amivel ezeket a nehézségeket meg fogja tudni oldani, és mi nagyon hiszünk ebben egyébként.
0: És nyilván ugye erre még rátesz az, hogy ha ugye az erőnléte is rendben van, akkor ugye az oxigénhiányosabb állapotban is jobb döntéseket tud hozni. Ugye ez a kettő, ez hát kvázi egymást erősíti valahol.
1: Igen, igen, igen. oxigénhiányos állapot, amikor Zsófinál jutunk el, akkor mindig azt mondja, hogy köszi, én már voltam oxigénhiányos állapotban, azért vagyok para. De valóban így van. Tehát egy jó fizikum, egy mentálisan előkészített sportoló tud a toppon úgy dolgozni, és itt 2-3 perc alatt dől el az, hogy az olimpiára kijutsz, az, hogy a négybe bejutsz-e, az, hogy érmet szerzel-e. Tehát ezek nagyon-nagyon-nagyon kihegyezett dolgok már ezen a szinten.
2: Egyébként nálatok az nem hangzik el, ugye, hogy csak menjetek oda, és akkor érezzétek jól magatokat. Tehát, hogy ezen a szinten, amit most mondtál, itt már konkrétan cél először nyilván a kvalifikáció, aztán pedig, hogy valahol elhelyezkedjen a tabellán jó helyen.
1: Így is lehet nézni, de alapvetően egy parasportolónál azt nagyon-nagyon-nagyon jól kell látni, hogy nekik ez az életük része.
2: Pontosan.
1: Tehát ők így élnek teljes életet. És amikor beszélgetünk, és nagyon sokszor vagyunk egyébként, Zsófi hihetetlen jó személyiség, és többször ebben az évben is több iskolában voltunk például para napon, hogy amikor azt fogalmazza meg a gyerekeknek, hogy figyeljetek ide, nem lehet mindenkiből világbajnok, nem lehet mindenkiből olimpiai érmes. A sportnak kell az életed részének lenni, és naponta kell motivációt találni, hogy fölüljél a vonatra, hogy gyere le, hogy 32 fokban elkezdjünk edzeni. Tehát inkább azt fogalmaznám meg, hogy mindemellett persze egy versenysportolónak céljai vannak. Úgy kezd bele egy 4 éves olimpiai ciklusba, hogy ő azt mondja, hogy először életében dobogóra szeretne állni. Az sem biztos, hogy kvalifikálunk.
2: De ez van benne a borítékban, ott van, hogy ő szeretne.
1: Így van. Tehát azt nem tudod neki mondani, hogy érezd jól magad, mert akkor...
2: Persze. Viszont ez is tök jó, amit mondasz, hogy járnak iskolákba, beszélnek erről, tehát hogy szerintem ez annyira fontos, és a leghitelesebb kvázi előadást ő tudja megtartani, mert ott a teljesítmény mögötte.
0: Így van, mi az, amire készültök, mondjuk? Nyilván ugye tudjuk, elmondtad, hogy ugye mi a nagy cél, ugye 2028. Addig mik lesznek a legfontosabb állomások, amik várnak rátok?
1: A hallgatóknak azt látni kell, hogy ez ugyanúgy működik, mint egy profi tenisz. Tehát minden játékos úgynevezett rangista pontszerző versenyeken indul el. Különböző szintjei, világkupa szintjei vannak ennek, tehát mi úgy tudunk kvalifikálni, hogy elmegyünk a nemzetközi világversenyekre, és ott megpróbálunk minél jobb eredményt elérni, minél több rangista pontot szerezni. Na most a következő nagy cél, hogy oda kiussunk, ez a tajföldi 2026 novemberében lesz a világbajnokság, ahol szintén kvalifikálni kell. És most Zsófi pont azon a határon mozog, hogy nem egyértelműen tud kvalifikálni, tehát nekünk nagyon sok versenyre kéne eljutni, ami egy nagyon nehéz dolog.
2: Ezt amúgy támogatja valaki?
1: Elviekben igen, gyakorlatilag nagyon nehéz helyzetben vagyunk.
2: Ezért nem 2 forint.
1: Nem. Tehát ez egy több millió forintos történet. Most ott tartunk, hogy a Magyar Paralimpiai Bizottság annyit tud megtenni, hogy Zsófi nagyjából 5-6 nemzetközi versenyre tud egy évben elmenni. Csak egy példát szeretnék mondani erre, hogy milyen tímekkel, milyen csapatokkal és milyen ellenfelekkel küzdünk. Képzeljék el a hallgatók azt, hogy mondjuk egy Brazília, amelyik inkább futball nemzet és nem asztali tenisz nemzet, az mondjuk áprilisban egy 30-35 fős tímmel átjön Európába, és végig versenyzi nagyjából augusztusig ezt az időszakot. Itt élnek Európában, versenyeznek, orvosok vannak velük, dietetikus van velük, szakács van velük. Ebben az évben nekem még nem sikerült Zsófival nemzetközi versenyen együtt lennem. De nekem kellene finanszíroznom azt, hogy én a nemzetközi versenyeken ott tudjak ülni mögötte. Természetesen napi kapcsolatban vagyunk. Videót elemzek, éjjel átküldöm a következő ellenfelének a meccs tervét, reggel fölhívom, beszélek vele, de ebben az éve nem tudtuk még megteremteni azt, hogy ott tudjak ülni mögötte.
2: Nyilván Zsófi előtt is, de előtted is le a kalappal. Tehát tényleg fantasztikus, amit ebbe beletesztek.
1: Én azt hiszem, bocsánat, hogy itt gyorsan reagálok erre, hogy ha azt látnátok, hogy milyen hatása van egy mondjuk 20-25 fős közösségre, egy parajátékosnak, egy transzplantált játékosnak, hogy bejönnek a terembe, ugye gyerekedzéssel kezdünk, és akkor azt mondják, hogy Csalmácsi, meleg van, fáradt vagyok, akkor nekem egyetlen dolgot kell mondanom, hogy hallottatok-e Zsófitól, vagy például a transzplantált világbajnokunktól, Szendi Janitól egy ilyen mondatot. nem halottak. Tehát ők olyan hatékonyan tudnak a közösség része lenni, hogy ezért az ember nagyon szívesen dolgozik.
0: Élő motiváció.
1: Így van.
2: Hát én is teljesen a hatása alá kerültem. Így van. Most csak így a beszélgetés alatt.
0: Nagyon sok sikert kívánunk nektek, Csavi. Kívánjuk azt, hogy minél több versenyre el tudjatok jutni, és kívánjuk azt, hogy ott legyetek Tájföldön a világbajnokságon, és hogy ezt követően újra le tudjunk beszélgetni, és szépen csillogó érem legyen majd a téma. Úgyhogy köszönjük szépen. Hogy itt voltál, hogy itt voltatok. Az elmúlt percekben Lukás Csabával beszélgettünk, aki tehát a Tatai Atlétikai Klubnál segíti Arlói Zsófia felkészítését.

0: Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
2: 188.
1: Hogy micsoda?
2: 188.
1: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
2: De ők biztosan tudnak. Mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
1: Kik ők?
2: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
1: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
3: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
4: Mindenki hallja.
3: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
4: www.forrasradio.hu.
5: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
6: Stjavola és Fia Kft. Esztergom, Tati út 28. Skoda.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Végtelen gombok.
1: Combok.
0: Ugyanezt akartam én is
2: mondani. Tudtam.
0: Kiszámítható vagyok?
3: Vagy csak nagyon egy hullámhosszon vagytok.
0: Hát, vagy mind a kettő. Na kérem, van még kiszámítható, hogy az M1-esen úgy általában gebasz van, így van most is. A főváros felé Tatabánya térségében az átterelt belső sávban korábban egy műszaki hibás jármű vesztegelt. Az 51-es kilométernél most már megindult a forgalom, de az időközben kialakult 5-6 kilométeres torlódás csak lassan oszlik fel. Hát ilyen ragaszkodó típus ragaszkodik az M1-eshez.
1: Na és hogy állunk az idővel? 22 fok van, 29 lesz. Most megint itt az esőikon. Néha azt mondják, lesz, néha nem. Valamelyik bejön.
0: Igen, mindenképp jól esik. Ja, na, a nap hírét picit később hallhatjátok, mint szoktátok. Ugye kicsit elhúzódott az előbbi beszélgetésünk, de nagyon klassz volt szerintem. Igen. Mit hoztál nekünk nap hírének, Andi?
3: Hát, ugye ma már én is beszéltem arról, hogy a tiszti főorvos, ugye Oroszi Beatrix, kiadott egy közleményt azzal kapcsolatban, hogy az állati féreghajtók nem valók arra, hogy kezeléseket végezzünk a daganatos betegeken.
1: Ó, Norbiék
2: álmok futása.
0: Professzor, doktor, Robert Norbert.
3: Igen, ez innen indult ki, mert hogy ugye egy műsorban ő ezt elárulta, hogy ő féreghajtóval próbálja kiegészíteni ugye Rubint Réka kezelését.
1: De ez miért? Honnan veszi?
3: Reagált egyébként, azért hoztam be, mert hogy reagált erre a bejelentésre, és várjátok, mindjárt a pörgetek, ez volt a reakciója rá, ugye ezt azt hiszem a közösségi oldalán osztotta meg. Azt mondja, reakcióm a mai tiszti főorvos közleményére. 1. A fenbendazol, mebendazol, ivermektin kiegészítő alkalmazása nem az én módszerem. 2. Nem vagyok onkológus, csak egy érintett a félmillió honfitársam közül. Láttam a híres Mel Gibson videót. Ez nem tudom mi, én nem láttam.
0: Én is láttam Mel Gibson filmet, de nem akarok senkinek fényfajtót adni.
1: De egyébként ez tök jó, de hogy jön ide?
0: Láttam a Jurassic Parkot.
3: Ez a kakukk tojás szerintem, mert hogy én nem tudtam rájönni, hogy most akkor mi van. Ha valaki látta esetleg ezt a híres Mel Gibson videót, mondja már, hogy mi volt benne, mert na mindegy. 4. Rengeteg amerikai magyar ismerősöm számol be gyógyulásról. 5. Rengeteget olvasom Szendi Gábor honlapján a hiteles kutatási fordításokat. 6. Több neves magyar magánonkológiai intézmény ajánlja kiegészítésnek. Több német magánonkológiai professzor is támogatja a kemoterápia mellé. Tele van a világháló humán készítményekkel az USA-ban. Mindent megbeszélünk onkológussal és ellenőrizzük a májenzimet. Csak egy 3 gyerekes családapa vagyok, aki küzd a szerelme életéért, és a szakadék szélén belekapaszkodik minden fűszálba, mert a rák nem válogat, a kisgyerekektől az olimpikonig, a vegántól a húsevőig, az énekestől a színészig, a fitnessedzőtől az elhízottakig mindenkire lesújt. Nem propagálom, csak elmeséltem.
1: Hú, 3 gondolat, nem várjál 4, láttam a Titanicot.
3: Csak azért akartam végig felolvasni, hogy mindenki tisztában legyen vele, hogy...
1: Norbi, tiszti főorvossal nem vitatkozunk. 3. Értem én, és tényleg borzasztó a helyzet, és nagyon sajnálom, de vegyük már figyelembe, hogy te egy influencer vagy, akinek a véleménye sok emberhez eljut.
3: Pontosan.
1: És elképzelhető, hogy tévedsz, mert nem értesz hozzá. És ha tévedsz, belehúzhatsz embereket olyan ámításba, ami adott esetben a megoldástól csábítja el őket, és te leszel a felelős. Ilyet nem csinálunk.
0: Igen, döngő léptekkel szágult végig a tudományon, ő úgy gondolja szerintem. Ugye már korábban értekezett itt a cukor és a kokain vegyeléről is, ahogy ő fogalmazott.
3: Igen.
0: Igen, nekem az jutott eszembe, hogy én eddig azt hittem, hogy a Belényi Misinek a következő sora az csak költői túlzás, meg kitaláció, de úgy látszik, hogy van rá élő példa, hogy megint szanitollal vették be a rivót. Na hát, van rá illusztráció, úgy tűnik.
3: Lehet, hogy ő is szedi a féreghajtót, nem?
0: Hát én nem tudom, gyerekek, de hogy na, szóval ne akarjunk, már mindig elmondják, hogy ne diagnosztizáljunk Google alapján, az AI sem a barátod ilyen szempontból, és nem vagy orvos.
1: És amúgy tudod, miről szól Norminak itt a vergődése? Az egójáról.
3: Persze.
1: Én nem vagyok hülye. Ne nevezzetek engem hülye. Ez erről szól.
0: Nem vagyok orvos, de nem vagyok hülye.
3: Meg az az igazság, hogy amit ugye te is mondtál, hogy ők influencerek, ismert emberek, tehát ha valamit kimond, akkor az ő követőikre, akik még őket követik, azokra hatással vannak.
0: Nincsenek már olyan sokan, de igen.
3: Egyébként meg nyugodtan használja, ha akarja, tehát mindenki azt csinál a testével, amit akar, meg azt használ, amit akar. Viszont ezt inkább tartsa meg magának. Tehát, hogyha nincsenek rá tudományos bizonyítékok, ezt csak ők így eldöntötték, hogy akkor most ez és ez alapján ők ezt használják, akkor ezt tartsa meg magának. Tehát, hogyha nincs rá megfelelő bizonyíték, hogy ez hozzájárul a gyógyuláshoz, akkor nem reklámozom.
1: Azért azt ne zárjuk ki, hogy a Mel Gibson film mindent megváltoztat, tehát azt nem láttuk.
3: Tényleg? Én elolvastam ezt a bejegyzést, és amúgy, néztem, hogy ez hogy kerül oda.
1: És amúgy van egy ismerősöm, akinek van 6 nyula.
0: Ugye, azt nem tudom, hogy az egyetlen...
3: Keresd a kakuk tojást a szövegbe.
0: Az egyetlen, ami beugrik, hogy a halálos fegyver valamelyik részében, ott így lemegy kutyába a Mel Gibson, ja, és úgy igen. Összebarátkozik a Rottweilerrel, de hogy körülbelül ennyi kapcsolódás jut eszembe Mel Gibson és a kutyák
3: kutya
0: között.
3: Kaját.
0: Igen,
3: nem, te nem persze, tehát, hogy...
0: Igen, tehát, hogy Norbi, az nem egy tudományos műalkotás volt, jó? Tehát az egy film, kitaláció.
1: Tényleg nem hiszem el.
3: Jó, de... Hát meg egyébként meg Mel Gibsonnál is ugye hát így hasonló pályára mentek el a dolgok. Na egy-két egyébként... megszólalásában, mint Norbinál, szóval
1: szerintem erről tök fontos beszélni, meg jó, hogy a hírekben is bemondod, mert azért itt irányba kell rakni az embert. Ennek tétje van.
0: Hát gyerekek, azért azt a konzekvenciát ma is levonhatjuk, hogy mindenki jó valamire, ha másra nem, elrettentő példának.
1: Így. Jó, ez örülök, hogy ezt megbeszéltük. Jó van. Andi, és nagyon köszönjük, hogy ma itt voltál velünk, és behoztad azt a kvízt, amin pusztán tudás alappal legyobtam Rolandot.
0: Aha.
3: Végre egyszer valamivel legyobtam.
0: Egy kifejezés került elő, amit lehetett tudás alapon tudni.
1: Igen, de...
0: Azt én tudtam.
1: Nyilván hát a tudás alapot ezt te tudod általában, de... Ja, amúgy azt... Igen.
0: De nagyon jó a következtetéseket tudtál levonni.
3: De te meg igen, neked meg ez a logikai hozzáállásod, ez mindig nagyon jó, és mindig általában ugye ki tudod következtetni a dolgokat.
1: Hát meg most már egy életre tudom az akrofóbiát, bár utána néztem, hogy ez még durvább. Tehát, hogy a tériszonyom nekem van. Akrofóbia az, aki gyakorlatilag ilyen szorongó rohamokba kapcsol be. Tehát, hogy ez a nagyon durván tériszonyos.
0: Igen, az agrofóbia meg az, akit ne engedjél szántóföldre.
1: Igen. És az agorafóbia az meg
0: az, amit én a panel paraszt gyerek.
1: Akit ne engedj tömegbe. Igen, jók ezek amúgy. Hát akkor, aki a mai műsorban a tudását a hajára kenheti, és Roland! 92% vagy apám.
0: Az a műsorvezető, aki műsoron kívül kenheti a tudását a hajára, a réplátám.
1: Jaj, de megtaláltam az egyetlen helyet, ahol ebből profitálni lehet, és még pénzt is keresek vele.
0: Na látod, ehhez is kell a tudás. És itt van velünk az a nő, akinek meg nem merünk beszólni.
1: Az meg tény, a andofóbia. Jó, 6 után nem sokkal holnap is jövünk.
0: Jaj, igen, így van. Vidámság lesz. A hét utolsó Buenos Morgane érkezik. Jaj, várjál, ígértem, hogy bejátsszuk ajánlónak a Tomi műsora előtt még.
1: Ja, tudod, hogy ajánljuk a Tomit? Jó,
0: igen,
1: lesz, keres
0: várjál,
1: ki az...
0: koktélos ajánló.
1: Bármit kell kihagynod, lehet, hogy a hírek fél perc
0: nem
1: lesz,
0: baj,
1: de
0: nem baj,
1: ennek ezt, le kell menni adásban.
0: Akkor is.
1: Effektpadra kell raknom, majd küld már át a videót, hogy berakjam, mert ezt máskor is akarjuk használni, szerintem.
0: Igen, úgyhogy akkor egy jó kis
1: Roland, vigyázz, nehogy mellé nyomjál, mert valamit beadsz a telefonodról, amit szoktál nézegetni, az gáz. Óvatosan, mire nyomsz.
0: Igen, úgyhogy jó koktélozást mindenkinek.
1: Sziasztok.
2: Sziasztok, sok puszit küldök nektek Dubrovnikból. Finom Polestar Martini koktélt iszom, kedves egészségetekre.
1: Zimmerer Tomi jön.
0: Így se kompolták őt még soha. Szevasztok, Buenos Morgen.
4: Gratulálunk! Sikeresen túlélted a reggelt I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Ez volt a Buenos Morgan, a műsor, amit még a kávé is nehezen dolgoz fel.

0: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Ugye nem baj, ha bajra invitállak.
3: Július 18-án szombaton vár téged a pezsgőt, a csajoknak szingli kerti parti. Bajon!

0: Tolvaj, Petőfi Sándor utca 58 per A. Start 21 óra. 21 óra. Dali ott.
1: Best of Hungária koncert július 22-én 20 órától a Tatai Szabadtéri színpadon. Hozd el barátaidat, és énekeljük együtt a Hungária legismertebb slágereit. Best of Hungária koncert július 22-én Tatán. Jegyek már 4500 forinttól.
2: Csavard fel a szőnyeget, még ma él! Csavard fel a szőnyeget!
1: Részletek a hellotata.hu weboldalon.
3: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Szép délelőttöt kívánok! Mintegy 200 ezeren támogatták az Ökumenikus Segélyszervezet nyári táborait. Meteo cunami alakult ki az Adrián, forgalmi rendváltozás várható a Bánomi úton, Esztergomban. A mikrofon mögött Hit Taler Andrea, jönnek a részletek. Mintegy 200 ezeren támogatták az Ökumenikus Segélyszervezet nyári táborait, 91 millió forint felajánlás érkezett 1000 rászoruló gyermek táboroztatására. Az Ökumenikus Segélyszervezet azt közölte az MTI-vel, hogy a táboraiban a hátrányos helyzetű gyermekek speciális igényeikre szabott élményekkel gazdagodhatnak, melyek az egész évben zajló fejlesztő programokat kiegészítve hozzájárulnak folyamatos és komplex felzárkózásukhoz. Közölték, hogy az ország északi és déli hátrányosabb helyzetű régióiban található intézményeik támogatottjai számára 18 helyszínen 33 napközis, illetve bentlakásos nyári tábort és élményprogramot szervez az Ökumenikus Segélyszervezet. Meteo cunami alakult ki szerda késő este az Adriai-tenger északi és középső térségében. A Hvar szigetén fekvő Starigrádban a tenger elöntötte a rakpartot, majd rövid idő alatt annyira visszahúzódott, hogy több kikötött hajó megfenek lett, jelentette ma a Slobodna Dalmácia című horvát regionális napilap. A Meteo cunamit a légnyomás hirtelen változásai idézik elő. A jelenség különösen a hosszú, sekély, a hullámok érkezési irányába nyitott öblökben erősödhet fel. A viharrendszer az Adriai-tenger északi és középső térség heves széllökéseket is okozott, amelyek elsősorban a Zárai szigetvilágot érintették. A horvát meteorológiai szolgálat Isztria déli részén másodpercenként 30, Lozin szigetén pedig 32 méteres széllökést mért. A zivatar zóna Észak-Olaszország felett alakult ki, majd az Adria fölé érve fokozatosan veszített erejéből. Július 20-a és 31-e között Esztergomban a Bánomi út 5-ös szám előtt intelligens gyalogos átkelőhely létesítése miatt forgalmi rendváltozás várható. A munka elvégzéséig a lakosság türelmét kérik. Új játékelemmel gazdagodott a Piliscsévi törpe tanya játszótér. A település önkormányzatának döntése alapján egy új csúszdát helyeztek ki, amelyet már birtokba is vehetnek a gyerekek. A fejlesztés célja, hogy még több lehetőséget biztosítson a biztonságos és élményekben gazdag szabadtéri játékra, írja közösségi oldalán Koszkáné Rokolya Bernadett, a település polgármestere.
0: Időjárás.
1: Ma a napos, erősen felhős időszakok váltakoznak majd, vármegyénkben előfordulhatnak záporok, zivatarok is, 26 és 32 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rossz Morgan Key Cocktailben köszön, indítom a 4 órásat. Kevés duma, jó sok zene, mindezt Tamással kettőig tölthetjük együtt az időt. Persze jön a Bulvár Csókor is, Jade addig hallott pénzdal, One Direction, a Chris Cross Amsterdam pedig az újdonsággal jelentkezik. Májó, máj így a dal, hozom csak slágerek közt. Rádiózz velem!

Jade, és persze, hogy a tavalyi Church volt a tiéd, ez a koktél. Elindítottam a 4 órás magazin műsort. Köszönöm, hogy itt vagy, én Tamás. Kevés dumát és jó sok zenét kapsz ebben a 4 órában. Kettőig tehát együtt, ebben tudja, hogy hozom neked a Bulvárcsokor első darabját. James Blunt érkezik, van pár pletyim róla, úgyhogy mindenképpen meg is osztom veled. 0-20-97-8-97-85-ös a számom, te pedig oszd meg velem, hogyha van közlekedési információt. Köszönöm! Valakit szeretni azt jelenti, egy mások számára láthatatlan csodát látni. François Maurice, köszi a mai napi koktélos bölcsességet. Egy újdonság a Jungle-től, mindjárt jön a Someday Somewhere, Nelly Furtado és énekel elsőként Ed Sheeran a blogban. Persze, hogy az Ice Close a tiéd, hozom csak slágert.

No kérem, hölgyek, urak, a múlt hét pénteken jelent meg a Jungle legfrissebb kislemeze, Someday Somewhere, ez ennek címe, az utolsó, a zenekar augusztus közepén érkező vadonatúj stúdió albumának megjelenése előtt. Úgyhogy várjuk az albumot, nem kell már sokat aludni. Na jó, egy hónapot köbő, ez a forrás, benne a koktél 4 órában, kevés duma, jó sok zene, na mindez Tamással, köszönöm, hogy velem tartasz. Nézted már, hogy milyen idő várható ma? Nem? Ma akkor segítek. Délután 2 óráig köbő, ilyen borongós, felhős idővel találkozol, aztán onnan kisüt szépen a napocska, a hőmérő higanyszála pedig, ha van ilyen neked, ha nincs, akkor digitális mutatja, egészen 30 fokig kúszik majd fel. Jelzem, holnap ennél melegebb lesz, akár 34-35 fok is lehet. Locsoltál ugye, mert hogy csapadék, na az nem várható. Viszont Bulla Csokor mindenképpen, nem sokára James Blunt érkezik, énekel is egy nagyot, jön a Bye Bye Close, itt lesz Bedi, és Dua Lipa is. A kereskedelmi szünet után a Hallucinate a tiéd. Mutatta

0: hozzuk nektek a szombatesti pörgést. A szombatesti pörgést. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolunk nálunk a bulira. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Mi történik Komáromban? Ne maradj le a város legjobb programjairól! Kövesd Komáromot online! Facebookon a friss hírekért, Instagramon a hangulatért, TikTokon a pörgős pillanatokért, YouTube-on az élményekért, Spotify-on pedig a város hangjáért. Komárom, határtalanul jó! Kövesd a várost minden platformon!
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Na ilyen az, amikor James Blunt kiengedi a hangját. A B-Side Jó volt a tiéd 2 évvel ezelőttről hoztam. Koktél 4 órában kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Köszönöm, hogy velem tartasz. 2-ig telted, ígértem a bulvár csokrot, nesze. Nem tudom, tud még újat mutatni James Blunt. Nos, az ex katona popstar a múlt hónapban feleségével, a gyönyörű Sofiával kivonult a brit elit legfontosabb nyári eseményére, a Royal Ascot lóversenyre. No, ott aztán nem csak a lovak futottak, de a tekintetek is, ugyanis James és Sofia olyan elképesztő eleganciával érkeztek, hogy a fotósok szinte egymást taposták a képekért. A helyszíni infók szerint a brit sztárzsoké Oisin Murphy is totális fan girl üzemmódba kapcsolt, amikor meglátta az énekest. Sőt, James még a mikrofont is megkaparintotta egy pillanatra, mert hát ugye tudjuk, ahol mikrofon van, ott Blunt is van. Nálunk van mikrofon, úgyhogy volt James Blunt is. B-Side Jó, így a dal a bulvár csokorban. Őt hallottátok. WEDC és a Samira közös az egykori Shanice dal. Na mindjárt jön, itt lesz a New Level Empire.

Amilyen az évid újdonságával zártam az első órát, ez a Cocktail, a Next Summer volt a dal. Hozom már is Andit a legfrissebbekkel, aztán beleugrunk a következőbe, érkezik Zombr és az Undressed.

0: statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diazmin tartalmú vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: Nyár, napsütés, kánikula és egy vadonatúj inverteres klíma, ami még gazdára vár a Plazma Centerben. Ha már úton vagy a fődíj felé, itt az ideje ellenőrizni, hány plazmaadás hiányzik még a 10-ből. Július végéig még van lehetőséged lefoglalni a szükséges alkalmakat, hogy részt vehess az augusztusi sorsoláson. A tét egy vadonatúj légkondicionáló, beszereléssel együtt. Foglalj időpontot, teljesítsd a hiányzó plazmaadásokat, és szállj versenybe a nyár leghűvösebb nyereményéért. A részletekért irány a plazmacenter.hu.
3: Spóroljon a stúdium étteremmel! Előre megrendelhető heti menü 10% kedvezménnyel. Az állandó és à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit a Tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható, levessel együtt, akár 1530 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon!
4: Elektrikus munkakörben keressük leendő kollégánkat. Ha jártas vagy a villanyszerelésben, értesz a villamos állomás kezeléséhez, és nem jelent problémát a folyamatos munkarendben történő munkavégzés, ne haborsz! Küldd el önéletrajzot a toborzas@staber.hu e-mail címre. Feladataid közé fog tartozni az erőmű villamos gépeinek, berendezéseinek üzemeltetése, ellenőrzése és a feszültségmentesítési, földelési műveletek elvégzése. Amint kínálunk, béren felüli havi plusz juttatások és kedvezmények, bejárás támogatás, évi nettó 450 000 forint kafetéria, 13. havi fizetés. Címünk Tatabánya Erőmű Kft. Tatabánya Vájár Köz 2.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, 3 perc múlva 11 óra. Új vezetőt neveztek ki a Diákhitelközpont élére. Katonai műholrendszer kiépítésén dolgozik Belgium. Két dunai versenyen is bizonyítottak a vármegyei feeder horgászok. Hozom a részleteket, a Forrás Rádió híreit itt Taller Andreától hallják. Badics Lászlót nevezte ki a tulajdonosi jogok gyakorlója a Diákhitelközpont elnök vezérigazgatójának, közölte a szervezet az MTI-vel. A tájékoztatásuk szerint a Diákhitelközpont ZRT-nél Bugár Csaba elnök vezérigazgatói megbízatása július 10-i hatállyal megszűnt. Az új vezető feladata a folytonosság biztosítása, valamint a Diákhitelközpont jövőbeni működési struktúrájának előkészítése lesz, írták. Más országoktól való függőség csökkentése érdekében megfigyelést segítő saját műholdrendszert fejleszt Belgium, jelentette be Theo Franken, belga védelmi miniszter. A The Tiges Le Echo belga napilapnak adott nyilatkozatában Franken elmondta, a belga védelmi minisztérium több mint 200 millió eurót fektet az ország első védelmi célú, több tucat műholdból álló rendszerének kiépítésébe. A műholdrendszer már jövőre biztosíthatja a független megfigyelő képességet alacsony föld körüli pályán, megerősítve Belgium stratégiai autonómiáját, mondta a belga védelmi miniszter. Az Agora zenei estékprogram keretében ad koncertet Tatabányán az Atura Taiko ütőegyüttes július 17-én 19 órától a Zenepavilonnál. A több ezer éves keleti kultúra és japán dobművészet megelevenedésének lehetnek tanulni az előadás nézői. A program ingyenes. És végül sport. Két helyszínen rendezett feeder horgász versenyt a mögöttünk álló hétvégén a Komárom-Esztergombár megyei Horgász Egyesületek Szövetsége. Szombaton Almásfüzitőn, vasárnap pedig Vasaharcon mérték összetudásukat a versenyzők. Mindkét megmérettetésen Budai Vince végzett az első helyen. A versenyekre Komárom-Esztergombár megye mellett az ország több pontjáról, valamint külföldről is érkeztek horgászok.
0: Időjárás.
1: Ma a napos, erősen felhős időszakok váltakoznak majd, vármegyénkben előfordulhatnak záporok, zivatarok is, 26 és 32 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió.
2: No persze, hogy ebben az órában is. Sziasztok, ez a Koktél 4 órában. Kevés duma, jó sok zene, mindez Tamással, Bulvár Csókor, ami nem ez lesz most, de érdekes lesz mindenképpen, füleljetek rá. Tiesto, Doja Cat, Baker Met Alex Clairrel, kezdésként pedig, ha már ígértem, hozom, Zombre érkezik itt a Forráson, az Andrés da Tiéd. Rádiózz velem!

egy újabb dal, amit szerintem senkinek nem kellett bemutatni. Tiesto és Szóaki Szirén, a Tantalizing volt veletek, de ígérem, hogy a következő is olyan lesz, amit tuti, hogy ismertek és dúdoltok, sőt, akár énekelhettek is. Cocktail 4 órában itt a Forráson, kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Köszönöm, hogy itt vagy. Ígértem, hogy a bulvár csokor helyett inkább érdekességet osztok meg veled ebben az órában, méghozzá a kalendáriummal kapcsolatosan. A mai nap meg köze van az Apollo 11-hez, és az Apollo 11-nek pedig egy hétköznapi Phil Stallhoz. Képzeljétek, a misszió megmentője ez volt. Egy hétköznapi Phil Stall. Na, a részleteket hozom nem sokára, úgyhogy nagyon füleljetek. Addig azonban mindenképpen érkezik majd a névnapos, jó? Meg a jó dalaink, El Professortól egy. Itt lesz Állok és Jazz Green, kezdésként pedig a Nelly és Kelly Rowland közös dilemmát Dr. Bérestől és Radics Gigitől kapjuk. Hozom csak slágerek közt.

Sziasztok, itt pedig El Professzortól hoztam a 2018-as változatot. Ez a koktél 4 órában, kevés duma, jó sok zene, és ne feledd, a forrásban csak slágerek szólnak, de hogy milyenek, hát ez nem sokára kiderül, segítek majd, jó? Az tudja, hogy jön egy Imagine Dragons nóta a következő fél órában. Sőt, az is tudja, hogy van egy napi koktélos bölcsességem. Valakit szeretni azt jelenti, egy mások számára láthatatlan csodát látni. François Maurice, köszi! Walterek névnapot ünnepeltek, német eredetű a nevetek, jelentése uralkodó sereg. Boldog névnapot nektek, a többieknek üzi, köszöntsétek őket, örülnek ám mindennek is. Például az Apollo 11-nek is örülnének, ha esetleg ők repültek volna fel. Jó régen, mikor régen? 1969-ben. No, hozom nem sokára a bulvár csokor helyett most az érdekesség csokrot. Szakács Geri addig a Lighthouse Family, Major Fire, Sam Feld pedig egyből a kereskedelmi szünet után Bondváz. Ilyen lesz a Better.

0: piros lap. Csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját Íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mit keres egy budapesti értelmiségi egy poros falusi kocsmában? És főleg, mikor indul végre Portugáliába? Különös figurák, fergeteges párbeszédek, egy csipet szerelem, egy adag pálinka gőz és rengeteg humor várja a nézőket. Ha szeretnél egy estét, amikor a nevetés után hazafelé menet, még azon gondolkodsz, hogy neked hol van a saját Portugáliád, akkor ezt az előadást ne hagyd ki! Jegyek elővételben kaphatóak a Szőnyi Petőfi Sándor Művelődési Ház irodájában hétköznaponként 8 és 12 óra között. További fizetési lehetőségért érdeklődni a szonyikultúrház@gmail.com e-mail címen. Július 17. este fél 8. Szőny, Petőfi Sándor Művelődési Ház.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Kecskeli, és persze, hogy az Elkezdem 5 évvel ezelőttről hoztam. Ez a Forrás Rádió, csak slágerekkel a nap 24 órájában, ebben a négyben pedig kevés dumával spékelem mindezt. Ez a Koktél Tamással és az Apollo 11-el, mert hogy a mai naphoz kapcsolódik, elindult ugyanis a Cape Kennedyről, hát persze, hogy a Holdra. No és ígértem, hogy érdekességet kaptok, képzeljétek, a holdséta után az űrhajósok észrevették, hogy a szűk holdkomban a nehéz űrruháikkal véletlenül letörtek egy fontos áramköri megszakítót. Nos, ez a kapcsoló aktiválta volna a felszálló hajtóművet, mivel a kapcsoló hiányában a motor indíthatatlanná vált, a földi irányítás órákon át keresett egy biztonságos megoldást. Végül aztán Buzz Aldrin egy egyszerű filctollat dugott a törött kapcsoló helyén maradt nyílásba, no és ezzel megoldotta a problémát. A küldetés egyébként annyira veszélyes volt, hogy egyetlen biztosító társaság sem vállalta az űrhajósok életbiztosítását. Hogy családtagjaik anyagi biztonságban legyenek, ha nem térnének esetleg vissza, a kilövés előtti napokban a karanténban több száz emléklapot és borítékot írtak alá. Tudták, hogy a haláluk esetén ezek az autogramok vagyonokat érnek majd a gyűjtőknek, amit a családtagjaik eladhatnak. Ja, és azt tudtátok, hogy Nixon elnök gyászbeszéde már készen állt? Hát persze, mindenre fel kell készülni. Bár a világűr és a hold vákum, a holdséta után a két űrhajós a ruhájára tapadt holdport behozta ugye a kabinba. Na, ahogy a por oxigénnel érintkezett, Armstrong és Aldrin meglepődve tapasztalta, hogy a kabint hirtelen erős, elhasznált puska porra emlékeztető szag árasztotta el. No és így a végére még egy. A földre hozott holdkőzetekre és holdporra vámáru nyilatkozatot kellett kitölteni. Na nem hülyék? Nos, bulvár csokor helyett érdekesség csokor, Jason Derulo a folytatásban, Eva Max is énekel egy nagyot, az Imagine Dragons pedig, ha már ígértem, mindenképpen hozom.

CK és Juboy közös ezárta a második órát. Ez a Cocktail 4 órában. Kevés Duma, jó sok zene Tamással, köszi, hogy itt vagy. Andi, igen, ő jön a legfrissebbekkel, aztán Lady Gagával varázsolunk, oksi, ilyen lesz az Abracadabra.

szombat este 8-tól 10-ig DJ Hubikkal. Az aktuális Star DJ-t keresd a Forrás Rádió Facebook vagy Instagram oldalán. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva dél, szép napot kívánok. Új útmutató segíti a Viszmajor bejelentést. Hivatalossá vált, hogy Andy Burnham volt manchesteri polgármester lesz a következő brit miniszterelnök. Retro kiállításhoz várják a 70-es, 80-as évek emlékeit Sárisápon. A mikrofon mögött Hittaler Andreát hallják, hozom a déli hír összefoglalót. Új útmutató segíti a Viszmajor bejelentést, amely az aszály miatt az idén sok gazdálkodót érinthet, olvasható az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium honlapján szerdán közzétett tájékoztatóban. A gyakorlati példákat is tartalmazó segédlet bemutatja, milyen dokumentumokra lehet szükség a benyújtáshoz, és segítséget ad a mobil gazda alkalmazás használatához is. Hangsúlyozták, hogy az agrárkár enyhítési rendszerben tett kárbejelentés nem helyettesíti a Viszmajor kérelmet, ezt külön kell benyújtani. Az útmutató a kap.gov.hu oldalon érhető el. Szerdán hivatalosan is eldőlt, hogy Andy Burnham volt manchesteri polgármester lesz a kormányzó brit munkáspárt új vezetője, és így jövő hétfőtől a következő brit miniszterelnök, miután a párttal társult viszonyban működő szervezetek közül is az előírt minimumnál sokkal többnek a támogatását megszerezte. Burnhamet pénteken a munkáspárt rendkívüli egynapos kongresszusán választják formálisan a párt vezetőjévé, és a volt manchesteri polgármestert hétfőn a 3. Károly király bízza meg az új kormány megalakításával. Különleges időutazásra készül Sárisáp község önkormányzata, a falunap alkalmából retro kiállítást rendeznek, amely az 1970-es és 80-as évek hangulatát idézi majd meg. A szervezők ehhez a lakosság segítségét kérik, és olyan korabeli tárgyakat várnak kölcsön, amelyek egykor a mindennapok részét képezték. Az önkormányzat hangsúlyozta, hogy a kölcsönadott tárgyakra a kiállítás ideje alatt gondosan vigyáznak, majd annak lezárását követően sértetlenül visszajuttatják tulajdonosaiknak. A retro kiállítás augusztus 20-án nyílik meg a sárisápi közösségi térben, a falunapi programsorozat részeként. Azok, akik szívesen hozzájárulnának a kiállítás sikeréhez egy-egy régi emléktárgyal, augusztus 10-éig jelezhetik felajánlásukat Nyazovics Edinánál, e-mailben az igazgatás@sarisap.hu címen, telefonon a 0620 443 70 06-os számon, vagy messenger üzenetben, írja a dorogimedence.hu. Paratriatlon világkupa és elit Európa kupa futamoknak ad otthont Tata július 18-án. A Paratriatlon világkupa szombaton reggel rajtól és a tervek szerint 11 óra 30 perckor zárul. Az elit Európa kupa esetében a női versenyzők 15 órakor, a férfiak pedig 17 óra 30 perckor rajtolnak majd. A versenyek a városon belül zajlanak, most is kiemelt szerepe lesz a Kastélytérnek, a Kossuth térnek, a Május egy útnak, és emellett a korábbinál jóval nagyobb hangsúlyt kap az Eszterházi kastélykertje. A versenyútvonalak, útlezárások és a közlekedési rend változásai megtalálhatók a tata.hu oldalon.
0: Időjárás.
1: Ma változóan felhős, napos időben lesz részünk, és az előrejelzések szerint záporok, zivatarok kialakulására is lehet számítani. 26 és 32 fok közötti értékeket mérhetünk vármegyénkben.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Skoda márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Az érdekesség csokor után visszatérünk a bulvár csokorhoz, benne pedig Sabrina Carpenter. És kérem, Buenos Morgan visszatekintőt is kaptok. Koktél 4 órában kevés Dumával, jó sok zenével és Tamással. Mindjárt Tét meg Chrissy, Cora Robin, Tinchy Strider, no meg Lady Gaga, ha már ígértem. Persze, hogy varázsol nekünk, jön az Abracadabra.

McCree pontosan egy évvel ezelőtt jelentkezett ezzel a kislemezzel, Tit for Tat. Csak slágerek között hoztam. Koktél 4 órában kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Köszönöm, hogy velem tartasz, kettőig teheted. Ebben az órában Buenos Morgan visszatekintőt is hozok. Kedvenc telebünk, Kiszel, Tünde érkezik, aki állítólag nyaral és onnan üzent, például nekem is a koktélba. De hogy mit is, megtudjátok a következő fél órában. Addig viszont a Bulvár Csókrot dobom ám, benne Sabrina Carpenterrel. Jó hírem van, a hölgy még énekelni is fog. Valakit szeretni azt jelenti, egy mások számára láthatatlan csodát látni. François Maurice közi a mai napi koktélos bölcsességet, ti pedig tegyétek a memóriába, ha kell, akkor vegyétek elő. Zayn, aki Malik, mindjárt énekel, itt lesz a Galantis, Martin Solveig pedig Stefan Dannal közösködik. I don't wanna work, így a dal, csak slágerek közt küldöm.

never let me go. Hát persze, hogy Zayn Malik, alias Zayn és a Die For Me itt a Forráson, csak slágerek a nap 24 órájában, ebben a négyben pedig kevés dumával spékelem mindezt. Ez a négy óra hivatott arra, hogy átkísérjen téged a munka legnehezebb részén, például a Bulvár Csókorral, benne pedig, ahogy ígértem, Sabrina Carpenter. Na, a mi kis szőke bombázónk a napokban Párizsban bukkant fel a divat hét eseményein, és figyeljetek, miközben a francia fővárosban tombolt a brutális nyári hőhullám, Sabrina úgy vonult végig az utcákon a legfrissebb, ultra sikkes francia lány szettjeiben, mintha rajta kívül senki sem izzadna ezen a hülye bolygón. No de, hogyha azt hittétek, hogy Sabrina csak pózolni tud a baromi melegben, kapaszkodjatok meg, óriási pletyka tarolja az internetet. Benfentesek szerint van esély arra, hogy Sabrina fellép a hétvégi FIFA világbajnokság döntőjének gigantikus félidei sójában. Nos, a pletykák szerint vagy egy komplett teljes blokkot kap, vagy meglepetés vendégként érkezik majd a már biztos fellépő Madonna mellé, akivel egyébként nemrég forgatott közös klipet. Úgyhogy lehet, hogy ez a dal megszólal, és még ott lesz Sabrina Carpenter is. Nos, őszinte elszak a show annyira nem izgat, ellenben a foci, az nagyon. Rövidesen Buenos Morgan visszatekintő, hogy ígértem, Sean Paul addig itt lesz Üzsel és Szaltó a Jamaikannal, Whitney Houston is énekel egy nagyot, George Michael elsőként pedig, ha már Bulvár Csokor és Sabrina Carpenter, a kereskedelmi szünet után küldöm, jön a Taste!

0: Light Session lehetséges mellékhatásai. Mosolygás, dúdolás és táncra perdülés bárhol. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap és vasárnap este 8 órától, az ismétléseket pedig hajnali 4-től. Light Session. Legyen tánc! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
2: Mindenki hallja.
1: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
2: www.forrasradio.hu.
3: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
4: Stjavola és Fia Kft. Esztergom, Tati út 28. Skoda.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem

0: Sean Paul és Alexis Jordan egy nagy klasszik 2011-ből, Got to Love You, így a dal, csak slágerek közt küldtem. Ez a forrás, köszönöm, hogy itt vagy. Előttem ugye mindig a Buenos Morgan pörök, 6 és 10 között ébredtek a programmal. Ádám és a Roland, a két műsorvezető, ma pedig még Kiszer Tünde is becsatlakozott, üzent nekünk, mert hogy nyaral. Egyébként engem kiráz a hideg, attól a nőtől. Bocsánat érte, ízlések és pofonok, tudjátok, sőt még naptáram sincs tőle, pedig sokaknak a mosdóban mosolyog pont szemben. No, velem nem mosolyog szembe, hál' Istennek, ellenben veletek pont szembe mosolyog a visszatekintő. Mutatom!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Én viszont én egy ilyen másik vonulatot is el tudnék képzelni, hogy valami nagyon szép, nagyon mély vers, tudod, valami nagyon költői. Tehát nem ilyen Petőfi, minimum adítja tőle is valamelyik bonyolultabb, összetettebb, de lehet egy Tóth Árpád, vagy tehát egy valami olyan, és a Kiszer Tündétől.
3: Most éppen valahol külföldön fotózkodott egy repülőtéren, szóval ott szerintem onnan nem biztos, hogy meg tudnád csinálni.
2: Nyaral, tudom, mert kaptam TikTok videót.
3: Ja, te is mindenki tudja, hogy Kiszer Tünde nyaral, ti is tudjátok, hallgatok?
2: Nem, azért tudom, mert addig küldött videót, hogy bejelentkezett, becsekkolt Dubrovnikból talán.
3: Jó, egyedül van, vagy vitte Donatellácskát?
2: Hát a videón egyedül van, úgyhogy nem tudom, várj, ugye rákeresek egyébként.
3: Hát jó volna tudni Kiszer Tünde nyaralásáról.
2: Bejátszom hangosan itt a telefonon keresztül.
3: Meg tudod csinálni?
2: Hát biztos, hogy meg tudom csinálni, a kérdés, hogy a hallgatók akarják.
3: Na kérem szépen, ez újságírás, drága hallgatók. Tehát, hogy ennyire rajta vagyunk a sztárvilág vénáján.
2: Ugye visszakeresem. De vannak neki egyébként rendszeresen ilyen nyaralós videói. Ma ismét lecsúsztam a csúszdán, például.
3: Yes!
2: Dubajban medence partin vagyunk. Tehát azért, hogy...
3: Hol érdekel engem politika, vagy bármi, hogyha ilyen van?
2: Ugye, hogyha a Kiszer Tünde nyaralásáról tudunk beszélgetni, akkor az egyből izgalmas. Egyébként azért a Tünci a maga módján egy ilyen bájos jelenség. Szóval most, ha választanod kéne őszintén, hogy a Tüncivel vagy összezárva egy napra, vagy a Hobóval.
3: Hát egyértelmű Kiszer Tünde.
2: Ugye?
3: Nem ránézni tudok, de kommunikálni egy napig.
2: Azért, szóval a Tünci tényleg kedves. Na, megvan egyébként, hogy melyik árja, csak akkor hangot kell adnom a telefonomra.
3: Szeretném ezt hallani most, akkor kérlek, hogy avass be a
2: dugóba. És akkor tartsam ide így a mikrofonhoz, hogy várjál, és megpróbáljuk akkor. Egy jó kis, várjál, ezzel ajánlhatnánk majd a műsor végén a Tominak a műsorát, jó? A Buenos Morgan végén a Tomi műsorát.
4: Sziasztok, sok puszit küldök nektek Dubrovnikból. Finom Polestar Martini koktél viszont. Egészségetekre.
3: Ezt olvassa?
2: Hát nem, csak ő így beszél. Dubrovnikból. Ő nem Dubrovnikban van, hanem Dubrovnikban.
3: Ott iszogatja koktélt, látom. Valaki kamerázza, tehát nem egyedül van. Tehát itt már lehetne újságírni, hogy kivel nyaral Kiszer Tünde.
2: Hát szerintem a Donatellával.
3: Gondolod?
2: Én úgy érzem, igen, hogy ő videózza anyukát. De
3: Donatella kikér egy stracciatellát, Kiszer Tünde meg közben iszogatja Pornstar koktélját. Így ez van. Történik most ott.
2: Jó. Pornstar Martini. Na, hát figyelj, ne várjál.
3: Az érdekel, nagyon, hogy honnan... Kiszer Tünde mihez ért?
2: Szerepléshez.
3: Ennyi?
2: Figyelj, a Donatella pózol. Szerintem ugyanonnan, mármint, hogy Horvátországban. Tehát gyanítom, hogy ott van.
3: Egy nagyon-nagyon szép lány, de miért kell így pózolni, hogy ilyen, mint akit megijesztettek, de közben... ezt nem is értem. Ez olyan, mint egy banki azonosítás, tehát, hogy fordítsd balra a fejed, fordítsd jobbra, szád megvan, füled nem látszik, jó, csodálkozz, hal szemek, aranyosan nézni egy kis mosoly a végére, kim van a poszt.
2: Na most konkrétan leírtad a TikTokozó lányok posztjainak nagyjából 80%-át.
3: Szerinted ezzel átmennék egy banki azonosításon? Tehát, hogyha odaraknám, mert pont most küzdöttem vele, hogy azonosítsam be magam, és így mondták, hogy tegyem a fejemet a kamerához, fordítsam balra, fordítsam jobbra. Nagyon hülyének néztek a mávon, de azért én megcsináltam. De kicsit olyan volt, mint hogy a TikTok videót forgattam volna.
2: Na, azt akartam mondani, hogy lehet, hogy a baknál hülyének néznek, de ha csinálsz egy ilyen TikTok videót, mondjuk akkor is hülyének néznek, mert a jó csajok szoktak ilyeneket csinálni. De figyelj, ismerni, hogy a Donatella egyébként konkrétan állom szép.
3: Nagyon szép, és egyébként rohadtul tehetséges is.
1: Buenos Morgan! Minden hét

Lumbar és az Elcimből zárt a harmadik órát a Koktélban. Nyugi, 4 órás van, még egy, közösen együtt, ma is Kittivel hozza a legfrissebbeket, aztán Romy Schulz és a Clubs kezd. Ilyen lesz az Old Friend.

0: Live Session. Legyen tánc! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Ugye nem baj, ha bajra invitálok.
1: Szombaton vár téged a pezsgőt, a csajoknak szingli kerti parti. Bajon

0: Forrás Rádióban.
1: Egy óra lesz 3 perc múlva, köszöntöm Önöket. A Magyar Közút 80 helyszínen 250 kilométeren kezdett útfelújításba. A második világháborúban elesett magyar katonák maradványait tárták fel Kisbérán. Egyhangú döntéssel fogadták el a tagállamok pénzügyminiszterei a módosított magyar helyreállítási tervet. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. A Magyar Közút 80 helyszínen 250 kilométeren kezdett most útfelújításba, közölte a közlekedési és beruházási miniszter csütörtökön a közösségi oldalán. Vitézi Dávid kiemelte, 20 ezer kilométer közút van rossz állapotban, a 31 ezer kilométeres fő- és mellékút hálózaton, ezen pedig sürgősen változtatni kell. A miniszter közlése szerint Komárom-Esztergom megyében Tardos és Vértestolna között például 3000 tonna aszfaltot terítenek le éppen. A második világháborúban elesett 26 magyar katona maradványait tárták fel a Komárom-Esztergom vármegyei Kisbéren, közölte a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum hadisírgondozó és hőskultusz igazgatósága Facebook oldalán. Azt írták, tavaly egy helyi lakos hívta fel az igazgatóság figyelmét a kisbéri alsó temetőben látható második világháborús magyar hősi sírokra, egy helyi sírásó pedig arról számolt be, hogy egy 2018-as civil temetéskor nagy mennyiségű katonai felszerelést és korábbi eltemetésből származó csontmaradványokat lehet fel az új sírok kiásásakor. Ezek alapján a hadisír gondozók helyszínbejárást végeztek a temetőben, megvizsgálták a bejelentett sírhelyeket, és további a civil sírok sor közében lévő feltételezett sírhelyeket is beazonosítottak. A 4 napos feltárás során 26 hősi halált halt magyar katona földi maradványait találták meg a szakemberek. A katonák földi maradványait antropológiai vizsgálatok elvégzése érdekében Budapestre szállították. A hősi halált halt magyar katonákat várhatóan ősszel katonai tiszteletadás mellett temetik újra Budapesten, a Fiumea úti sírkert 52-es hősi parcellájában. Múlt pénteken a tagországok pénzügyminiszterei egyhangú szavazással fogadták el Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, amely megnyitja az utat több mint 10 milliárd eurós RRF forrás lehívásához, de a feltételek teljesítésével további 6,4 milliárd euró befagyasztott kohéziós forráshoz is hozzáférhet hazánk, mondta Kármán András pénzügyminiszter az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottsága előtt csütörtökön. A tárcavezető a bizottsági meghallgatáson elmondta, a Tisza kormány elkötelezett a jogállamiság helyreállítása mellett, és a források kifizetéséhez feltételként meghatározott szuper mérföldkövek jelentős részét már teljesítette az augusztus végi határidő előtt. Kérdésre válaszolva elmondta, hogy az idei évben 1,6-1,7%-os, jövőre 2% feletti gazdasági növekedéssel számol a kormány.
0: Időjárás.
1: Ma is marad a füllet meleg, amelyet fátyol és gomoly felhők zavarhatnak meg, zápor elvétve fordulhat elő, gyenge mérsékelt lehet az északi, északnyugati szél, 28 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: Van híred Olivia Rodrigóról? Nincsen, nekem van, és jelzem, nem félek megosztani, hozom a bulvár csokorban. Hello, ez a koktél 4 órában kevés dumával, jó sok zenével és Tamással, de meg a búcsú idejével is nem sokára. Felix Jánok Kaszkarával jön Las Frequencies, Jolanda B. Kuldalt is hozok, Robin Schulz pedig kezd, jön már is az Old Friend.

A Felix és Kaszkad a közös bolyútőn, mi volt a tiétek? Ez a Forrás Rádió, kereken három darab frekvenciánkon, benne a koktél négy órában kevés dumával, jó sok zenével, és persze Tamással. A búcsú ideje az óra végén persze, hogy elérkezik, előtt azonban kapjátok Olivia Rodrigot. Egy énekelni fog, kettő a Bulvár Csokorban regélek róla. Valakit szeretni azt jelenti, egymások számára láthatatlan csodát látni. François Maurice-nak köszi a mai napi koktélos bölcsességet. Britney Spears mindjárt közösködik Will.i.am-mel. Hú, de jó lesz az a dal. Katy Perry nagyon nagyot énekel. Lotfi Beg

0: Britney Spears és Will I Am, Scream and Shout, így a dal. Hú, jó régről, 13 évvel ezelőttről hoztam neked. Ez a Koktél 4 órában, kevés duma, jó sok zene, mindez Tamással. 0-20-94-8-94-8-5-ös a számom. Ha van valami infód, akárhonnan, mondjuk a közlekedéssel kapcsolatban, akkor küld el, továbbítom, köszönöm. Az egyes főúton Herceghalom és Biatorbágy között történt egy kis pitty-putty nem oly rég. A 20-as kilométernél teljes útzár volt bevezetve. Nos, ezt már elvileg feloldották, a kocsisor viszont még mindig torlódik. Erre előre készüljetek. No és készüljetek a bulvár csokorra is, hozom mindjárt Olivia Rodrigo-t, aki énekel egy nagyot. Előtte KSI Tom Grennannal, itt lesz Alok Anitával, elsőként pedig a kereskedelmi szünet után Fárukot hozom. A Pepa, igen, az jön, mutatom.
1: Ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Aladin. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással több, mint 30 éves tapasztalattal. Telefon 34 425 930. Tatabánya kertváros, Akecfa utca 31.
3: Az esküvő szervezésének egyik legfontosabb lépése a helyszín és a menü kiválasztása. A helyszín megvan, és már csak a vendéglátás hiányzik. Válaszd a Stúdium étterem csapatát, akik teljes kitelepüléssel és házias ízeiről ismert menüajánlattal látják vendégül a násznépet. Még keresgélsz? A helyszínben is segítenek. Az étterem mellett az Edutus Egyetem impozáns aulájában akár 200 főt is megvendégelhetsz. Elérhetőséget a www.stúdiumétterem.hu oldalon találsz. Stúdium étterem. Tökéletes választás a nagy napra.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Olivia Rodrigo, és az újdonságot rám tiéd még slágerlistás a dal. Apropó slágerlista, ma is lesz, na nem sokára megtudod, hogy melyik. Koktél 4 órában kevés duma, jó sok zene, Noé, és a bulvár csókor, benne pedig a hölgy, Olivia Rodrigo. Bár a pletykák szerint korábban majdnem az egész projektet kidobta a kukába, júniusban végre mégis megérkezett a 3. stúdió albuma, és kapaszkodjatok meg, az új kislemeze, a The Cure már a 6. hetet anyázik az alternatív streaming listák abszolút legtetején. No, Olivia ezzel a saját korábbi rekordját is rommá döntötte. Úgy látszik, hogy a szakítós dalok még mindig aranyjá változnak a kezei között. A rajongók közül pedig sokan meg vannak győződve arról, hogy a drámai sorok a brit színész Louise Partridge-el való decemberi szakításáról szólnak. A legnagyobb hír viszont az, hogy a csaj nem pihen, bejelentették, hogy július 29-én fellép majd az ikonikus Austin City Limits TV show-ban, szeptemberben pedig elstartol a gigantikus 86 állomásos világturnéja. Mondanám, hogy várjuk, de hát gondolom nincs hova. Viszont várjuk Altegolt, mindjárt jön, Caramel Nights és Stately-vel közösködik, a Jonas Blue és GP Coopert pedig most kapod, Perfect Strangers, így a dal, csak slágerek közt repül.

0: Fast Life, no persze feldolgozás, igen. Anton Girl 2001-ből szállítottam. Ez volt az utolsó dal ebben az órában, és magában a koktélban is, úgyhogy meg is köszönöm már a megtisztelő figyelmet. Az előző négy órában kevés dumával, jó sok zenével Tamást hallottad. Fogod holnap, pénteken, akkor is érkezem majd 10-kor. Addig tedd el a poharad, akkor viszont vedd elő mindenképpen, mert hogy újra töltögetjük. Gyere szomjasan, Lackó érkezik, egészen 6-ig a délutáni csúccsal lesz veletek. Az utak hírei mellett természetesen hozza a legjobb dalokat és a bulvárinfót. Én visszatérek 6-ra, a Forrás Charterben ma a netes kedvencek érkeznek, aztán DJ Major gép 2 órája a Light Sessionben 8 és 10 között. Na, ciao, ciao mindenkinek, sziasztok! Kelly Harris nyitja a következő órát, ilyen lesz a Smoke the Pain Away, én holnap győzök!
1: Kell 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissítő. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este Forrás Charter. Top listák, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session ráz fel. Ez a Forrás Rádió. Csak slágerek, minden hétköznap. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Nyár, napsütés, élmények. Irány Komárom. Programot keresel a hétvégére? Városnéző túra, fürdőzés, családi kikapcsolódás vagy egy jó étterem? Minden egy helyen. iránykomárom.hu. Fedezd fel a város látnivalóit, programjait és legjobb ajánlatait. iránykomárom.hu. Kattints rá. Komárom. Határtalanul jó.
4: Best of Hungária koncert július 22-én 20 órától a Tatai Szabadtéri színpadon. Hozd el barátaidat, és énekeljük együtt a Hungária legismertebb slágereit. Best of Hungária koncert július 22-én Tatán. Jegyek már 4500 forinttól.
5: Csavard fel a szőnyeget, még ma éjjel! Csavard fel a szőnyeget!
4: Részletek a hellotata.hu weboldalon.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 2 óra előtt. Jó napot kívánok! Mintegy 1000 beteg gyermek vehet részt nyáron azzal a szabari Erzsébet tábor turnusaiban. A belügyminiszter vármegyei rendőrfőkapitányokat bízott meg, paratriatlon világkupa és elit Európa kupa futamoknak ad otthon Tata július 18-án. Hozom a részleteket a mikrofonnál, Nemes Kitti. Mintegy 1000 beteg vagy gyógyuló gyermek vehet részt idén nyáron a zalaszabari Erzsébet tábor gyógyító turnusaiban, közölte a szervező Erzsébet a Kárpát-medencei gyermekekért alapítványa az MTI-vel. Tájékoztatásuk szerint a tábor helyen 10 vasárnaptól péntekig tartó gyógyító gyermektábori turnus, valamint 10 péntektől vasárnapig tartó családi gyógyító turnus valósul meg. A gyermekeket és a családokat idén is jellemzően egészségügyi intézmények jelentkeztethették csoportosan. A táborozók között szív- és érrendszeri betegséggel, égési sérülésekkel, emésztőszervi, daganatos, neurológiai vagy légzőszervi megbetegedéssel élő, anyagcserebetegséggel küzdő, egyes típusú diabéteses látássérült és értelmi fogyatékossággal élő gyermekek vannak. A belügyminiszter vármegyei rendőrfőkapitányokat bízott meg, közölte a belügyminisztérium az MTI-vel. Pósfai Gábor belügyminiszter csütörtöki hatállyal megbízta a rendőrfőkapitányi beosztás ellátásával a Pest vármegyei rendőrfőkapitányságon Horváth András rendőr dandártábornokot, valamint a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányságon Terjék Gábor rendőr dandártábornokot állatárca közleményében. Paratriatlon világkupa és elit Európa kupa futamoknak ad otthont Tata július 18-án. A paratriatlon világkupa július 18-án szombaton reggel rajtol és a tervek szerint 11 óra 30 perckor zárul. Az elit Európa kupa esetében a női versenyzők 15 órakor, a férfiak pedig 17 óra 30 perckor rajtolnak majd. A versenyek a városon belül zajlanak, most is kiemelt szerepe lesz a Kastélytérnek, a Kossuth térnek, a Május egy útnak, és emellett a korábbinál jóval nagyobb hangsúlyt kap az Eszterházi kastély kertje. A verseny útvonalak, útlezárások és a közlekedési rend változásai megtalálhatók a tata.hu oldalon. Tokodon július 18-án átadják a pumpa pályát, amelyet végre birtokba vehetnek a fiatalok. A program 9 órakor egy futóbicikli fesztivállal fog elkezdődni. A szervezők várják a helyi és környékbeli 2-6 év közöttieket egy kis közösségi élményre. Gondosan kialakított pályával, rajtszámokkal és rajtgéppel biztosítják majd, hogy az esemény felejthetetlen pillanatokat nyújtson. A hivatalos átadó 10 órakor lesz, majd Palotai Gábor downhill magyar bajnok és Szatmári Dani BMX freestyle rider tart bemutatót a pumpapálya helyes és biztonságos használatáról. 10 óra 30 perctől pedig bárki kipróbálhatja a terepet, írja a dorogimedence.hu.
0: Időjárás.
1: Ma is marad a füllet meleg, amelyet fátyol és gomoly felhők zavarhatnak meg, zápor elvétve fordulhat elő, gyenge mérsékelt lehet az északi, északnyugati szél, 28 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió.
5: És egyben a legtutibb slágerekkel is. Szevasztok, szép délutánt mindannyiótoknak. Ez a délutáni csúcs sok zenével, kevés dumával és még inkább érdekességekkel és közlekedési információkkal. Na hát ez vár rátok a következőkben, hogyha velem tartotok, és nagyon remélem, hogy így tesztek. Ami pedig minket illet, már is egy újabb slágerrel nyitunk, Calvin Harris jön, ez a Smoke the Pain Away.

0: a ráflás.
1: Nem tudsz dönteni, mit hallgass?
2: Mi már?
1: Eldöntöttük helyette. Forrás Rádió. Mindig veled.
3: So lately I've been talking with my inner goddess. And finally we landed on the same page. My confidence and common sense are nearly

0: reggeli Buenos Morgan vidám pillanatai közül ezúttal a francia UFO-ról értekezett kis beszélgetést fogom nektek visszajátszani és kvázi újra megmutatni, mert csak azért is, mert igencsak érdekes társaság ez zajlik benne. Egyébként pedig Tony Braxton jön mindjárt a hív az a Man Enough című dalával.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Na, a francia szőlő ültetvényeken törvényellenes, micsoda, olaszul káromkodni a tizedik sor közepén, repülő csésze aljjal leszállni.
3: Túl konkrét az első, úgyhogy az UFO-s lesz.
4: Szerintem is, mert...
2: Na most akkor melyik?
4: Edda koncertet szerintem várnak, úgyhogy én az elsőt,
3: én azt mondom, hogy nem. Tehát a UFO nem szállat le.
4: Olaszul nekárunk. Vaffanculo. Ezt ugye megtanultuk annó a Big Brotherből, a Renátótól. Én az olaszra tippelek, hogy az olasz káromkodás.
2: UFO.
3: Yes! Hallod, Roland?
2: Most nagyon hasít a szádi.
3: Látod, ha tényalapú kvíz van, ami tudást igényel, akkor én nagyon megyek.
4: De a hülyének kell lenni.
3: Benne vagy a 92%-ban. De most miért? Komolyan szerinted nem, az ment el a káromkodásnál, mert még az lehetne, hogy valami francia-olasz ellentét, de az ment el, hogy a tizedik sor, tehát hogy nagyon, nagyon konkrétra vették, ennél valószínűbb egy UFO.
2: De
3: ez biztos, hogy valami történet van, nem? Tehát ennek sztoria kell legyen.
4: És ezt amúgy tudják az UFO-k? Na mindegy, csak kérdezem, lehet nem szeretik miért a nem szőlőt vagy a bort.
3: Szállhat le UFO francia bormezőn vagy szőlőmezőn?
2: Szőlőültetvényen.
4: Aha, jó. Nem mező, tehát hogy jó van, azért látszik, hogy is város a gyerek.
3: Szőlősben. Jó.
2: Mehet a következő,
3: persze,
2: még
3: persze,
2: rákeresel?
3: Persze.
2: Hogy hívják a zebra és a ló közös utódját?
3: Korcs.
4: Zeló.
3: Összvér.
2: Zebrinni, zsepparipa vagy zebló.
3: Mi van? Zugló.
2: Ez egyébként lehet, hogy amúgy csak ilyen...
4: ez egy egetrengető valóság.
3: Mondd az opciókat.
2: Hogy ezt így nem tudom, majd rákeresünk, hogyha kijön a jó válasz, de hogy melyik. Zebrinni, Y-nal a végén, zsepparipa vagy zebló?
3: Hát a zebló az ilyen
4: a
3: magyar.
4: A zeblót én bemondtam poénból, de tényleg csak poénnak mondtam.
2: Zsepparipa, zsepparipa.
3: Hát akkor biztos ez a zebrinni, nem? Vagy
4: igen,
3: zebrinni.
4: Zebrinni, én is. Még poénból a zeblót mondtam, inkább a zebrinni.
2: Igen.
4: Ezt nehéz kitalálni.
3: Várják közben, egyébként megtaláltam. 1954-ben az akkori francia UFO észlelési hullám idején egy település polgármestere egy tréfásnak szánt, de hivatalos rendeletet adott ki. A rendelet szerint tilos repülő csészealjaknak, repülő szivaroknak és más földön kívüli járműveknek leszállni vagy felszállni a településen. A szabály azt is kimondta, hogy az elfogott UFO-kat és utasaikat őrizetbe kell venni. És ez így maradt.
2: Az UFO-kat őrizetbe veszik én.
3: Mi ez a repülő szivar?
4: Hát gondolom az...
3: De átdobja a csikket a Sanya a szomszédból?
4: Nem, az nem a kerek UFO, hanem a hosszúkás.
2: Hosszúkás.
3: Értem, bocsánat. Én kérek elnézést, hogy nem tudtam. Igen?
2: Jó. Ki mondta ezt?
4: Ki mondta?
2: Én vagyok. Én vagyok.
3: Andi.
4: Ez a Mónika Somód.
3: Andi mondta, te mondtad az előbb. Elébb. Igen, mondjad.
2: Én vagyok az Egyesült Államok elnöke, és nem fogok enni több brokkolit.
3: Győzik-e?
2: Donald Trump vagy George W. Bush?
3: Nem fogok enni több brokkolit. Hát Donald Trumpnál az nem oké, hogy a több brokkolit, mert szerintem életében nem evett valamit, ami természetes. Szerintem itt el akarnak húzni minket, hogy mondjuk azt, hogy Donald Trump.
4: Igen,
3: ezért én azt mondom, hogy a Bush lesz.
4: Igen, én is a Bushra hitt itt.
2: Igen.
3: Yes! Látod? A kvízmester feje mögé látunk. Agyába látunk.
1: Buenos Morgan! Minden hét

0: amikor már majdnem elfogy az energiád, mi ráteszünk még egy lapáttal. Zene, mosoly, lendület. Bálint László hozza a jókedv délutáni adagját. Csak slágerek, csak pozitívan. Délutáni csúcs minden hétköznap délután 2-től este 6-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Elektrikus munkakörben keressük leendő kollégánkat. Ha jártas vagy a villanyszerelésben, értesz a villamos állomás kezeléséhez, és nem jelent problémát a folyamatos munkarendben történő munkavégzés, ne habozz! Küldd el önéletrajzot a toborzas@staber.hu e-mail címre. Feladatait közé fog tartozni az erőmű villamos gépeinek berendezéseinek üzemeltetése, ellenőrzése és a feszültségmentesítési, földelési műveletek elvégzése. Amint kínálunk, béren felüli havi plusz juttatások és kedvezmények, bejárás támogatás, évi nettó 450 ezer forint kafetéria, 13. havi fizetés. Címünk Tatabánya Erőmű Kft. Tatabánya Vájár Köz 2.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Magic és a Rude 2014 nagy slágereit a forráson, csak slágerek között, ahol továbbra is a legjobbakkal folytatjuk. Ha úton vagytok, akkor persze a közlekedési infókat is szívesen veszük a 0620 98 98 5-ön. Közikebb. Ami most jön, az James Hype és a Don't Wake Me Up.

Olyan friss, hogy még a zenészek is most hallják először. Jöjjön ismét egy új sláger. Forrás Rádió. Mindig veled. X on the

Ez továbbra is a Forrás, mindig veled, csak slágerekkel. Hamarosan kitjön a hírekkel, ám míg odáig elérünk, rengeteg sláger visz odáig azon az úton. Diazzal és Mentával például, akikkel rögtön folytatjuk, jön az Így volt szép, a Superman Lovers-szel és Requill-el is találkozhatok. De ahogy most mondtam, jön egy hazai kedvenc Diazzal és Mentával.

0: Elérkeztünk az óra végéhez ebben a pillanatban, amikor is kit jön a hírekkel, én pedig hozom nektek a további slágereket. A következő órában például a Be By Close köszön be a Dream About You-val. Mutatom!
1: Ha koktélról van szó, mindig számít a jó arány.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ugye nem baj, ha baj.

0: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
1: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
2: Stjavola és Fia Kft. Esztergom, Tati út 28. Skoda.
3: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 3 óra előtt. Köszöntöm Önöket. Enyhén emelkedett a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. Legközelebb Tatabányán július 20-a 24-e között lesz melegvízszünet. A vállalatok többsége még nem tudja kimutatni MI beruházásainak üzleti értékét. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. Az elmúlt héten az előző hetekhez képest országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján csütörtökön. A tájékoztató szerint az év 28. hetében az örökítőanyag Budapest észak- és délpesti, Budapest központi szennyvíztisztító telepellátási területén, valamint Debrecenben volt kimutatási határ felett. Az örökítőanyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartomány volt a 28. naptári héten. A közlés szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus fertőzések számának lokális emelkedése nem zárható ki. A vállalatok többsége még nem tudja kimutatni mesterséges intelligencia beruházásainak üzleti értékét, a cégek jelentős része továbbra is pilot projektekre és elszigetelt MI alkalmazásokra épít, derül ki egy globális kutatásból, amelyet ma küldtek az MTI-nek. A felmérésben 2500 technológiai vezetőt kérdeztek meg 28 országban a piaci szereplők MI stratégiájáról és annak üzleti hatásairól. A kutatás szerint a generatív és az ügynök alapú mesterséges intelligencia továbbra is jelentős beruházásokat vonz világszerte, ugyanakkor egyre több szervezet szembesül azzal, hogy a várt eredmények lassabban vagy egyenetlenül jelentkeznek. Az elemzés hangsúlyozza, hogy a siker kulcsa az, hogy a vállalatok képesek lesznek-e az intelligens rendszereket teljes üzleti folyamatok átalakítására használni, azokat világos célokhoz kötni és megfelelő teljesítménymutatókkal mérni az eredményeket. Legközelebb Tatabányán július 20-a és 24-e között, vagyis jövő héten lesz a nyári karbantartások miatt melegvíz szünet. Az érintett területek Bánhidai lakótelep, Turul lakópark, Hársfaliget, Réti 82/1-től a Réti 82/6-ig, a Millennium lakópark, Kertvárosi lakótelep, Petőfi lakópark, Erőműi lakótelep. A Tészol ZRT szakemberei mindent elkövetnek, hogy a munkálatokat a lehető legrövidebb idő alatt elvégezzék. A karbantartás rendszerint a meghirdetett határidő előtt befejeződik, ekkor a szolgáltatást azonnal újra biztosítják. Különleges zenei élménnyel várják az érdeklődőket holnap 18 órától Esztergom megújult városházájának belső udvarában. A hagyomány teremtő szándékkal életre hívott programsorozat első rendezvényén a 100 tagú cigányzenekar 12 kiváló művésze ad koncertet. A felújított belső udvar nem csak új külsőt kapott, hanem a jövőben kulturális események méltó helyszíneként is szolgál majd. A nyáresti koncert ennek az új közösségi térnek az első nagyszabású programja. A rendezvény ingyenes, látogatható, a helyszínen 200 ülőhelyet biztosítanak a szervezők.
0: Időjárás.
1: Meleg időre számíthatunk, helyenként záporok, zivatarok is lehetnek, 25 és 29 fok között alakul a hőmérséklet, pénteken is a meleg nyári időjárásé lesz a főszerep, csak kevés felhő takarja majd a napot, a délutáni és esti órákban elszórtan záporok várhatók, 33 fok lesz a csúcs.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Köszi az infókat, Kitti. Nagyon szép délutánt mindannyiótoknak. Folytatódik a délutáni csúcs. A mikrofonnál Bálint Lászlóval. Természetesen most is a legjobbakat kapjátok, és ha már a legjobbakról van szó, akkor megemlítettem ebben az órában Tylát, a BSV-t, Vance Joy-t, vagy éppenséggel az ígérdalt, a Dream About You-t, ami természetesen most is Be By Close-tól jön. Maradjatok velünk!

Forrás Rádió. Nem csak hallgatod, éled is. Mindig veled. Ez a Forrás Rádió. Nem csak hallgatod, éled is. Mindig veled.

0: Ismételten a Buenos Morgenhez tekerjük vissza az időkerekét, és ezután pedig egy újabb kiváló dallal folytatjuk, ami nem más, mint Tyla és a Chanel, és természetesen továbbra is várjuk a közlekedési infókat, hamarosan pedig mi magunk is részletezzük, addig is küldhetitek a 0620-9789-5-re. Köszönjük szépen!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk! Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban!
2: Mit hoztál nekünk naphírének, Andi?
3: Hát, ugye ma már én is beszéltem arról, hogy a tiszti főorvos, ugye Oroszi Beatrix, kiadott egy közleményt azzal kapcsolatban, hogy az állati féreghajtók nem valók arra, hogy kezeléseket végezzünk a daganatos betegeken.
4: Ó, Norbiék álmok futása.
5: Professzor, doktor, Robert
4: Norbert.
3: Igen, ez innen indult ki, mert hogy ugye egy műsorban ő ezt elárulta, hogy ő féreghajtóval próbálja kiegészíteni ugye Rubint Réka kezelését.
4: De ez miért? Honnan veszi?
3: Reagált egyébként, azért hoztam
4: Bergri,
3: be, mert
4: látta,
3: hogy reagált erre a bejelentésre, és várjátok, nyilván pörgetek, ez volt a reakciója rá, ugye ezt a, azt hiszem a közös, igen, a közösségi oldalán osztotta meg. Azt mondja, reakcióm a mai tiszti főorvos közleményére. 1. A fenbendazol, mebendazol, ivermektin kiegészítő alkalmazása nem az én módszerem. 2. Nem vagyok onkológus, csak egy érintett a félmillió honfitársam közül. Láttam a híres Mel Gibson videót. Ez nem tudom mi, én nem láttam.
5: Én is láttam Mel Gibson filmet, de nem akarok senkinek fényváltót adni.
4: De egyébként ez tök jó, de hogy jön ide?
5: Láttam a Jurassic Parkot.
3: Ez a kakukk tojás szerintem, mert hogy én nem tudtam rájönni, hogy most akkor mi van. Ha valaki látta esetleg ezt a híres Mel Gibson videót, mondja már, hogy mi volt benne, mert na mindegy. 4. Rengeteg amerikai magyar ismerősöm számol be gyógyulásról. 5. Rengeteget olvasom Szendi Gábor honlapján a hiteles kutatási fordításokat. 6. Több neves magyar magánonkológiai intézmény ajánlja kiegészítésnek. Több német magánonkológiai professzor is támogatja a kemoterápia mellé. Tele van a világháló humán készítményekkel az USA-ban. Mindent megbeszélünk onkológussal és ellenőrizzük a májenzimet. Csak egy 3 gyerekes családapa vagyok, aki küzd a szerelme életéért, és a szakadék szélén belekapaszkodik minden fűszálba, mert a rák nem válogat, a kisgyerekektől az olimpikonig, a vegántól a húsevőig, az énekestől a színészig, a fitnessedzőtől az elhízottakig mindenkire lesújt. Nem propagálom, csak elmeséltem.
4: Hú, 3 gondolat, nem várjál 4, láttam a Titanicot.
3: Csak azért akartam végig felolvasni, hogy mindenki tisztában legyen vele, hogy...
4: Norbi, tiszti főorvossal nem vitatkozunk.

0: Három. Értem én, és tényleg borzasztó a helyzet, és nagyon sajnálom, de vegyük már figyelembe, hogy te egy influencer vagy, akinek a véleménye sok emberhez eljut. És
1: pontosan.
0: Elképzelhető, hogy tévedsz, mert nem értesz hozzá. És ha tévedsz, belehúzhatsz embereket olyan ámításba, ami adott esetben a megoldástól csábítja el őket, és te leszel a felelős. Ilyet nem csinálunk.
2: Igen, döngő léptekkel szágold végig a tudományon, ő úgy gondolja szerintem. Ugye már korábban értekezett itt a cukor és a kokain vegyeléről is, ahogy ő fogalmazott.
1: Igen.
2: Igen, nekem az jutott eszembe, hogy én eddig azt hittem, hogy a Belényi Misinek a következő sora az csak költői túlzás, meg kitaláció, de úgy látszik, hogy van rá élő példa, hogy megint szanitollal vették be a rivót. Na hát, van rá illusztráció, úgy tűnik. De
1: lehet, hogy ő is szedi a féreghajtót, nem?
2: Hát én nem tudom, gyerekek, de hogy na, szóval ne akarjunk, már mindig elmondják, hogy ne diagnosztizáljunk Google alapján, az AI sem a barátod ilyen szempontból, és nem vagy orvos.
0: És amúgy tudod, miről egyébként szól Norminak itt a vergődése? Az egójáról.
1: Persze.
0: Én nem vagyok hülye. Ne nevezzetek engem hülye. Ez erről szól.
2: Nem vagyok orvos, de nem vagyok hülye.
3: Buenos morgen, mindegy.

0: Ha tévémaci nem hoz lázba,
1: még este is pörögnél.
0: Mondjuk a megoldást. Forrás Charter. Benne a világ és Magyarország aktuális kedvencei. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Napsütés, természet és kaland. Töltsd le a Zöld Komárom alkalmazást, és fedezd fel játékosan a város parkjait, tanösvényeit és rejtett természeti kincseit. Családoknak, gyerekeknek és kíváncsi felfedezőknek egyaránt. Elérhető iOS-en és Androidon. Zöld Komárom. Élmény a szabadban. Komárom. Határtalanul jó.
3: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
4: Mindenki hallja.
3: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
4: www.forrasradio.hu.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days.

0: Közlekedési információk a Forrás Rádióban.
1: A szokásos torlódásos helyzet van kialakulóban Tatabánya térségében, ahogy azt már megszokhattátok az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán. Egyébként Biatorbágyig nagyon-nagyon szakaszosan torlódik a forgalom. Sok kamion elsősorban a külső sávon, így aztán 10-15 percig is állnak járművek, akár különösebb ok nélkül is. Jelenleg az átterelt belső sávon is sokan araszolnak, úgyhogy én azt mondom, hogy inkább választjátok a főutat. Egyébként ez már szinte reggel óta érződik a főút forgalmán Budapest irányába, most sem más, úgyhogy tényleg azt mondom nektek, hogy kerüljetek Budapest felé. Közlekedési infokat pedig most is várunk tőletek, 0620 978 978-et. Nagyon szépen köszönjük, balesetmentes, jó utat!

forrásfülelők, ami a folytatást illeti, még mindig slágerekkel megyünk tovább, túlságosan talán nem is meglepő módon. Viszont mindenképpen kiemelném nektek azt, hogy jön Kitti is a hírekkel hamarosan. Előtte viszont zene, egy halott pénzdal mindig jól esik, egy Switch Disco is pláne, úgyhogy az I Found You-val, illetve a mellette című nótákkal.

0: Kriszti és a hírek érkeznek, mert hogy elérkeztünk az óra végéhez, de utána újabb sláger, hát csak slágerek, ugye, ahogy azt megszokhattátok, a Benzon Boone és a Mystical Magical érkezik, mutatom.
1: Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
3: Nyár, napsütés, kánikula és egy vadonatúj inverteres klíma, ami még gazdára vár a Plazma Centerben. Ha már úton vagy a fődíj felé, itt az ideje ellenőrizni, hány plazmadás hiányzik még a 10-ből. Július végéig még van lehetőséged lefoglalni a szükséges alkalmakat, hogy részt vehess az augusztusi sorsoláson. A tét egy vadonatúj légkondicionáló, beszereléssel együtt. Foglalj időpontot, teljesítsd a hiányzó plazmaadásokat, és szállj versenybe a nyár leghűvösebb nyereményéért. A részletekért irány a plazmacenter.hu.
4: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
5: Stjavola és Fia Kft. Esztergom, Tati út 28.
6: Skoda.
3: Mit keres egy budapesti értelmiségi egy poros falusi kocsmában? És főleg, mikor indul végre Portugáliába? Különös figurák, fergeteges párbeszédek, egy csipet szerelem, egy adag pálinka gőz és rengeteg humor várja a nézőket. Ha szeretnél egy estét, amikor a nevetés után hazafelé menet, még azon gondolkodsz, hogy neked hol van a saját Portugáliád, akkor ezt az előadást ne hagyd ki! Jegyek elővételben kaphatóak a Szőnyi Petőfi Sándor Művelődési Ház irodájában hétköznaponként 8 és 12 óra között. További fizetési lehetőségért érdeklődni a szonyikultúrház@gmail.com e-mail címen. Július 17. este 7:30. Szőny, Petőfi Sándor Művelődési Ház.
7: Elektrikus munkakörben keressük leendő kollégánkat. Ha jártas vagy a villanyszerelésben, értesz a villamos állomás kezeléséhez, és nem jelent problémát a folyamatos munkarendben történő munkavégzés, ne haborsz! Küldd el önéletrajzot a toborzas@teber.hu e-mail címre. Feladatait közé fog tartozni az erőmű villamos gépeinek berendezéseinek üzemeltetése, ellenőrzése és a feszültségmentesítési, földelési műveletek elvégzése. Amint kínálunk, béren felüli havi plusz juttatások és kedvezmények, bejárás támogatás, évi nettó 450.000 forint kafetéria, 13. havi fizetés. Címünk Tatabánya Erőmű Kft. Tatabánya Vájár Köz 2.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép napot kívánok! Tervezett áramszünet lesz holnap Oroszlányban, elmarad a balatonátúszás, július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára. 3 perc múlva 4 óra, a Forrás Rádió híreit Nemes Kittitől hallják. Tervezett áramszünet lesz július 17-én, vagyis a holnapi napon Oroszlányban. A város a honlapján közölte, hogy most pénteken 8 és 15 óra 30 perc között a korlátozás a Bánki Donát utca, a Fürst Sándor utca, a Havasi Márton utca, az Irinyi János utca, a Rákóczi Ferenc út és az Óvoda köz egyes címeit érinti. A szolgáltató kéri az érintettek türelmét és megértését, részleteket az oroszlány.hu oldalon találnak. Idén a gyöngybagója, a macskabagója és a füleskúvik versenyez a 2027-es év madara címért. A szavazatokat július 31-e éjfélig várják a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján. Az MME 1979-ben indította el az év madara programot azzal a céllal, hogy a nagy közönség számára is bemutassa a természetvédelmi problémákkal érintett madárfajokat, csoportokat. A program rávilágít a védelmükkel kapcsolatos cselekvési lehetőségekre, valamint a társadalmi cselekvés fontosságára. A választás 2011 óta rendszerint közönség szavazással történik. Lezárták csütörtökön a szlovén tengerpart egyik legnépszerűbb fürdőhelyét, a portorozi központi strandot, miután mintegy 50 liter üzemanyag ömlött a tengerbe a kikötő egyik hajójából. Pirán önkormányzatának közlése szerint a szennyezés reggel 8:30 körül történt. A strand üzemeltetője vörös zászlót vont fel, a szennyezés terjedésének megfékezésére pedig úszógátakat és felszívó eszközöket helyeztek ki. A látogatókat arra kérték, hogy ne menjenek a vízbe és kövessék a helyszínen dolgozó szakemberek utasításait. A strand újranyitásáról a víz megtisztítása és az ellenőrzések után döntenek. És végül sport, nem megfelelőek az időjárási körülmények, így egy héttel elhalasztották a 44. Lidl Balaton átúszást. Az esetleges visszalépők miatt július 23-án újra megnyitják a nevezést. A Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának időjárás előrejelzése alapján a balatoni vízirendészeti rendőrkapitány egyetértésével a szervező úgy döntött, hogy a Balaton átúszást a július 18-19-i hétvégén nem tartja meg. Az esemény tervezett új időpontja július 25-e. Azoknak az indulóknak, akiknek az új időpont is megfelelő, nincsen teendőjük, a nevezésük az összes pótidőpontra érvényes. Akinek azonban nem felel meg a változás, visszaléphet az eseménytől. A visszalépést július 21-én kedden délig lehet jelezni.
0: Időjárás.
1: Meleg időre számíthatunk, helyenként záporok, zivatarok is lehetnek, 25 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken is a meleg nyári időjárásé lesz a főszerep, csak kevés felhő takarja majd a napot. A délutáni és esti órákban elszórtan záporok várhatók, 33 fok lesz a csúcs.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió.
2: Köszönjük az infókat, Kitti, nagyon szép délutánt kívánok mindannyiótoknak. Ti a Forrást hallgatjátok, benne a délutáni csúcsot, a mikrofonnál Bálint Lászlóval. Ebben az órában is természetesen hozom a slágereket és az érdekességeket, mindemellett pedig folytatom természetesen további érdekességekkel. Úgyhogy tartsatok velem ebben az órában is, illetve a Benzombúnnal, ahogy ígettem, jön a Mystical.

0: Ja. Ismételten a Buenos Morgenre kattintunk, kacsintunk vissza, de hát kattinthatunk is, ugye Spotify-on vissza lehet hallgatni dolgokat. Szóval megint csak vissza kattintunk, na csak megmarad. Akkor kattintunk, jó, legyen úgy, de szóvicekről mindenképpen szó van, hiszen ma volt a szóvic csütörtök.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Itt telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Jó, figyelj, a fagylaltosoknak rendeztek ökölvívó bajnokságot. Kehelysúlyban.
3: Nem is rossz.
4: Amúgy, egy pillanat rájunk meg. Tudod, hogy hívják azt a kis poharat, hogy olyan berendeled a fagyit, és nem töltsérbe?
2: Kehely.
4: Igen, de tudod, hogy hívják Balassagyarmaton meg a környékén, és amúgy Budapesten is átveszik a dolgot? Sétáló.
2: Ja, sétáló pohár.
4: De miért? Töltsérrel is sétálok.
2: Hát igen, de ez egy olyan pohár, amit...
4: Nagyon jogos, igen. Hogy hívják az erős WC-készítőt?
2: Budi Builder.
3: Jó! Háj, de jó vagy, Roland!
4: De és ugye milyen humoros.
2: És erre mondtad, hogy jó.
4: Miért nem jó? Nem, a következőre mondom azt, hogy a zseni. Most már én csak bemelegítek,
2: jó,
4: készít.
2: Most azok egy olyat, amit mostanában egyébként ez lehet, hogy sokakkal szembe jött közösségi oldalakon, de hát ez mindenképpen.
4: Nyomjad.
2: Miért nem áll szóba egymással az ázott zsemle és a darált hús?
4: Nem tudom.
2: Mert fasírdban vannak.
4: Szép. Ezt imádom. Még nem annyira tudom, hogyan mondjam, de jó lesz. Melyik házi állatnak van nyomása, ellenállása és fázisszöge is?
2: Fokalmam nincsen.
4: Baromfi.
3: De nem zseni? Mennyire kell ez kipiennek lenni? Jó. Nyomás, ellenállás, a fázisszöge. Meghalok.
4: Az a baj, erre nem fog emlékezni.
2: Hozok egy állatosat én is. Hogyan kérdezi meg a pöszenyuszik a Görögországban?
3: Jó, életből vett szituáció.
2: Folytasd. Hogy ki a szamár?
4: Nem tudom.
2: Caci ki? Bocsánat.
4: Ezt imádom. Jaj, a Kannibálok szigetén eltéved a tudós csoport egyik tagja. Hosszas bolyongás után őslakosba botlik. Elnézést, nem látták véletlenül a kollégáimat? De igen, velük már több ízben is találkoztunk.
2: Ez jó. A következőre elnézést kérek, de muszáj így kimondanom, mert így van. Értem, hát, hogy mennyire poénos. Szorulásom van. Mióta fingom sincs.
4: Bocs. Miért mennek a halottak a boltba?
2: Élesztőért.
3: Jó! Te jó vagy!
2: Jó. A hentes házi moziának hangját hogy nevezzük?
4: Hentes házi moziának hangját? Uh-huh. Nem tudom.
2: Hát ez a Colby Surround.
4: Jézusom, ez nagyon alja volt, ezt tudod?
2: Tehát, igen,
4: ez,
2: tudom.
4: Ez a WC készítőmnél is rosszabb. Jó, akkor még egy, hogy miért nem lehet hinni a kínai asztrológiának?
2: Nem tudom.
4: Mert ferde szemmel készítik.
3: Ez mennyire volt PC?
2: Hát ez sem ennyire. Szóval ennyire jó, és akkor én is...
4: Legyen a záró, zárd le,

0: Én is egyel zárok. Hogyan nevezzük, amikor feltakarítják a repteret, reptéri padlót?
1: Feltakarítják az airport?
0: Pontosan!
2: Buenos Morgan! Minden hétköznap

Sí és Bizon Honey, valamint a Show Me Love itt a Forrás Rádióban csak slágerek között, és természetesen veletek együtt folytatjuk az érdekességekkel, meg persze a slágerekkel, ahogy már említettem. A Black Eyed Peas mielőtt elindulna, gyorsan egy közlekedési info. Nagyon-nagyon lassan lehet haladni Budapest felé az autópályán, és hát Tatától már azért elég kemény kihívásokkal jár az, hogy eljussatok az úti célotokhoz. Elég rendesen torlódik Biatorbágyig simán az autópálya. Az átterelt sáv is köhög ma, úgyhogy sokan használjátok is a főutat, úgyhogy ott is elég sűrű a forgalom. Hát óvatosan mindenki, jó? Vigyázzatok egymásra és magatokra is. A következőben pedig, ahogy ígértem, itt a Black Eyed Peas

0: Friday, Sunday, what?
1: Friday, hát hamarosan itt van az a fránya péntek, nagyon várjátok már, gondolom. Ritonnal hallottátok a Nightcrawlers, a Mufasa és Hype Man közösét itt a Forrás Rádióban, csak slágerek között. Kitti hamarosan jön a hírekkel, viszont hazai kedvencekre addig is van időnk. Itt

0: Kelly Station, Hallelujah Anyway, itt a Forrás Rádióban, csak slágerekkel. Hát ezzel véget ért ez az óra, Kitti pedig jön a hírekkel, én pedig a következő órában újabb dalokkal, ezóta Shakirával és a Zoo-val folytatjuk, az Utópia kettő betét dalával mutatom.
1: A szomszéd panaszkodni fog, de kit érdekel?

0: Forrás Rádióban.
1: 5 óra lesz 3 perc múlva. Köszöntöm Önöket. Magas középhőmérsékletre figyelmeztete a meteorológiai szolgálat. 4 településen tartanak időközi önkormányzati választást. Kertmozi lesz Naszájon. Hozzam a részleteket a mikrofonnál Nemes Kitti. 4 településen tartanak ma időközi önkormányzati választást, Lovasberényben, Csóron, Csóton és Felső Szenterzsébeten egyaránt az új polgármester személyéről szavaznak, szavazni este 7 óráig lehet. Pénteken 27 fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet, az Alföldön derül ki a Hungaromec ZRT csütörtöki veszélyjelzéséből. A meteorológiai szolgálat másodfokú figyelmeztetést adott ki Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Csanád és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyére. Ezeken a helyeken a napi középhőmérséklet pénteken 27 fok felett alakulhat. Vas, Zala, Veszprém, valamint Nógrád, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyék kivételével az ország többi részén a napi középhőmérséklet 25 fok felett lehet pénteken, ezért a Hungaromec ZRT elsőfokú figyelmeztetést adott ki magas középhőmérséklet miatt ezekre a vármegyékre. Új műsorstruktúrával várja nézőit szombattól az M1 csatorna, közölte az MTV a sajtó és marketing irodája csütörtökön az MTI-vel. A közleményben kiemelték a csatorna tematikus hétvégékkel, klasszikus magyar filmekkel és a hazai filmművészet meghatározó alkotóinak életművével jelentkezik majd, a hétköznap esti műsorsávban pedig generációk kedvenc magyar televíziós sorozatait érnek vissza. Kertmozi lesz Naszájon a Búcsútéren július 18-án szombaton 21 órától. A Hogyan tudnék élni nélküled című romantikus zenés vígjátékot vetítik. A rendezvény ingyenes, rossz idő esetén a vetítést a Művelődési Házban tartják.
0: Időjárás.
1: A felhős tájakon fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet és egyre kevesebb helyen lehet további zápor. A hőmérséklet 29 fok körül alakul. Késő estére 20 és 25 fok közé hűl le a levegő. Holnap a fátyol és képződő gomoly felhők mellett sok napsütésre van kilátás, majd délutántól nyugat felől előbb a Dunántúlon, majd estétől már akár a középső ország részben is elszórtan várható zápor, zivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: És persze egyben mindig a legtöbb slágerekkel is. Hello, velem az utolsó óra ugyan, de ez ne törje le a lelkesedéseteket, mert hogy nincs értelme szomorkodni, azért sem, mert Shakira például kezdi az órát, Elking meg folytatja, és DJ Snake is érkezik, és persze hozok mi jó néhány érdekességet, meg egy kis visszatekintőt a ma reggelből. Szóval, vidámságra fel, Shakirával indítunk, itt van a Zoo!

0: reggeli Buenos Morgant ismételten felidézzük nektek, csak egy újabb vidám részlettel, aztán pedig ismételten csak is és kizárólag slágerekkel folytatjuk. Ezúttal Topic, Fireboy és Nico Santos közös a Buddy érkezik majd.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Hello! Közben a tapsoló brigád megkapta a gázsiát. Felidegesítettem magam nem kicsit, úgyhogy most mindenki figyeljen, mindenki vegyen a kezébe papírt. 6260894.
3: Na, aki vissza tudja mondani, az kap egy túrórudit. Nem
2: miért?
3: Tőlem, hanem az állítól.
2: De felhúzták az agyamat. Ez a miből ki a csőrünket rovatban majd belemegy. Kaptam egy e-mailt az államkincstártól, hogy most azonnal lépjek be, valami nagyon fontos dolgot akarnak mondani. És hát először felmentem ugye a felületre, ott nyilván gondoltam, hogy akkor megpróbálom ezt a dápos bejelentkezést, ezt a digitális állampolgáros dolgot. Bementem oda, akkor ott elfogadták a bejelentkezésemet, és mondták, hogy engedélyezem, hogy belépjek a kincstárba. Engedélyeztem, visszaléptem, a kincstár jelezte, hogy sajnos így nem lehet belépni. Jó, akkor kell a jelszó. Beírom a jelszavamat, nagyjából emlékszem rá. Beírom, nem jó, nem enged be. Megpróbálom a másikat, az se jó, az se enged be. Akkor kérek új jelszót, rendben, kérek új jelszót. Felmegyek a felületre, kérem az új jelszót, beírom az új jelszót, erre közli, hogy ne adjam meg azt a jelszót, ami az előző nem tudom hányban volt. Mondom, ezelőbb ezzel próbáltam bemenni, és nem engedtél be.
3: Akkor elgépelted.
2: Nem, mert kis szemecskével megnéztem, hogy mi van.
3: Ja.
2: Adtam új jelszót, bementem az új jelszóval, akkor most beléptem oda, ott megadtam az új jelszót, azzal beléptem, ott SMS kód, rögzítőkód, stb. Ez a harmadik, amit kapok, és azért mondtam el ezt a számot, mert felhúztak, és ide van írva, hogy ne ossza meg senkivel ezt a kódot. Én megosztottam!
3: Ezért elmondod adásban.
2: Megosztottam, persze, hogy megosztottam, és most végre bejutottam az államkincstár felületére, de most megad egy kvízt, amit, hogyha végig kitöltök minden lépést, hogy mit csinálsz, ki vagy te meg izé, akkor talán majd bejuthatsz arra a felületre, ahova be kell jutnod. Hát pukkadjanak már meg!
3: Nem lehet, hogy ez a fontos info, ez a kvíz, ezt akarják kitöltetni?
2: Ezt a kvízt kell megcsinálnom. Várjál, visszamondta Mónika, mindjárt lecsekkolom, hogy jót mondott-e. Ez nem hiszem, hogy megvan, várjál. Mondjad, milyen számot írt oda?
3: Mónika?
2: Nem, jó. 0680-880-880. Jaj, de tényleg, ez mennyire bosszantó, amikor azt mondják, hogy megegyszerűsítik az életet, és hogyha én így felcseszem magam rajta, akkor szerinted egy nyugdíjas, akinek ugyanúgy be kell lépni erre a felületre, minden tiszteletem az övé, az hogy oldja ezt meg?
3: Hát ugyanúgy szitkozódva, mint te.
2: De hogy ez valakit boldogít, hogy ez ilyen?
3: Hát biztonságos, tudod.
2: De akkora biztonságban érzem magam, hogy saját magam nem jutok be a saját pénzemhez.
3: Az nem biztos, hogy pénz, az, hogy
2: lehet, hogy büntetés. Államkincstár,
3: azért ez nem azt jelenti, hogy ott akkor mindig pénzt adnak.
2: Nem, ez itt a hajnalnak a titkos számlája, tudod, amit ilyen havonta butalunk rá, mert megtámogatja az állam, és akkor mindig ebből veszem az Apple cuccokat. lehet, hogy már mínuszos.
3: Ez az, amiről a Petra nem tudhat.
2: ez a titkos számlánk, igen.
3: Jó van.
1: Buenos Morgan, minden hét.

Sűrű a forgalom az M1-es autópályán jelen pillanatban is, ami azt jelenti, hogy Budapest felé kicsit nehézkesen jutok el. A terelt sáv is köhög egy kicsit, úgyhogy sokan használjátok is a főutat ezért. Hát látszik, úgyhogy tényleg óvatosan közlekedjetek, és persze vigyázzatok egymásra és magatokra is. Ha pedig van valami plusz információtok, akkor nyilvánvalóan várjuk, és köszönjük szépen, ha itt tesztek. 0629789785. Ami és aki pedig most érkezik, az egy újabb nagy siker, és természetesen itt a Forrás Rádióban csak slágerek között érkezik Gabriella Csilmi, és ez Without Me.

Hát elérkeztünk az óra és a műsor végéhez is lassan, úgyhogy én nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmeteket. Az elmúlt órákban Bálint Lászlót hallottátok, jön most viszont Zimmerer Tamás a Charterrel, aztán pedig 8 órától Light Session, természetesen most is DJ Major Gabe barátommal. Addig is minden jót nektek, és vigyázzatok magatokra, és természetesen várlak titeket holnap is. Ciao, ciao!

0: Aki beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ugye nem baj, ha bajra invitálok.
2: Szombaton vár téged a pezsgőt, a csajoknak szingli kerti parti. Bajon

0: Baj, Petőfi Sándor utca 58 Pera. Start 21 óra. 21 óra. Dali ott.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 6 óra lesz 3 perc múlva, köszöntöm Önöket. A kormány elrendelte a szennyezett zúzott kő eltávolítását Szombathelyen. Szakmai összefogás indult Magyarország idős fáinak védelmére. Tervezett áramszünet lesz holnap Oroszlányban. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. A kormány a leginkább szennyezett területen, a szombathelyi Oladi Plató városrészben elrendelte az érintett útszakaszokon az aszbeszttel szennyezett zúzott kő eltávolítását, jelentette be Szondi Vanda kormány szóvívő csütörtökön. A kormány szóvívői tájékoztatón kifejtette, a legutóbbi információk szerint a szennyezés mértéke jelenleg itt is az egészségügyi határértékek alatt van, de a probléma ezen a részen olyan nagy kiterjedésű összefüggő területet érint, ami indokolja a beavatkozást. Összesen mintegy 12 kilométernyi közút érintett, és körülbelül 1500-an élnek ezen a területen. Hozzátette, a mérések ugyanakkor más területen nem indokolják az azonnali beavatkozást, a szennyezés mértéke sehol nem haladja meg az egészségügyi határértéket. Kitért arra, a végrehajtás és a finanszírozás részleteiről jelenleg is folynak az egyeztetések, Szombathely polgármesterével pedig a héten még egyeztet a kormány. Új szakmai összefogás indult Magyarország kiemelkedő természeti és kulturális értéket képviselő idős fáinak megőrzéséért, közölte a Magyar Kert Örökség Alapítvány az MTI-vel. Az egyik német program mintájára létrehozott Magyar Nemzeti Örökségfák mozgalom célja a kiemelkedő természeti és kulturális értéket képviselő idős fák hosszú távú megőrzése, szakszerű gondozása és társadalmi megbecsülésének elősegítése. A kezdeményezés egy komplex szakmai programot valósít meg. Ennek keretében létrehozzák a Magyar Nemzeti Örökség fáinak nyilvántartását, rendszeres állapotfelméréseket és fa vizsgálatokat végeznek, valamint elkészítik és végrehajtják az egyes fák hosszú távú faápolási terveit és a szükséges beavatkozásokat. A mozgalom a nemzetfaja@magyarkertörökség.hu e-mail címen várja mindazok jelentkezését, akik aktív közreműködésükkel hozzájárulnának a matuzsálemfák megőrzéséhez, olvasható a közleményben. Tervezett áramszünet lesz július 17-én, vagyis holnap Oroszlányban. A város a honlapján közölte, hogy pénteken reggel 8 és délután 3:30 között a korlátozás a Bánki Donát utca, a Fürst Sándor utca, a Havasi Márton utca, az Irinyi János utca, a Rákóczi Ferenc út és az Óvoda köz egyes címeit érinti. A szolgáltató kéri az érintettek türelmét és megértését, a listát pedig az oroszlány.hu oldalon találják.
0: Időjárás.
1: A felhős tájakon fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet és egyre kevesebb helyen lehet további zápor, a hőmérséklet 29 fok körül alakul, késő estére 20 és 25 fok közé hűl le a levegő. Holnap a fátyol és képződő gomoly felhők mellett sok napsütésre van kilátás, majd délutántól nyugat felől előbb a Dunántúlon, majd estétől már akár a középső ország részben is elszórtan várható zápor, zivatar.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Welcome, my friends.

Szép estét a zenei és a slágerlista őrülteknek, sziasztok! Indítom a Forrás Chartert, csütörtök van, jönnek a netes kedvencek, visszatek, rovat is, és persze Kamrád, a 20. helyen nyit a Bimány, Zimmerer, Tamás vagyok, tartsatok velem a

20. héten Kamra Ádám Bimán nyitotta a chartert. Szép estét kívánok mindenkinek, a Forrás Rádiót, benne pedig a hétköznapi slágerlistát, a chartert hallgatjátok ma éppen a netes kedvencekkel, no és a visszatek rovattal is persze a következő órában már találkozhattok Madonnával, Justin Timberlake-kel és Timberlanddel, a 4 Minutes lesz a tiétek. Jön DJ Major Gabe és a Light Session 2 óráját, ma tudti, hogy tőle kapjátok, érkezik Lady Gaga is, mesélek róla mindenképpen. Jön Shakira, aki bebizonyította, hogy nem csak énekel, de a világot is a lábai előtt heverteti. No és találkozhattok még mindemellett Leonie Grainerrel. Hogy ki jön? Hallói! Érkezik nem sokára, addig pedig legjobbjaink Daniel Fi nem sokára, Zone pedig most kezd a Unwrecker a tiétek, mert hogy a 19. Nézd, Immerer Tamás vagyok, egészen 8 óráig velem és a netes kedvencekkel rádiózol. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozást, kellemes időtöltést!

A 18. Ed Sheeran, az Azizan volt a tiétek, ez a Forrás Rádió, benne pedig a Charter a netes kedvencekkel. Köszönöm, hogy itt vagy. Leonie Greiner, ő ugye Loi, a német popzene legfényesebb új csillaga. Napokon belül útra kell a hölgy, képzeljétek. Pontosan 2 nap múlva, 18-án startol a hatalmas Left in Your Love Tour, amely egészen október végéig tart. A turné során nem csak Németország nagyvárosait, hanem Luxemburgot és Bécset is beveszi. A pletykák szerint a koncertek látványvilága minden eddiginél személyesebb és érzelmesebb lesz, tükrözve a tavalyi évben megjelent debütáló albumának hangulatát. A számok, kérem, nem hazudnak, a hölgy már most több mint 1,1 millió követővel rendelkezik a közösségi médiában, és dalai túlépték a 100 milliós globális streamelést. Ön jön a Get Lucky-val, Louis tehát a netes listán a 17.

túl sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazább. Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép estét kívánok! Megtárgyalta a kormány a Szent István programot, növényvédőszer maradékok miatt fűszerport hívott vissza a forgalmazó, enyhén emelkedett a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. 3 perc múlva 7 óra, a mikrofonnál Nemes Kitti. Első olvasatban megtárgyalta a kormány a vidékfejlesztést és a vidéken élők helyben maradását támogató Szent István programot, amelyet várhatóan augusztus 20-a előtt bemutatnak, közölte Magyar Péter miniszterelnök a kormány előző napi ülésén hozott döntéseket sajtótájékoztatón. Kiemelte, a legfontosabb vállalásaik egyike volt egy vidékfejlesztési program elindítása, akár csak az, hogy 10 településenként 1 milliárd forintot rendelnek a megvalósításra. Hangsúlyozta, elő kell segíteni a vidéken élők helyben bemaradását, munkavállalását, ugyanakkor a mobilitást és a működő közszolgáltatások helybevitelét. Határérték feletti növényvédőszer maradék miatt Kínából származó fűszerport hívott vissza a forgalmazó, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság az MTI-vel. A növényvédőszer maradékokról az EU Élelmiszer és Takarmánybiztonsági Gyorsriasztási Rendszere értesítette, a terméket egy holland importőr szállította Magyarországra. A hatóság a közlemény szerint késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az Asian Food Hungary Kft-vel, amely saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a visszagyűjtött termékek megsemmisítését vagy elszállítását nyomon követi. Az elmúlt héten az előző hetekhez képest országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján csütörtökön. A tájékoztató szerint az év 28. hetében az örökítő anyag Budapest észak- és délpesti, Budapest központi szennyvíztisztító telepellátási területén, valamint Debrecenben volt kimutatási határ felett. Az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt a 28. naptári héten. A közlés szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus fertőzések számának lokális emelkedése nem zárható ki. Különleges zenei élménnyel várják az érdeklődőket holnap 18 órától Esztergom megújult városházájának belső udvarában. A hagyomány teremtő szándékkal életre hívott programsorozat első rendezvényén a 100 tagú cigányzenekar 12 kiváló művésze ad koncertet. A felújított belső udvar nem csak új külsőt kapott, hanem a jövőben kulturális események méltó helyszíneként is szolgál majd. A nyáresti koncert ennek az új közösségi térnek az első nagyszabású programja. A rendezvény ingyenesen látogatható, a helyszínen 200 ülőhelyet biztosítanak a szervezők.
0: Időjárás.
1: Este feloszlanak a gomoly felhők, terült éjszaka csillagfényeség volt várható. Pénteken napos meleg strandidő ígérkezik változó erősségű felhőzettel. Estétől az északnyugati ország részben egy közelítő hideg front előterében megnő a szorványos záporok, viharos zivatargócok kialakulásának esélye. Éjszaka már a teljes Dunántúl területén lehetnek vihargócok. A hőmérséklet holnap reggel 20, délután pedig 34 fok körül alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Welcome, my friends.

10. héten a Hertz és Purple Disco Machine Collab Wonderful Life. Szép estét kívánok mindenkinek, ma már másodszor. Sziasztok! A Forrás Chartert, a Forrás Rádió hétköznap jelentkező slágerlistáját folytatom, nem annyira hétköznapian. Egészen 8 óráig pörgetem a netes kedvenceket, és ne felejtjétek, jövök ma is visszatekintő rovattal. Madonna és Justin Timberlake, no meg Timbaland közöse lesz itt veletek a 4 Minutes. Érkezik majd DJ Major Gabe is a Light Session 2 órájában 8 és 10 között, no meg regélek Bruno Marsról, alias Peter Hernandezről. Ez is szép név, nem is értem, miért nem tartotta meg. Addig legjobbjaink Jennifer Lopez David Guettával, Tóth Abigail pedig most Accent-tel. A Sugar Daddy nyitja a blokkot, a 9. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 8 óráig velem és a netes kedvencekkel rádiózom. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozást, kellemes időt!

8. Jennifer Lopez David Guettával szólt a Save Me Tonight, a 7. pedig a Rain, meg a Where Is My Husband a Forrás Rádiót, benne pedig a Chartert hallgatott. Köszönöm, hogy itt vagy, mondom a menetrendet. Hétfő Európa, kedd Amerika, a szerda hazai legjobbak, csütörtök internet, ez van ma péntek Dance Chart. 2008 legyen a célpont. Abban az évben ezen a héten Madonna, Justin Timberlake és Timbaland közöse volt az első. Én itt a

0: rangsora lenne? Ja, várj! Pont ezt csináljuk! Ez a Forrás Charter, a Forrás Rádió toplistája Zimmerer Tamással! Zimmerer Tamással!
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az

Azt hiszem, hogy nagy kedvencem, Üzsel vagy Ugr, French Montana és David Guetta. A Shine volt a tiétek, csütörtök internetes lista nem sokára. Például Bruno Mars-szal, Taylor Swift pedig most. Az Opel Light, a 6

hatodika héten Taylor Swift újdonsága az Opelite volt a tiétek. Ez a Forrás Rádió, benne pedig a Charter egészen 8-ig. Köszi, hogy itt vagy, én Tamás. Diaz, valamint menta, mérget keverünk az italunkba, jó? Na most az ötödik helyen tesz.

Taylor Swift és a The Fate of Ophelia a negyedik a héten. Charter, benne pedig a netes lista, köszi, hogy itt vagy. Jön Bruno Mars! Képzeljétek, miután a Die With A Smile tavaly letarolta a világot, a rajongók kiszúrták Brunot és Gagát együtt egy Los Angeles-i stúdió környékén. Nos, benfentesek szerint Mars nem csak vendégelőadó lesz Gaga hamarosan érkező hetedik albumán, hanem állítólag társ producerként is besegít, hogy visszahozzák azt a dögös retro vibe-ot, amit csak ők tudnak. A bulvárlapok pedig még mindig nem tudják elengedni a híres 50 millió dolláros kaszinó tartozás sztoriát, bár az MGM Resorts már korábban közleményt adott ki, hogy a pletykák teljesen hamisak, és Bruno semmivel nem tartozik nekik. A legfrissebb elemzések szerint Mars valójában a kaszinó egyik legjövedelmezőbb partnere, aki éppen a vagyonát duplázza meg az üzleti dílekkel. Milyen jó, amikor a tehetség az üzleti érzékkel párosul. Jön Bruno Mars, az I Just Mike szerepel a

Nagy Bogi Dessel, a Jól leszek újra itt a második helyen, a Forrás Rádiót, benne pedig a Chartert hallgatott. Köszönöm, hogy itt voltál, maradj mindenképpen, mert már az első helynél vagyunk. Ezügyben pedig Bibi Rexát és a Faithless-t kell, hogy emlegessem megint csak, mert ha jól emlékszem, tegnap is pont azt emlegettem. Nyúl a lezsini, így a dal, ez a number one.

0: az első ezen a héten. Bibi Rexa és a Faithless együttműködése New Religion. Én pedig megköszönöm már a megtisztelő figyelmet. Az előző 2 órában a Forrás Chartert, valamint a netes listát pörgettem. Jövök holnap egy újabb adaggal. Itt lesznek majd a klubok legjobbjai. No és Bad Bunny, alias Benito Antonio Martinez Ocasio. Kicsit plegykálkodom róla. Mindezt át holnap. Na addig is tessék jónak lenni, ha nem sikerül, akkor nagyokat rosszalkodni zenével és Light Session-nel teli kellemes éjszakát kívánok mindenkinek. Apropó Light Session, a mai 2 órában DJ Major Gabe lesz itt veletek. Holnap hajnali 4 és 6 között ismételjük, attól pedig élőben Buenos Morgan és Zimmerer Tamás vagyok. Egészen ez idáig velem rádióztatok. Köszönöm nektek, ciao mindenkinek a viszont hallásra, az éjszakás műszaknak jó munkát, kitartást, a Light Session-hoz pedig csúdió szórakozást. Sziasztok!
1: A Forrás Charternek már a vége, de holnap este 6-kor Tamás újra vár benneteket. Jó éjszakát!

0: Rádió mindig veled. Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissítő. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este forrás sárter. Toplisták, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió, csak slágerek, minden hétköznap. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
1: Szép estét kívánok! Szabadtéri tüzekhez és kigyulladt garázshoz vonultak a tűzoltók, hasznosnak tartották a szűréseket Oroszlányban, remekeltek Vármegyénk szervát ültetett sportolói Hollandiában. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, hozom a hírperceket 2026. július 16-án, csütörtökön este 8 órakor. Napraforgó tábla melletti gaz avar égett 600 négyzetméteren hétfő délelőtt Bokod és Pusztavám között. Az oroszlányi önkormányzati és a kecskédi önkéntes tűzoltók egy vízsugárral és puttonyfecskendők segítségével eloltották a tüzet. Száraz aljnövényzet égett nem sokkal délután a 8136-os számú úton Tatán, az útmenti árokparton 200 négyzetméter nagyságú területen. A tatabányai hivatásos tűzoltók és Kocs önkéntes tűzoltói egy vízsugárral és kéziszerszámokkal eloltották a tüzet. Fának hajtott egy személygépkocsi délután Neszmély külterületén a 10-es főúton. A komáromi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet és biztosították a helyszínt. A gépkocsiban csak a sofőr utazott. Kigyulladt egy garázs hétfő este Ácsteszéren a Kossuth-Lajos utcában. A lakóépülethez épített tárolóhelyiség tető szerkezete égett. A lángokat a kisbéri hivatásos, valamint az ácsteszéri és rédei önkéntes tűzoltók oltották el. Az ott lakók a tűzoltók kiérkezése előtt oltani kezdték a tüzet, így az a lakóépületre nem terjedt át. A tűzoltók egy hegesztéshez használt széndioxid palackot kivittek a garázsból. A tűzzel érintett részt átvizsgálták, személyi sérülés nem történt, számolt be honlapján a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Kétnapos ingyenes egészségügyi szűrőprogram várta az érdeklődőket Oroszlányban július 3-án és 4-én a polgármesteri hivatal parkolójában. A résztvevők többek között labor, szív- és érrendszeri, tüdőgyógyászati, szemészeti, bőrgyógyászati és fogászati szűréseken vehettek részt. Emellett életmód tanácsadás, anatómiai bemutató, 3D anatómiai mozisátor program és rendőrségi prevenciós programok is kapcsolódtak a kétnapos szűréshez. A polgármesteri hivatal parkolójában felállított mobil szűrőállomáson a látogatók rövid idő alatt több vizsgálatot is igénybe vehettek. A helyszínen többek között vércukor, koleszterin és vérnyomásmérés, légzésfunkciós vizsgálat, testanalízis és látásvizsgálat is elérhető volt. Az eredményeket szakemberek értékelték ki, szükség esetén további tanácsokkal segítve a résztvevőket. A kétnapos szűrést követően elkészült a résztvevői kérdőívek összesítése. A vizsgálatok hasznosságát 123 válaszadó 5-ösre, 3 résztvevő pedig 4-esre értékelte. A szűrőkamion korszerűségét 117-en értékelték 5-ösre, 9-en pedig 4-esre. Az azonnali kiértékelést, a várólista nélküli és térítésmentes részvételt 124 válaszadó tartotta teljesen hasznosnak, 2 résztvevő pedig 4-es értékelést adott erre a kérdésre. Nagyon kedvező visszajelzést kapott az egészségügyi szakszemélyzet munkája is. A 126 kitöltő közül 125-en teljesen elégedettek voltak, egy válaszadó pedig 4-es értékelést adott. A kérdőíven külön észrevételeket is meg lehetett osztani. Többek köszönetet mondtak a lehetőségért, és jelezték, hogy szívesen látnának hasonló programot rendszeresen, akár évente is. Fejlesztési javaslatként melanoma szűrés, csontritkulásmérés és kéz-láb keringési vizsgálat is felmerült, írja az oroszlány.hu. Ismét egyre melegebb lesz az idő, így fontos, hogy jobban odafigyeljünk egymásra, főleg az idősekre és a kisgyermekekre. Erről és a strandolás szabályairól beszélt rádiónknak Körtvey Fájdina tűzoltó főhadnagy, a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvívője.
2: Ilyenkor jó megoldás, hogyha mondjuk a nagyit, az idős szomszédot minden nap felhívjuk, megkérdezzük, hogy van, megbizonyosodunk róla, hogy tudja megfelelően hűteni a lakást. Ez tényleg nem egy nagy energiabefektetés, viszont akár életet is menthet. Az is nagyon fontos, ezt nem győzzük elégszer hangsúlyozni, hogy a napon vagy félárnyékban hagyott autó akár 70 fokra is felmelegedhet, ami életveszélyes állapotot eredményezhet. Ezért nagyon fontos, hogy kisgyermeket, idős rokont, házi állatot egy percre se hagyjuk a bezárt parkoló autóban. Hogyha azt látjuk, hogy valaki mégis a kisgyermekét, házi állatát bent hagyta az autóban, akkor azonnal hívjuk a 112-es segélyhívószámot. Ilyenkor próbáljunk meg arról meggyőződni, hogy magánál van-e az illető. Erről tájékoztassuk az operátort is, akit felhívtunk, hogy kapcsolatba tudunk-e lépni vele. A tűzoltók pedig a kiérkezés akkor biztonságosan ki fogják tudni őt szabadítani. A strandoláskor ugye alapvetés, hogy a felhevült testtel ne ugorjunk bele a vízbe, fokozatosan sétáljunk be, hűtsük le magunkat. Ugye sokan ilyenkor úgy döntenek, hogy az utcai szökőkutak vizében szeretnének lehűlni, felfrissülni, de ez nem megfelelő eljárás, tehát egészségügyileg ez így kockázatokat rejt magában. Erre vannak a párakapuk, ott így fel tudunk frissülni. Ugye Tatabányán is több helyen találhatóak, ezeket keressük meg. A katasztrófa védelem weboldalán egyébként elérhető a légkondicionált helyiségek listája, amelyeket bárki igénybe vehet, ezt nézzük meg, és hogyha kimerültünk a hőségtől, akkor nyugodtan vegyük ezeket igénybe.
1: Különleges zenei utazásra hívja a közönséget az Eta Karinae a Kaleidoszkóp házban, Esztergomban, július 17-én 21 órától. A 2025-ben alakult formáció nevét a hajógerinc csillagkép egyik legendás csillagáról kapta, zenéjük pedig hasonlóan változatos és kiszámíthatatlan pályát jár be. A koncert ingyenesen látogatható, így remek alkalom azok számára is, akik szeretnének új zenei élményekkel gazdagodni egy hangulatos nyári estén. És végül sport. Kiemelkedő eredményeket értek el a Komárom-Esztergom vármegyei sportolók a hollandiai Arnhemben megrendezett szervát ültetettek és művesek ezeltek Európa játékán. A magyar válogatott összesen 95 érmet szerzett, amelyből vármegyénk versenyzői 9-et nyertek, közölte a dorogimedence.hu. Mint írják, hazánkat 63 sportoló képviselte 11 sportágban. A válogatott tagjai között vese, máj, szív, tüdő és csontvelő transzplantált versenyzők, valamint dialízis kezelés alatt álló sportolók is helyet kaptak. Komárom-Esztergom vármegyét 5 sportoló képviselte a magyar csapatban, Szendi János, Varga Viktor, Varga Dominik, Sóki József és Könözsi Péter. A vármegyei sportolók közül 4-en összesen 9 érmet szereztek, 2 arany, 2 ezüst és 5 bronzérmet, ezzel jelentős mértékben hozzájárulva a magyar válogatott kiemelkedő szerepléséhez. A magyar küldöttség végül 48 arany, 24 ezüst és 23 bronzéremmel, összesen 95 éremmel zárta az Európa játékokat, amellyel a nemzetek versenyében a 4. helyen végzett. A hírperceket hallották Hit Taler Andreától, további szép estét kívánok, a folytatásban pedig jó rádiózást!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Esti mese helyett Legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Ez a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora, hétköznap este 8 és 10 óra között.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még? Még egy órán át. Legyen tánc! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Ez a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora, hétköznap este 8 és 10 óra között.

Mára ennyi volt a Light Session. A party hangulat azonban hajnalban még visszatér. Ha felbörgetnéd a korai kelést, tarts velünk minden hétköznap reggel 4-től 6-ig, amikor jön a Light Session ismétlése. Egy világ, ahol minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója, I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Szám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a Forrás Rádióban.

tudományosan bizonyított tény. A magyar slágerek javítják a hangulatot. Most ellenőrizzük is. Forrás Rádió. Mind

felel. Ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. So you face it with a smile. There is no need to cry.

hozzuk nektek a szombatesti pörgést! A szombatesti pörgést! Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolunk nálunk a bulira!

műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra

0: leszek, sorry, és mert te sem leszel más. Nekem te vagy a crack.
1: Egy újabb hazai sztár, egy újabb sláger. Forrás Rádió, mindig veled.

0: Ez igen.
1: Statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti bankjában.

beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig.

teli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

Világomban vakot vezet, a világtalan. Élvez, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy azt nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek.

0: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád, mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Ha otthon vagy szombat este, de nem csak a Facebookot vagy az Instát